igazi mai sláger megy. Szuper éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 2 óra után járunk, a melózni kell kitartást, ha úton vagyunk, akkor óvatosan. Aki pedig üzenne 0620-311-111 a számunk, nem dumálok. Indítom az újabb nagy kedvencet Lady Gagától most. Ez a The Dead Dance a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a legjobbakat pedig folyamatosan válogatom, és most egy hazait hozok, egy olyat, ami óriásit megy minden felületen, és nálunk is imádják. Majd Bogi és Dash is a Jó leszek újra, viszont egy olyan változatban, ami csak nálunk pörög, DJ Metzger Niki remixében.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel fél három előtt. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és lehet most az, hogy egy igazi gigaslágert hozok? Na ná, hogy lehet. Egy olyan dal Ray-től, amiben keveredik a pop, az R&B és a jazz, és óriás itt megy mindenhol. Ez a Where is my husband a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a lendület, marad az igazi mai slágerek, maradnak is a legnagyobb nevek is. Most például Bibi Rexa, aki a dancehallok egyik legkeresettebb, legjobb énekhangja. Nemrég kiadót váltott, rengeteg a fellépése, és folyamatosan hozza jobbnál jobb dalokat. Ez például egy Fateless dalból. Bibi Rexa és a New Religion a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Úgy, ahogy nem csalódtunk ebben az órában sem, és nem fogunk a következőben sem, mert hogy jönnek az újdonságok, például Taylor Swift-től és Alex Kenji-től, jönnek az óriási kedvencek, például Ed Sheeran-től és a Train-től, és jön a kezdés Hype Atonnal, Norma Jean Martinnal, az Out of My Head-del. Pár perc is indul az újabb zenei óra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ki hogy van, ki hogy érzi magát? Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Remélem abban egyetértünk, hogy a zenék eddig is rendben voltak. Na én pedig ebben az órában is teszem a dolgom, és hozom az igazi mai slágereket. Nem sokára Alan Walker, a Well Hello is jön. Most viszont Felix Jén és a Shouse párosa. Ez a Walk With Me. Itt a rádió egyen.

0: hiszed?
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel 3:30 előtt Taylor Swift, akinek a Lagziával kapcsolatban a Madison Square Garden igen erősen előkerült az utóbbi napokban az amerikai sajtóban. Ez meg az igazi mai sláger, az aktuális kedvenc Taylor Swift-től, az Opel Light a rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is Balázsék, addig viszont, mennyi nagy kedvenc még, amit meghallgatunk. Hozom például a következő órában Sam Fede, Joe Cory, Dua Lipát, a legújabbat Regál Lilitől, és a kezdőben pedig ezt a nagy kedvencet. A Hearst dalával a Purple Disco Machine mindjárt a Wonderful Life 2025-ös verziója, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
2: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és abrakadabra, itt egy újabb nagy kedvenc. Hát ilyen varázslatok lesznek még ebben az órában. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig Regál Lili hozza a legújabb tőle, a Hiami. Kellemes éjszakát!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az a DJ, aki egyben dino expert is? Bizony, Sam Feld. Gyerekkorában még önkéntesként dolgozott is egy dino kiállításon, és amúgy is imádja a dinókat. Na ez viszont az igazi mai slágere Sam Feldnek Rosalinnel, Heart Like Mine. Itt a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a kedvencek pedig nem állnak meg, 3-4-5-kor az újabbat már el is indítottam, viszont minden délután 5-től 7-ig most már 2 órán keresztül pörögnek mixben az igazi mai slágerek, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ilyen az igazi nyár és ilyen az igazi hangulat délutánonként a Rádió 1-en, ő pedig Joel Corey már is, a Galantis-szal közösen az igazi mai sláger a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a területbejárás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Problémás helyszíneket járt be Janicak Dávid polgármester és dr. Németh Csilla országgyűlési képviselő Ózdon és környékén. A távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a területbejárás. A program során felkeresték a készülő kamionparkolót, a befejezetlen ipari park beruházás területét, valamint több olyan helyszínt is, amelyek állapota régóta foglalkoztatja az itt élőket, írja az oszt.hu. Június 16-án az Árpád Fejedelem Tagiskola első osztályos tanulói érkeztek az Egressy Béni Városi Könyvtárba, ahol Zelk Zoltán a 3-8 című meséje elevenedett meg előttük. A történetet síkbábok segítségével ismerhették meg a gyerekek, majd a mese ezúttal is folytatódott, a szereplők bőrébe bújva saját maguk játszhatták el a történetet. Frontálisan ütközött két személyautó szombaton délután a 3-as számú főút 154-es és 55-ös kilométeres szelvénye között Bükk-Kábrány térségében. A balesethez nagy erőkkel érkeztek a mentőegységek. A helyszínre a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók, két gépjármű fecskendővel vonultak, a mentési munkálatokat pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A vétlen járműben 5 személy utazott, 3 gyermek és 2 felnőtt. Két gyermek életét nem tudták megmenteni, a helyszínen belehaltak sérüléseibe. A felnőtteket életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az egyik gyermek belehalt sérüléseibe. A vétkes személygépjárműben 2 felnőtt utazott, ők sem élték túl a balesetet. A baleset részletei a BOM portál oldalán. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelyben a pályájuk elején járó, vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak innen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből is. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A program második évadában ismét 4 kategóriában lehet megjelölni, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben a jelentkezők. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Frissülést hozó csapadék nem várható. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körül alakul a hőmérséklet, majd délután 40 fok köré forrósodik fel a levegő.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Manzo Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, kellemes hétfőt, kellemes hőséget, na hát igen, ez mindent. A mikrofonnál Király Tamás, június 29-e van, Pál és Péter névnap, 5 óra után 11 perccel járunk, és igen, nagy hőség lesz ma is, és igen, pörögnek nálunk az igazi mai slágerek. Most Bibi Rexa, Faithless dallal, ez a New Religion. Szép reggelt még egyszer!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten pedig hétvégén újra egy közös buli, nem is egy, hanem három napon keresztül, július 2-től 4-ig a Ráckevei Dunapart Festen lesz rádió stage, az összes rádió egy DJ-vel, köztük pedig természetesen Kukival, akinek a legújabb igazi mai slágerét szeretném most megmutatni. Alig másfél hete itt a rádió egyen volt a dalpremiér, nagyon nagyot megy azóta is. Kuki, Kárner és a Fire, ezt indítom.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hatalmas hőség lesz ma is, harmadfokú hőségriasztás érvényben egészen keddi félig biztosan, 37 fok, hát kb. Erre készüljünk. Kamrád, Be Mine a hírek után. A legfrissebb infók után indítom, aztán jön a Balázsék Besson, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8:12, ezt kell tal, ez a jó irány. Mosszoljunk a kapitánynak, meg vagyunk. Irányba álltunk, nem tudom, hova megyünk most, jó. Összeszedték a világ legundorítóbb ételeit, és képzeljétek, hogy 2 étellel fel vagyunk a listán.
2: Nem, már megint.
1: Megkérdeztek 40 országot arról, hogy mi az a saját hazájukban az étel, vagy más országban, amit a leginkább utálnak, és ezáltal összeraktak egy listát, és 2 étellel sikerült berevezni.
2: Nem mondd el, hogy mi.
1: Na, 2 étel bent van, a világ eljött hozzánk, egy csomó turista, megkóstoltak rengeteg ételt, és 2 darabra mondták, hogy helye van ezen a listán, megérkeztek a szavazatok, és kiderült, hogy mi az a 2 étel, amit a külföldiek a legkevésbé tudnak hova tenni, nem értelmezik, nem szeretik, és fent vagyunk a listán. Ez egy nagyon illusztris lista, 100 főből áll, vagy 100 kajából áll, és 2 magyar kaja van a listán, amit megszavaztak, hogy melyik a legundorítóbb.
2: Na, szerintetek?
1: Jó?
3: Durival!
1: Várj, főzött ételre kell gondolni. Igen. Nem olyan kaja, hogy bemész a boltba, leveszed, hanem, hogy valaki megcsinálta, és jellegzetes étel egyébként. Jellegzetes
2: szerinted
1: étel.
2: Szerinted mi a mákostészta? Mákostészta az egyik. Hát igen, az furi, ugye, mert egy csomó ilyen a mákbe is van tiltva.
1: Azt nem értelmezik a külföldi képzelet. Nem jársz messze, de nincs fönt a mákostészta a listán.
3: Pacal és a terőspirítós.
1: Pacal.
2: Pacal, verőspirítós. Hülye vagy? A 2 legjobb kaját mondod.
1: Gyerekem, Ferinek hát a kedvence. Vigyázz, Ferit ezzel meg lehet venni. Igen, a Ferit meg lehet venni.
2: Rajta van valamelyik?
1: Nem, sokan tippelték azt, hogy a pacal is felkerült. Nem, a pacal valamiért az működött a külföldieknek.
2: Tehát
1: az
2: csak abszolút azért, mert mindenütt van, tudod? Tehát, hogy a pacal az egy csomó országban normál kajának számít. A spanyolok nyomják, ugye a madridi verzióját irgalmatlan jó, csicseri borsóval van megcsinálva, az olaszoknál a trippa, ott van a Lampredotto nevezetű szendvicsuk, ami szintén pacalból van, és egy nagyon-nagyon jó kaja. Tehát náluk valószínűleg annyira nem verte ki a bisztit. Szerintetek mi az, ami följutott a listára, tehát nagyon undorító?
3: Borleves.
1: Egyébként de jót mondtam, azt egyszer valaki benézte, hogy a bort még próbáljuk meg levesként megenni, és abból leves csinálta a fiát. Egyébként ezt nagyon adom. Ennél undorítóbb kajánk nincsen.
2: Értem.
1: Mint hogy a vörösbort beöntjük a tányérba, adunk hozzá némi szegfűszeget, és megesszük levesként.
4: Valakinek megbillent a keze.
1: Valakinek megbillent a keze, igen. Tehát ez elképesztő undormány. Nem, ez sincsen fönt. Egy rántott ételre kell gondolni. Nem értem egyébként, mi bajuk van ezzel a külföldieknek. Rántott
2: na,
1: étel.
2: Kinek van olyan rántott étel, ami szerint ez fölkerül?
3: Rántott velő.
2: Én miért bántom már megint azt a drága velőt? Semmi baj nincs vele. Nem azt mondták, nem rántott velő.
1: Nagyon jó nyomon vagyunk, egy zöldséget kell keresni.
2: Most indultunk el, tehát a rántott karfiol, de nem az.
3: Mi a más?
1: Jók vagyunk, tehát hogy megvan.
3: Rántott uborka.
1: Hagyjál már, miket teszed? Ezt teszed?
2: Ne haragudj, te
1: rántott uborka? Milyen tájegység ez? Hogy honnan jöttél?
3: Nem, ez a Street Kitchenbe jött.
1: Street Kitchenbe? Ja,
2: hát a fürdőzi egyéb dolgokra is képes, úgyhogy nagyon óvatosan. És mit, kovászolt uborkát rántott, vagy csemegét, vagy nyers?
1: Jó, mondjuk azért sok mindent megcsinál, tehát az nem szabad elhinni, tehát kirejti az uborkát. Na az van, hogy a borleves az egy jó találat, az az egyik közben, mert én csak egyet tudtam, ami a listán van, megmondták a másikat, a borleves jó találat. Fölrakták a borlevest a külföldiek, aztán ilyen étel nincs. Fönt vagyunk a borlevessel.
2: Igen, kicsit fűszerezünk, kicsit megbelegítjük, igen. Hajrá, ilyen a karácsony. Jó, és akkor a másik az egy rántott zöldség.
1: Rántott zöldség, na? Jó sok olajba teszik, nem pirítják és berakják el ilyen bundába, úgy
2: mi
1: kell elképzelni.
2: Címe, mit?
1: Az, megvagyunk, az. Azt mondták a külföldiek, hogy a magyar konyha legehetetlenebb étele az a rántott gomba.
4: Ezzel kinyírtak egy rakás.
1: A rántott gomba.
4: Vegetáriánus.
1: Érted, hogy miért egyébként? Tehát, hogy mi a bajunk? Az nem egy olyan szar étel, annál vannak rosszabb ételeink.
2: Szerintem is vannak sokkal rosszabb ételek, ott valószínűleg az lehet, ugye, hogy magát ezt a kirántást a rántott húson kívül másra nem nagyon használják más országok. Mi még azt mondjuk, hogy amíg ki van rántva, az már csak jó lehet. De a gomba, hogy van egy ilyen levesessége, igen, belül, tudod, a panír alatt egy kicsit ilyen szutyogós lesz a gomba, lehet, hogy azt nem bírják ezek a külföldiek.
4: Tulajdonképpen erre a 100-as listára bármi felkerültet volna, amit én főzök.
1: Mondom még, hogy
4: nem nálam kérdezős.
1: Miket utálnak nálunk? Nem főzöl jól? Még nem főzöl nekünk, nem tudjuk. Fölrakták a borleves, az tökéletes. Megemlítették egyébként a krumplilevest. A mákos tésztánkat se tudják megenni. Igen, jókat mondtatok. Haltepertő, rosszul voltak tőle. Tehát a halat kirántott hagymában fölszeret nem bírták megenni. És a rakott káposztát pontozták még le nagyon, hogy ez valami egész egyszerűen számukra teljesen undorító. Illetve a vadas marhát, és azzal se tudtak mit kezdeni.
4: Vadas marhával.
1: Igen, ezek az ételek kaptak mind egyébként pontot, illetve a szaloncukor és a kókuszkocka került.
2: Jó, a kókuszkockát azt nem... az marha jó. Ugye a szaloncukor az is jellegzetesen magyar, tehát az sincs máshol.
1: Igen, ugye volt egy olyan kategória, hogy mik a számukra a legértelmezhetetlenebbek. Tehát nem is a főzött étel, hanem a legértelmezhetetlenebb kategóriában. Ezt elvitte a szaloncukor, jól mondtátok, a Túró Rudi és a kókuszkocka. Ez, amit egyáltalán nem tudnak hova tenni. Egyébként szaloncukor sincsen máshol, csak nálunk.
2: Az is a
1: tehát ez a csokiba becsomagolt valami, ezt egyszerűen nem tudják hova tenni, és az ételek listáját a borleves és a rántott gomba vitt el. Ezt utálják a leginkább.
4: Na de egy üzbék birkaszem...
1: Tök-tök meg tudom érteni. És igen, mi van a japán kajákkal?
4: Mi van a kínaival?
1: Mi van a birkaszeggyel? Mi van a herével? Mi van a szemmel, amit megesznek? Egy csomó ázsiai országban ezeket megesznek. Persze, mi van a bogarakkal?
2: Sőt, de ugye ez a szem, meg ennek a kultúrája, az meg még külön vendégnél, még külön dicséret, ha te kapod meg.
4: Óriási megtiszteltetés.
2: És ha nem eszed meg, akkor viszont nagyon megsértett.
4: Vagy megeszed és visszajön.
1: Miért nem került föl a körömpörkölt? Mennyire undorító, hogy ránézel és kilóg a malasznak a lába egy lábosból.
2: Tehát ne bólogassál, nem szereted? Nem? És mi a bajod vele?
1: Hát undorító.
3: Minden.
1: Ugye?
2: Tehát minden.
1: Ránézel a lábos, és azt látod, hogy ilyen malac lábak állnak ki belőle, és de tudom, hogy tele van kollagénnel, meg hogy nagyon jó, de az például a rántott gombánál 100 000-szer undorító.
2: Szépen leszopogatod a kis csontokról a kollagént, olyan még szebb leszel, mint most vagy.
1: Igen, jó? És hogy miért, bocsánat, miért nem került föl, ami legundorító, és gyerekkorunkban ezt tették, hol van a rántott párizsi? A gomba sokkal jobb. Emlékeztek a rántott párizsi? Ha vasárnap az volt, akkor már örültél anyádnál, hú, de nagyot főzött. A mután rántott párizsi volt. Fogta párizsit, forró olajba berakta, kirántotta.
2: Hát meg tudod, mi a jó rántott párizsiba, hogy legalább a belsejét nem lehet el.
1: Igen, de a belseje már eleve szemét. Tehát fogtuk a szemetet, beleraktuk a forró zsírba, olajba, kisütöttük. Ez se került föl egyébként.
4: És mi volt a rántott párizsi után?
1: Mi volt? Hány inger?
4: Grízes tészta.
1: Ja, és kaptad a grízes tésztát. Igen. Amit még nem értenek, és szintén nagyon furán néztek rájuk, az ott a kocsonya, amit szintén nem nagyon tudtak értelmezni, hogy hova tenni. Egyébként tényleg fura kajáik igen. vannak. Tehát ezek a felsorolások, ezek szólnak, azért meglehetősen fura dolgokat eszünk. Tehát a húslevest valaki egyszer rájött arra, hogy le kell fogyasztani, lefogyasztotta és működik. De... és abból lett a kocsonya, nem tudnak vele a külföldiek mit csinálni.
4: Na de hát ez paliban sincsen egy 100 napos tojással, ne vicceljél már.
1: Igen.
4: Hát hol van ez?
1: Amit érlelnek egy csomó ideig egyébként, igen. Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok rántott gombáját.
2: Így is van, indítsunk mozgalmat.
1: 100-szor rosszabb kaják nem kerültek föl, vagy az értelmezhetetlen kategórián mentek. A gomba az egyébként még egy viszonylag vállalható ételünk, igen.
4: Amitől konkrétan rosszul leszek, az a káposztás tészta.
1: A káposztás tészta?
2: Itt Juli ma valakit meg fognak verni. Van nézem, magasra kezdek szereti a káposztát. Ennyi. Hát ez elvitte Júlia.
1: De miért most egy káposztás tésztához képest egy ázsiai konyha, ahol a bogarakat, a tücsköket, tehát hogy az több más kultúra
4: élve
1: nyilván.
4: Eszik meg.
1: Élve megeszik, vagy megsüdik, tehát ahhoz képest most egy mákos tészta. Ami
2: ártatlan káposztás tésztánk.
1: Sehol nincsen, igen. Anyám speciális a rántott csirkeláb, azt írja valaki. Ezt ismeritek, Feri,
2: az főztétek? Hát szegények eledele az, mondjuk rántani azt nem nagyon értem, de legalább akkor van rajta valami, ugye? Mert a levesben megfő csirkelábról leszapogatni a cuccost, az egy működő dolog, de azt kirántani, ami sok lesz rajta a panír a lábúj közben. Legalább okay. Akkor azzal
4: kiszapogatod.
1: Ami megnyerte a listát, és minden külföldi azt szavazta meg, az egy izlandi étel lett, amit egy vulkánen pizzának hívják, és mindenfajta marha...
2: A rohasztott madár?
1: Mindenfajta birkafejed, birkaszemed, belet beleraknak magába a pizzatésztába, ezt valahogy összehajtogatják, és úgy veszik ki a sütőből, hogy még félig nyers benne az étel. Gyomor van benne, szem van benne. Ez egy izlandi kaja, és a birka fejet sütik be valahogy a pizza tésztába, és te kicsomagolod, és ott látod a félig nyert
2: és
1: dolgokat.
2: Kikacsinta és kikacsint a birka, hello kis gazdám, itt vagyok.
1: Ez lett a legundorítóbb, és a harmadik helyre pedig befutott egy tájföldi kocsonya, amit angolnából csinálnak, tehát akkor ők is csinálnak valamiféle kocsát, és ott az angolnának az agyát és a szemét szolgálják föl szintén. Ehhez képest a mákos tészta vagy a
2: mi
1: gomba,
2: a
1: hát hol vagyunk, érted? Hát hol vagyunk?
4: Izlandon van a rohasztott hal, amit 100 napra elásnak, igen, és utána kiszednek,
2: is,
4: és
2: ja,
4: az is ugyanilyen.
2: Ott van a rohasztott madár is, is igen, azokat is ugye rohasztják. Hát ott van egy ilyen furigusztus, én is azt hittem, hogy ők azért ennél jobban élnek.
1: De az úgy képzeled, hogy az berakja tényleg a földbe, az a 100 napig kérlek, erjed, belerohad, és azt utána valamennyire nyersen mindenféle sütés nélkül elfogyasztják.
2: Akkor mondom neked a Lunda sztoriát, és egy mondatod van megmagyarázni azt, hogy mi kényszerít erre embereket.
4: Az éjség.
2: Agyonversz egy ilyen madárkát, ez egy körülbelül mit én, 40 centis jószág a Lundát, mindenféle előkészítés nélkül, tehát nem kopasztod, nem belezed, fogod a lundát a hónod alatt, mész a tengerparton, és keresel egy fókát. A fókát is agyonvered.
1: Ne csináld!
2: Esküszöm, hogy ott a lehetőség szerint az a hagyományos, kibelezed a fókát, beleteszed a madarat úgy, ahogy van, bevarod a fókát eltemeted a homokba a tengerparton, és visszajössz egy hónap múlva, és óriási csemegézed.
1: Ne csináld,
2: ki volt, aki ezt kitalálta?
1: Ezt kajálják. Kóstoltad?
2: Ne, hogy is, nem vagyok.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuperárak, ajándék lehetőségek.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a területbejárás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Problémás helyszíneket járt be Janicak Dávid polgármester és dr. Németh Csilla országgyűlési képviselő Ózdon és környékén. A Távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a területbejárás. A program során felkeresték a készülő kamionparkolót, a befejezetlen ipari park beruházás területét, valamint több olyan helyszínt is, amelyek állapota régóta foglalkoztatja az itt élőket, írja az oszt.hu. Június 16-án az Árpád Fejedelem Tagiskola első osztályos tanulói érkeztek az Egressy Béni Városi Könyvtárba, ahol Zelk Zoltán a 3-8 című meséje elevenedett meg előttük. A történetet síkbábok segítségével ismerhették meg a gyerekek, majd a mese ezúttal is folytatódott, a szereplők bőrébe bújva saját maguk játszhatták el a történetet. Frontálisan ütközött két személyautó szombaton délután a 3-as számú főút 154-es és 55-ös kilométeres szelvénye között Bükk-Kábrány térségében. A balesethez nagy erőkkel érkeztek a mentőegységek. A helyszínre a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel vonultak, a mentési munkálatokat pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A vétlen járműben 5 személy utazott, 3 gyermek és 2 felnőtt. Két gyermek életét nem tudták megmenteni, a helyszínen belehaltak sérüléseibe. A felnőtteket életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az egyik gyermek belehalt sérüléseibe. A vétkes személygépjárműben 2 felnőtt utazott, ők sem élték túl a balesetet. A baleset részletei a BOM portál oldalán. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelyben a pályájuk elején járó, vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak innen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből is. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A program második évadában ismét 4 kategóriában lehet megjelölni, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben a jelentkezők. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Frissülést hozó csapadék nem várható. Időnként élénk lesz a déli dél-keleti szél. Hajnalban 26 fok körül alakul a hőmérséklet, majd délután 40 fok köré forrósodik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Hallottátok már, hol tart a ChatGPT, és mi történik? No. Már megmenti a Reddit felhasználók életét? Mondjuk, akik itt a magyar Redditet felhasználják,
2: ott nem kéne,
1: hogy a ChatGPT segítsen, nem? Azok, akik szétszednek közéleti szereplőket, meg hozzátartozóikat, azokat nyugodtan pusztíthatnak közöttük a kolera, nem?
3: Tanácsokat kéne, hogyan alázzam meg Sebestyén Balázs?
1: Hát engem nyugodtan, de nem, hogy a ChatGPT mentette meg egy Reddit felhasználónak az életét, aki azt állítja, hogy a rendszer még a hivatalos orvosi diagnózis előtt diagnosztizált egy nagyon ritka betegséget nála. Beírta, hogy mi van, milyen tünetei vannak, és a kis barátja megmondta neki, hogy mi az, ami mit kell csinálnia, mert hogy milyen betegségben szenved.
2: Elküldte orvoshoz, vagy gyerekek. Házipatika?
1: Elküldte orvoshoz, hogy nagyon komoly a baj. Lassan ott vagyunk, hogy mindenkinek kell egy ilyen alkalmazás a telefonjára. Egyszer muszáj letöltened. Ott kell, hogy legyen.
3: A ChatGPT előtt is, beírtátok a tüneteiteket, nem volt ilyen soha?
1: Hát az ilyen házipatika, vagy mi volt, orvos válaszol, meg nem tudom milyen.
2: Google keresőbe
1: beírtad, azért az nem, ugyanaz. Az nem ugyanaz volt. A válaszol doktor kisemőke bőrgyógynász, és akkor már 3 napot egy válaszra, mire doktor kisemőke bőrgyógynász válaszolt neked, hogy nem, az nem melanoma. Beírod, és azonnal megmondja, hogy mi a baj. Ilyet én nem ismertem ezelőtt.
3: Hát hogy ne összegyűjti az összes lehetséges variánst. És utána ezzel a listával mész a házi orvoshoz.
1: Az még az orvosoknak is jó fárasztó lehet.
2: Hogy a házi orvosok szerintem könyörögve kérnek, hogy ne menj úgy oda, hogy te fölkészültél a netről.
3: De miért? Egyébként ez nem az ő munkáját segíti?
2: Nem.
3: De miért? Egyébként rohadtul tele van a hócipője, mert 25-ször megy hozzá vissza, ugyanaz a nagymama.
2: Azért, mert ez egy szakma, nem egy szakkör, Juli, az orvostudomány.
3: De én ötleteket adhatok neki?
2: Nem. Ötleteket a konyhatervezőnek.
1: De mi van, hogy a házi orvosom nem veszi észre, nem is gondol erre a ritka betegségre? Tudod, itt mit mondott meg a ChatGPT? Megmondta, hogy rabdomiolízisben szenved.
2: Rabdomiolízis.
1: Ugye? Na most ez azt jelenti, hogy ez egy olyan ritka állapot, amelyben az izom lebomlása során a veséket károsító fehérjék szabadulnak fel, és elmondta, hogy azonnal forduljon orvoshoz, meg is tette, és a laboreredmények, tipikusan erre csináltak laboreredményt, és megerősítették a mesterséges intelligenciának a diagnózisát. Szóval azért ez egy elég menő.
2: Ez nem, hogy elég menő, ez az életét adta a ChatGPT a csávóért, ez tök jó. Csak jusson esetekbe az, amikor beírták egy csomóan a Facebookra, hogy ez a problémám, szerintetek mi lehet? Na, és akkor ott egyrészt eltemettek, hogy hát a szomszéd azt mondja, te szegény, hogy elvitte egy hét alatt, ugyanez volt. Ez az egyik. A másik, nem lesz abból semmi baj, és mondjuk kis százalékos arányban eltalálták, hogy mi a bajod. Az orvosnak ez meg...
1: Oké, de gondold el, most elmész az orvoshoz. Példa. Jó, elmész az orvoshoz. Oké, és azt mondod neki, megkérdezi, mi a tünet? Igen, és a csávó azt mondta, hogy neki annyi volt a tünet, hogy egyszerű guggolásokból és fekvőtámaszokból álló testedzés után szokatlanul rossz közérzetre ébredt. Na, ez a házi orvosnál hogy néz ki?
3: Vitamin hiány.
1: Rossz közérzet. Ja,
2: megint. Jó, na, üssed. Várjál, lassabban.
1: Álszik kell legalább. Még nézzük még egy vidéki rendelőház, és nem akarom házi orvosokban, mert annak lelkiismeretesek jók, tehát hogy nem vegye mindenki magára, most csak karikírozunk egy jelentet. Milyen szar, hogy ezt is meg kell magyarázni, nem? Holnap sem, mert már látom, mert szólt a házi orvosoknak. Na, szóval oké, mit
3: legyen
1: történt?
3: Szíves, ne zavarja a rendelést kopogással.
1: Iszik elég folyadékat. Kevés folyadék. Mire végigmész? Nem mond neki, hogy aha, szédül a fekvő után. Rosszul érzi magát? Hát ez teljesen egyértelmű, hogy ez a endomifob fibriózis, mit tudom, én nem tudom, mert ez nyilván nem így zajlik. Önnek nincs esetleg rabdomiolízise? Kérdezi ezt egyébként az örkényi házi orvos. Én is erre gondoltam. Míg elviszed hozzá ezt a leletet, és megfejti. És ugye azt mondja, hogy a tünetek néhány nap múlva sem enyhültek, folyadékbevitel volt, ezért úgy döntött, hogy a ChatGPT-t hívja segítségül. Leírta a tüneteit, a mesterséges intelligencia azonnal megírta, hogy közepes vagy súlyos rabdomiolízisben szenved. És ez egy nagyon ritka betegség, nagyon ritka állapot. Hát azért, most azért elmész, azért nem tudom.
2: Jó, még
1: túl a haraszti házi orvos, hát nem biztos, hogy ezt így rám, hogy ezt csokoltatjuk a haraszti házi orvosokat. Nem, szerintem én ezt jónak
2: tartom.
1: Alapos
2: házi orvos nyilván végigviszi, és azt is tudjuk, hogy nem mindegyik ilyen. Csak ez most egy tényleg jó példa, de akkor próbáljuk ki.
1: Tessék, mondd, mi bajod.
2: Töltsed be a ChatGPT-t. Töltsed be,
1: és mondd meg,
2: hogy... Kopincsál rá, és igen, akkor írj, és akkor kezdjük.
1: Kinek
2: el.
1: Kinek mi a baja, tessék?
2: Hát kezdjük, milyen tüneteid van? Szerintem kezdjük Júliával.
1: Júli, te ízig mondod. Na tessék,
3: egyébként rákerestem, és az emberek 70-80%-a beírja a tüneteit, mielőtt elmegy orvoshoz. Tehát, hogy ez nem egy hülyeség, és szerintem az, hogyha odamész 4-5 olyan lehetséges betegséggel, akkor azt mondja az orvos, hogy tényleg, egyébként erre lehet, hogy el lehetne küldeni egy plusz laborra.
1: Igen, és dohányzik. Igen. Tedd beszélő funkcióra. Na oké, mondhatom neki?
2: Várjál még előbb, mondja el a Júli, hogy mi a panasz, és akkor aztán Balázs azt
1: jó, én azt bemondom neki egybe, és itt vagyok, ugye ezzel?
2: Hát látászavar, memóriavesztés.
3: Oké, beszédzavar, szikrázó fények a látótérben.
1: Hú, na várjál!
2: Nagy a baj!
1: Jó reggelt!
4: Jó reggelt! A tünetek, amiket mondtál, aggasztóak lehetnek. Talán érdemes lenne felhívni egy orvos. Hogy érzed magad most?
1: Látászavarom van.
3: Szikrázó fények a látótérben.
1: Szikrázó fények a látótérben.
3: Néha beszédzavar.
1: Néha beszédzavarom is van. Mit mondasz, ez mi lehet?
4: Ezek a tünetek migrénre vagy esetleg aurával járó migrénre is utalhatnak. Azonban a biztonság kedvéért érdemes orvoshoz fordulni, hogy kizárják az esetleges komolyabb problémákat. Ne aggódj, de mindenképp kér segítséget.
1: Szexi a hangod.
2: Aha.
1: Ja. Itt vagy.
2: Beszélj még.
1: De... Na, és akkor mi van?
3: És az aurás migrén, de mielőtt ez volt, nekem mindenhol agydaganatot. Az első az volt.
1: Így megmondta ebből, hogy aurás migrén. Igen. És az a tünet.
3: Ezek az aurás migrénnek a tünetei, igen. De mielőtt nem

0: Lajos házi pálinkája.
1: Gyerekek, jött 600 SMS, mindenki elküldte a saját tünetét. Igen. Hogy azért most milyen állapotban vagyunk, vagy mi történik itt?
2: Teljes napi hasi görcs, és rettenetes alhasi fájdalom után a Google szerint méhnyakrák, vagy súlyos petefészek gyulladást ciszták, és endometrózis is esélyes volt. Kiderült, hogy csak romlott tejet ittam, és ezért görcsölt mindenem, az aláírás András.
1: Vére székletre nézelődtem a neten, a Google már diagnosztizálta a vastagbélrákot, beletörődtem a végstádiumban, majd este az jött a feleségem, mondta, hogy neki is hasonló tünetei vannak, akkor néztünk utána, és derült ki, hogy az előző nap evett sok cékla okozta hasonlóságot. De ez mi, hogy már beletörődött a végstádiumba? Minden héten diagnosztizálok magamon halálos betegséget, azt kivizsgáltatom, de aztán jön a következő, nagy segítségem ebben a Google. A férjem azt mondja, összetöri a telefonomat. Most gondoljatok bele, hogy milyen borzasztó lehet egy ilyen nővel együtt élni, aki minden héten meg akar halni, lát egy jelet, szorong, diagnosztizál, utána olvas, látod, hogy teljesen ebben van, és nem is tudod kirántani ebből az állapotot. Ez ilyen borzasztó lehet, nem? És addig keres, addig teremti, amíg végül tényleg lesz valami.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ez borzalom lehet.
2: És hogy mi az ok, azt kéne kitalálni.
1: Igen, hogy mi van e mögött.
2: Akkor nem kap elég szeretetet, nem foglalkoznak vele.
1: Igen.
3: Én együtt élek egy ilyen ember.
1: Önmagad vagy a Miro? Miro?
3: Miro.
1: Hipohonder? Hát borzasztó lehet. Nehéz. Az nehéz együtt
3: A legminimálisabb tünetekre is nagyon-nagyon rá tud görcsölni, és ő temeti magát. Most volt egy gyulladásos megbetegedése, ami másodszorra jött elő az évben, ezért az orvos egy vizsgálatot kért neki. És úgy képzeljétek el, hogy volt egy fogorvosi időpontja, és kint álltam az előszobában, és mondja a Miro, hogy mondjam le. Mondom, miért? Hát, ameddig nincsen meg ez az új vizsgálat, lehet, hogy nem is lesz más szükség rá.
1: Jézus!
3: És így állsz, és így nem
1: hiszem, fárasztó ez, atyaisten! Nekem veseköben volt, amit az internet segítségével hereráknak diagnosztizáltam. Feleségem nem feküdt le velem, a Google azt írta, korai klimax. Utána jártunk, hogy megnyugodjunk, nem klimax volt, csak megcsalt egy másik pasival.
2: És ez sokkal jobb.
3: De ezt már a messengere mondta meg.
1: Na, itt van velünk Csaba, a kázi orvos. Hello, Csaba, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Ciao, köszi, hogy írtál. Szóval, hogy te is orvosként, vagy házi orvosként már szoktad használni? Azért ez nagyon klassz.
4: Igazából az, hogy szoktam, az túlzás. Én inkább csak az volt, hogy leteszteltem. Kíváncsi voltam, hogy tényleg mire képes. Ráküldtem egy-két olyan már megoldott, de nehezen diagnosztizálható esetre, amivel korábban mondjuk nagyon-nagyon sokat küzdöttünk, tehát ilyen több hétig tartó megfeszített munka volt, mire tényleg egy-két ilyen ritka diagnózist megtaláltunk, és azért vannak jó meglátásai, meg tényleg sokat tud segíteni, amikor mondjuk tényleg ritka betegséget kell megtalálni, mert hát azért például ebben az esetben is egy nagyon ritka autoimmun betegség volt, amire 3 hétig tartó nyomozás végén sikerült pontot tenni, és akkor na, még mielőtt megvolt a diagnózis, azokat az adatokat adtam meg a ChatGPT-nek, de ebben már benne voltak a laborok, már csatoltam hozzá képet, beleírtam, hogy milyen gyógyszereket szed az illető, tehát hogy egy elég nagy mennyiségű adathalmazzal láttam el, és igazából működőképes volt a dolog, de úgy, hogy mellette azért nagyon sok hibát is vétett. Tehát nem az van, hogy varázsütésre megszületik egy olyan diagnózis, amin előtte mi hetekig dolgoztunk. Ráadásul alapvető hibákat is el tud követni. Például a gyógyszerlistában, amit megadtam neki, felsorolta, hogy melyik mire való, és volt olyan gyógyszer, amivel teljesen mellé lőtt. Tehát például egy szívritmus szabályozó gyógyszerre leírta, hogy ő azt vérhigítónak szedi, miközben semmi köze nincs a valósághoz. Tehát azért mondom, hogy önmagában laikusoknak nem nagyon javaslom, mert egyrészt rengeteget hibázik még, másrészt meg ugye az esetek többségében nagyon sokféle diagnózist fog felsorolni, és abból aztán úgy is tudni kell kiválasztani, hogy mi az, ami releváns.
1: De érdekes azért ez így, de hogy közben megvan, amikor megkitalálja.
3: Vannak, akik már komplett diagnózissal érkeznek hozzád, mert rákeresett, ő már tudja, szerinted neki már csak megerősítésre van szüksége, tehát vannak, akik már így lépnek be hozzád?
4: Igen, de a többségben még általában a Google-ön keresgélnek, nem pedig ilyen különféle nyelvi modellekkel próbálkoznak. Olyannal még nem jött senki, hogy na a ChatGPT ezt dobta ki neki, vagy a Gemini, vagy akár melyik másik, úgyhogy de valószínűleg a közeljövőben lesznek ilyenek is. Úgyhogy szerintem egyébként egy hasznos kiegészítő eszköz, tehát én is biztos vagyok benne, hogy a jövőben is fogom használni. Most például egy elég ritka hematológiai betegség,

0: gépeknek a nyomozásában tűnik úgy, hogy segíthetett, mert amit már magamtól mindent ki tudtam zárni, egy olyan esetnek az adatait adtam meg, és egy elég ritka enzimhiány dobott fel, amire magamtól őszintén szólva nem gondoltam, mondjuk nem is sok van belőle, tehát a néhány eset van az egész országban, úgyhogy most azt várjuk, hogy a hematológiáról majd visszajön az eredmény, hogy ez az enzimhiány, ez igazolódik el.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
6: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A 3-8 című mese elevenedett meg. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Június 16-án az Árpád Fejedelem Tagiskola első osztályos tanulói érkeztek az Egressy Béni Városi Könyvtárba, ahol Zelk Zoltán a 3-8 című meséje elevenedett meg előttük. A történetet Sík Bábok segítségével ismerhették meg a gyerekek, majd a mese ezúttal is folytatódott, a szereplők bőrébe bújva saját maguk játszhatták el a történetet. Problémás helyszíneket járt be Janicak Dávid polgármester és dr. Németh Csilla országgyűlési képviselő Ószon és környékén. A Távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a területbejárás. A program során felkeresték a készülő kamionparkolót, a befejezetlen ipari park beruházás területét, valamint több olyan helyszínt is, amelyek állapota régóta foglalkoztatja az itt élőket, írja az oszt.hu. Digitális tantermet alakítottak ki a Csillagfürt egymiben Ózdon. Az intézményhez kapcsolódó ózdi nyitott kapu alapítvány pályázott a high-tech suli programba és nyert. 25 millió forintból vásárolhattak az oktató-nevelő munkát segítő berendezéseket. Többek között lézervágót, 8 programozható robotot, 25 notebookot, szavazógépet, illetve szoftvereket, forrasztópáka készletet szereztek be. Részletek az oszt.hu-n. Vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak Arnóton, miután a település képviselő testülete még március végén saját felosztásáról döntött. A választópolgárok nem csak az új polgármesterről, hanem a képviselőtestület összetételéről is határoztak. A vasárnapi időközi választás eredményeként Arnót régi új polgármestere Gulyás Ágnes lett. 952 választó megjelent, ami a szavazásra jogosultak 50,77%-a. További adatokról ír a BOM portál. A tudatos takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém melegidő miatt itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A felhasználótól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Végül nézzük, mindig érnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Frissülést hozó csapadék nem várható. Időnként élénk lesz a déli dél-keleti szél. Hajnalban 26 fok körül alakul a hőmérséklet, majd délután 40 fok köré forrósodik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Ez a mi lett volna, ha ez egy érdekes téma, mi jó dilemma az ember életében, mert hogy 48 év késéssel tudta meg egy brit nő, hogy miért nem vették fel álmai állására. 70 éves most a nőci, és 1976. januárjában jelentkezett motoros kaszkadőrnek. Levele azonban nemrég kiderült, hogy a postafiók mögött ragadt, így végül soha nem ért el a címzethez. Ilyen érdekes dolog, ugye, hogy áltok vagy áldás, el kell érnie vagy nem. Nem érkezett meg a címzethez, és hát nem tudott igazából jelentkezni. Egy fiók mögött találták meg az új levelét 50 év késéssel. És azt mondja, hogy csodálkozott, hogy miért nem kapott választ a jelentkezésre, hozzátette, hogy elképzelhetőnek tartotta, sokáig sokat jelent neki, hogy most visszakapja a levelét, de azt gondolta, hogy egész egyszerűen nem volt elég fontos, hogy válaszoljanak. Nem tántorította el egyébként a hasonló kihívásoktól, közel 50 év alatt kb. 50-szer költözött, 4-5-ször országot váltott, Afrikában kígyókkal foglalkozott, repülős oktatóként is dolgozott, de nem lett végül motoros kaszkadőr, és azt mondja, hogy a levél nagyon mély nyomot hagyott bennem, tisztán emlékszik rá, hogy korábbi londoni lakásában gépelte, és arra is, hogy milyen csalódott volt, ha nem kapott, amikor nem kapott rá választ. Mint elmondta egyébként, így is csodálatos élete volt, és nem gondolkozik azon, hogy mi lett volna, ha mert hogy így ebben a formában ennek már nincs értelme, úgy történik,
5: el
4: ahogy történik.
5: Engedni, tök
4: el
5: jó.
4: Tudta engedni,
5: azért egy terapostával, gyerekek, hogy az életem másképp lett volna, ha maguk ezt kiviszik, és nem egy fiók hátsó részébe porosodik a levél.
6: Ja, hát sok mindent köszönhetünk az internetnek. Azért.
5: Ugye az odaér, meg látod, hogy elolvasva.
6: De valahol ez egy teszt is, nem? Tehát, hogyha valamire nagyon vágysz, és nem kapod meg a választ, hogy miért nem mész utána? Nem?
4: Tehát, az élet rendezi valahogy, nem jön levél, azt gondolod, hogy a sorszerű, nem jött levél, más fele kell mennem.
6: Én
4: és
6: nem
4: akkor...
6: bírom ki, én ezt nem bírom.
5: Alapvetően az jut eszedbe, hogy a leveled odaért egyébként, csak nem. Válaszra sem értettek, mert válasz. Alkalmatlannak gondolnak erre a feladatra.
6: Hát ilyen bizalom nincs bennem a postával kapcsolatban, hogy...
4: Beti, bemennél és azt mondod, hol a levelem? Válaszoljatok!
6: Én még csomagot nem kaptam meg a saját lakcímben, tehát hogy olyan nem volt, hogy küldtek nekem valamit, és akkor megjött, meghozta a postás. Nem az volt, hogy jó napot kérek, szeretnék kérdezni, vagy hol lehet? Kapcsolom! Ezekre bízom rá a saját életemet.
7: Jolika, te láttad azt a levelet?
6: Nem, de nagyon finom volt, tessék, olyan mi?
4: Mindjárt megnézem, hogy a fiókban még vannak maradványok. Na, írjatok, drága hallgatók, biztos, hogy mindenki gondolkozott azért már olyan kérdésen, hogy ha az első férjeteken maradtok, ha nem váltok el, ha elfogadjátok azt a munkát, ha nem mondtok rá igent, mi lett volna, ha igen mondtok? Milyen nagy életcsomópontok, utak, kereszteződések jöttek az életetekben, amin szoktatok gondolkodni, hogy elvállaljátok, belevágtok, elköltöztök, maradtok, de végül is nem hoztátok meg azt a döntést, vagy másfele ment az életetek, de mégis van egy ilyen gondolkodás, hogy azért az sokszor eszetekbe jut. Az az esemény, az az állásinterjú, az a felhívás, az a költözés, az a kapcsolatbeli esemény, bármilyen dolog, amin gondolkoztok, hogy mi lett volna, ha. Igen, mondtok, elvállaljátok, belementek.
5: Istenem, ha elvégzem a tanárképzőt.
4: És ha te elvégzed a tanárképzőt, hát minden igen. Lehet, hogy te most nem itt ülsz, hanem egy Békés Csabai iskolában.
6: Vagy pedig egy
4: lejjebb. Szomorkodsz. Vagy egy lejjebb, igen. De rengeteg olyan dolog van, ami azért szerintem eszedbe juthat, hogy mi lett volna a 15 éve, nem
5: a
4: jön velem szembe az utca.
5: Tök szép. Akkor gondoljatok bele, hogy most van valamilyen életed, amikor szerintem azok között, akik így visszagondolnak, hogy mi lett volna, ha valószínűleg ezzel nem elégedettek, ami most van, ugye? És ott van egy ilyen romantikus dolog, hogy nem tudod, lehet, hogy az se lett volna jó. Lehet, hogy még rosszabbul is jártál volna, mint most, de benne van a lehetősége, hogy jobb lett volna.
6: Hát én szerintem azok a dolgok, amik úgy igazán neked vannak teremtve, azokat nem lehet elrontani. Megkapod. Azt nem lehet elrontani, arra nem lehet letérni az útról. Az a párkapcsolat, ami össze kell, hogy jöjjön, azt nem lehet elrontani, az, hogy hülyeséget írta SMS-be. Én azt gondolom, hogy ami a tiéd, azt nem lehet tőled elvenni. Én ezt érzem ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. És van egy csomó dolog, amiről szeretnénk, ha miénk lenne, de valójában soha nem lehet a miénk. Ilyen például a 60-as derék. De hogy a...
4: Igen, ne legyenek illúzióink.
6: Igen. Tehát, hogy vannak
5: bármit
6: tehát,
5: is azt, csinálsz.
6: Igen, hogy van az egód, nyilván, az egy külön nótát fúj, meg van az utad, ami egy másik dolog is. Nem akarok ilyen szuper spirituális lenni, de például amikor nekem volt olyan, hogy jelentkeztem egy munkahelyre, az egy érdekes dolog volt, csak hogy reflektáljak erre a témára, és voltam egy munkahelyem egy trénercéggel együtt, és azt körülnéztem az a munkahelyen, és azt éreztem zsigerileg, hogy én itt szeretnék dolgozni, és megkértem a trénert, aki oda vitt engem gyakorlatra, hogy kérdezzen meg a helyi HR-estől, hogy jöhetnék-e oda esetleg gyakornoknak, akár ingyen. És írt neki egy levelet, amit úgy fogalmazott meg, ami alapján én se választottam volna senkit, tehát úgy volt, hogy hát, hogy nem tudom, hogy van-e a költségvetésetekbe pénz, de hogy nagyon fontos lenne, hogy hogy szorítsatok, mikor elmondta, hogy ingyen is eljövök, és elküldte nekem a visszautasítós levelet ez a hölgy, aki ugye hát segített nekem idézőjelben, és én meg elolvastam lehet, és nagyon felbosszantottam magam, úgyhogy, de megláttam benne az e-mail címét, ahogy ott helyi HR-esnek, és akkor írtam meg egy e-mailt én direktbe, hogy nem erről van szó, rosszul fogtuk meg ezt a dolgot, hanem nekem nagyon szeretném, hogyha lenne ilyen tapasztalatom, hogy nálatok van, és hogy légy szíves, hogy vegyetek fel, ingyen is eljövök, és felvettek.
5: Ingyen?
6: Hát valami nagyon...
5: Egy
6: minimál pénzért, viszont utána ő rögtön teherbe esett, és akkor tudtam az ő munkáját elvégezni több mint egy évig, úgyhogy nagyon hamar belerázódhattam egy komoly feladatkörbe. És nekem ott ebből... Nekem
5: igen, nagyon... de látod, itt te elérted a célodat, tehát hogy itt azért nincs a mi lett volna, ha élmény, mert tulajdonképpen oda kerültél.
6: Hát itt az lett volna, mi lett volna, ha, hogy hagyom, hogy a visszautasítás
5: eltántorítson. Ja, igen.
6: De szerintem az van, hogy nyilván beadtam egy csomó olyan helyre is, ami mondjuk nem jött össze, de azt fel tudtam dolgozni, mert abban nem volt benne ez a zsigeri érzés, hogy én ezt szeretném, ez nagyon kell nekem.
5: Na de lehet, hogy ha ott te nem írod meg ezt az e-mailt, hanem csak a mentorod idézőjelesen, akkor lehet, hogy már híres stand-upos lehetnél.
6: Ja, várjál csak.
4: Igen.
6: De mennyire híres? Mennyire nagyon híres?
5: Pont mint most. Nagyon.
6: Igen. Igen. Nagyon. Ugye az volt az is, hogy én nem akartam akkor stand-upos lenni, de hogy amikor már stand-upos akartam lenni, akkor már évek óta dolgoztam be a szakmába.
5: És tök jó jött.
6: És azt éreztem, hogy azt, már, azt a pályát már lejátszottam. Tehát az, abban már jól is jött az a tapasztalat, de hogy azon a pályán már nem volt bennem több érdeklődés. És akkor jött ez a másik.
4: Na, nézzük egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatók. Azt mondja, Amerikában kaptam zöld kártyát 20 éve, a mai napig bánom, hogy nem éltem vele. Minden egyes nap eszembe jut. Ha nem sétált volna be 7 éve egy vecsési hotelbe egy szexi üzleti utazó, a recepciósként dolgoztam, ma nem lennék egy Skóciában 9 hónapos terhesen. A legváratlanabb dolgok hozzák a legnagyobb csodát az életünkbe.
5: Aj, de akkor ő jól járt vele.
4: Igen. Hazajöttem az USA-ból egy év után, pedig már megvolt a felvétel a haditengerészethez. Most van egy gyönyörű feleségem, két aranyos lányom és egy komoly ingatlan hitelem. Anyagilag jobb lett volna Amerika. De. Ugye? Ezek igen, azért nagy kérdések, igen. Hogy hova fut ki az életed. Nagy csomó pont az életemben, amikor 16 évesen úgy döntöttem, megtartom a babám, a legjobb döntés volt, belegondolok, mi lett volna, másképp döntök a környezetem nyomására. Mindig arra jövök rá, hogy nagyon-nagyon jó döntést hoztam. Ha 19-ben nem rúgnak ki 14 év után az első munkahelyemről, még mindig ott savanyodnék abban a gyárban. Most legalább állás, legjobb állásom van, imádom csinálni, és dupla annyit keresek. Köszönöm, hogy nem kellettem már oda, Gyuri küldte nekünk. Nóri vagyok, egyszer nem kaptam meg a munkát, amit nagyon szerettem volna, de addig mentem, míg végül mégiscsak felvettek. Életem legrosszabb helye volt, 3 hónap után felmondtam. Azóta tudom, hogy minden okkal történik, és engem szolgál. Párizsban tanultam 2 évig, de nem kerestem állást, mert haza akartam jönni, akkor 7 éve jártam egy fiúval. Hazaköltöztem, 2 hét múlva szakított
5: vele. És már nincs visszaút.
4: És már nincs visszaút, úgyhogy Párizsban tanult és keresett állást. Gondold el, ott marad. Gondold el, ha tök más út, tök más élethelyzet. Nem,
5: nem biztos, hogy jobb, de...
4: De teljesen más,
6: olyan,
4: hogy egy döntés.
6: Gyakori konfliktus nem a nőkben, hogy a nők annyiszor hoznak ilyen döntést, hogy akkor egy idilli párkapcsolat miatt feladják a saját törekvéseiket.
4: Igen, és aztán később nagyon megbánják.
6: Igen, igen.
4: De főleg, ha nem odafut ki a párkapcsolat, ahol szeretnék. Igen.
6: Meg olyan nincsen amúgy, hogy attól idilli egy párkapcsolat, hogy a másik felfogja, hogy te éppen egy olyan élethelyzetben vagy, hogy neki is kell alkalmazkodni hozzá, nem csak fordítva.
4: Hát ez is benne van. Igen. Annó egy rossz kapcsolat miatt nem mentem el egy másik városba egyetemre, elmentem volna, később nem ismerem meg a mostani férjem. Minden hülye exnek oka van. Írja valaki. Ha. Minden hülye exnek.
6: Ez így van. Amúgy én is így gondolom.
4: 10 évvel ezelőtt esélyem volt kimenni Tibetbe angol tanítani gyerekeknek. Rengeteget őrlöttem, de nem vállaltam el, mert akkor jött össze álmaim nője, illetve gondoltam én, mert 2 hónap múlva már szakítottunk, és azóta nem volt esélyem visszamenni Tibetbe. Rengeteget gondolkodom rajta, hogy miért kellett azt kihagynom Tibetbe angol tanítani. Kis tibeti gyerekeknek. Milyen érdekes. Mi lett volna, ha 10 éve lefekszem a főnökömmel, akkor most én lennék a felesége, nem a kolléganőm, családi 4-szintes medencés házban laknék, nem albérletben.
5: Ne csak a pénzt lásd ebben.
4: Igen.
5: A medencés háza.
6: Gondolj bele, hogy milyen lett az a főnök, akivel így csak akartál lefeküdni. Tehát, hogy milyen ellenérzés, ilyen zsigeri rossz érzés lehetett ez neked?
4: Hát vagy azóta jött össze a főnöknek a 4-szintes medencés ház is, tudod? Akkor még nem volt benne.
6: És akkor arra várt, hogy valaki válaszza ki a csempéket bele, nem?
4: Igen. 82-ben felvettek a Bibó kollégiumba. De aztán úgy alakult, hogy mégis albérletbe mentem. Most már bánom. Ugye? Mi lett volna, ha nem indítok nyomozó hadjáratot az exem után, és nem derül ki, hogy rossz lányos megcsalások, és hogy van egy eltitkolt kisfia. Valószínűleg még most is együtt lennénk, és tudatlanul lennék nevelő anya 23 évesen. Hülyeség ezen gondolkozni, minden úgy van, hogy lennie kell. Egy percet sem gondolkozom a múlton, higgyétek el, hogy ott vagy, ahol lenned kell. Nem érdemes ezen gondolkodni. Neben is van valami, igen, hogy ebbe beleőrülsz. Ebbe beleőrülsz. Nem tudom, én is ezt az elvet vallom, hogy mi lett volna, ha nem megyek el a zenetévés válogatóra, hol lennék most, mit csinálnék, de hogy... Hogy egyrészt az ország nagyon sokat veszítene. Kettő,
5: hát,
4: hogy...
6: Én is ezen gondolkozom,
4: hogy valahogy a rendező erv, meg a körét körülő szervező erv az szervez. Én inkább abban hiszek, hogy a jövőben mit tudsz te teremteni, mennyire vagy felelős azért, amit teremtesz. De a múlton én nem nagyon tudok rágódni. Nem is vagyok hajlandó, meg hál' Isten nincs is olyan történés, amin kellene. Tehát lekopogom, de nem vett olyan irányt az életem, hogy azon kell gondolkodnom, hogy mi lett volna abban a helyzetben máshogy döntök.
6: Jó, beszéljünk a frizuráidról.
4: Ott azért van megbánás.
6: Hogy? Amikor volt ez a Beckham frizura, hogy akkor tudod, hogy érezted magad?
4: Igen. Egyébként ez a mi lett volna, ez nem azt jelenti, hogy te most a jelenlegi életeddel elégedetlen vagy. Szerintem ez inkább csak azt jelenti, hogy gondolkozol lehetőségeken, hogyha elmész Amerikába, ha elvállod azt az állást, attól neked most lehet boldog boldog, teljes, kiegyensúlyozott életed, párkapcsolatilag, gyerekekkel, családban, munkában, de volt egy-két kereszteződés, ahol te akár máshogy is dönthöttél volna, hogy hol lennél, vagy milyen döntéseket hoznám. Nem feltétlenül szerintem csak azok gondolkodnak, akik most valamivel nem elégedettek. De nyilván, ha boldog vagy, akkor kevésbé rágódsz a múlton. Talán azok jobban, akiknek nem úgy sikerült. De...
6: szerintem ez egy nagyon-nagyon jó útjelző, hogyha ha azon rágódsz, hogy mi lett volna, ha az azt jelenti, hogy most nem érted jól magad abban, ami most van. És például a párkapcsolatoknál, amikor a Hufnagel pistizés ugye előkerül, hogy...
4: Ha a Hufnagel pistihez mentem volna, igen. Mentem
6: igen,
4: volna.
6: Igen, az abszolút arról szól, hogy valamit nem kapsz meg otthon, amit most így neked kéne kezdened, de nincs hozzá kedved, vagy erőd. És ez inkább egy ilyen visszajelzés szerintem, hogy...
4: igen.
6: Most
4: igen.
6: Csinálj valamit, most kell.
4: Hívott Pávtedi egy bulival, de már tudom, hogy jobb, hogy nem mentem. Minden okkal történik. Igen. Az egyszer egy lány azt mondta nekem, menjünk fel szobájába, mert töltőre kell dugni a telefonját, ére minek, hát 80%-on van.
5: De hülye vagy,
4: egy
5: jaj, bocsánat.
4: Egy év múlva esett le, hogy miért nem beszélt velem. Mi lett volna, ha. Igen. Nekem most ez a mi lenne, ha élményem, kaptam egy jó állásajánlatot, 3000 euró kezdő fizetésre heti 4 munkanap, de a barátom azt mondta, hogy elhagy, ha elvállalom. Szóval a kérdés, a mi lesz, ha? Azért ez milyen erős zsarolás, nem? Elhagy, ha elvállalom. 3000 euró.
5: De akkor már meg is kaptad a választ. Mert egy rendes, normál párkapcsolatban, egy jó párkapcsolatban nincs ilyen, hogy én elhagylak, ha te elhagylak.
6: Kivéve, hogy 8 hónapos terhesen ül most egy albéletben.
5: Nem jó, igaz. Jó. Oké, tudok veled menni.
4: Szerintem benne lehet ilyen. Meg a fiatalok még 20-25 évesek, ott még hozol egy olyan döntés, hogy elmész, oké, de nem várlak meg. Tehát, hogy szerintem igen, ez simán benne van, hogy a lány fiatal életkorból kifolyólag mondjuk ilyet mond. Ez nem egy felnőtt kapcsolat. Nem tud, nem akar, neki is jó lehetősége van. Hát miért kéne neki menni? Azért, mert a pasi menni akar. Hát ezzel azért nem értek egyet teljesen. Szerint... persze kicsi, menjünk 25 évesek, te dolgozzál kint, én feláldozom az életem a párkapcsolat miatt.
6: De ugye ezt történik a másik irányból
5: most
6: is.
5: Most ugye, akkor a fiú adja fel az álmait.
4: Hát,
5: érted.
6: Szerintem minden párkapcsolat, ha komoly, nem? Akkor az van, hogy vannak időszakok, amikor az egyik ad a másiknak több teret, nem? Tehát ez nem mindig az van, hogy kiegyenlítettem mind a ketten.
4: Most 20 éves embernél azért mondhatja a másik, hogy figyelj, menj, good luck, sok szerencsét, nem biztos, hogy megvárlak. Én azért ezt megértem. Nem? Tehát, hogy nem életed legnagyobb, legmélyebb szerelméről van szó, két gyerekkel a hátad mögött, három gyerekkel, és döntened kell, hogy mész a feleséggel, fiatalok együtt vannak, és azt mondja, figyelj, te mész Ausztriába, én viszont nem akarok Ausztriába menni. Hát akkor gondoljuk.
6: De ez a mostani perspektívád, érted? Mert most már tudod, hogy mennyi minden jön majd a 20 éves korod után, de aki még csak 20 éves volt, annak az a világ, meg az a nem tudom, a ne továbbja a jövőseknek.
4: De persze, hát nyilván máshogy dönt az ember.
6: Én nagyon buta voltam 20 évesen, és nagyon büszke voltam.
4: Mindenki buta egy kicsit még 20 évesen. Illetve nem buta, nem buta vagy, csak az van, hogy még nincs elég élettapasztalatod, persze. Hát azért máshogy gondolkozol 40 évesen, mint 20 évesen. És máshogy fogsz 60 évesen, mint 40 évesen.
6: De akkor sokkal önhittebb voltam 20 évesen, mint most.
4: Tök jó.
6: Nem? Tehát akkor
4: hát ez a jó.
6: Az indokatlan önbizalom.
5: Ha persze, akkor minden megy. Vicces.
6: Igen. Még a térdem szakadtagon, most meg mondod.
4: Ha nincs puki, nincs kaki. Higgyétek el, véletlenek nincsenek. Igen. Mi lett volna, ha? Szerintem kérdezzük meg a magyar foci szurkolókat az elmúlt évet, hányszor lett volna, mi lett volna. Játék végigment a fejekbe, igen. Munkavállaló vízumot kaptam az USA-ba, akkor ismertem meg a volt párom, és maradtam. Azóta fáj a szívem. Ó, Istenem, ha 9 éve nem mentem volna vissza a pékségbe a kóségáért, most nem lenne 4 gyerekem, se jó asszonyom.
5: Na,
6: látod,
4: ilyen jó esemes, így csak visszafordult.
3: És akkor egy rövid szünet!

0: Budapest. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopronfest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: Az 1 kg-os csont nélküli, szeletelt, friss, pácolt, fűszerezett, tálcás, Regnum Barbecue, narancsos sertéskaraj. Csak 2.990 forint.
3: Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
7: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Darázsvadász Miskolc. Darázsírtás fajtától függetlenül garanciával. 70-521-10-06. Darázsvadász Miskolc. A Facebookon is.
10: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédet, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: Igen, a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Kazincz Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a terület bejárás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Problémás helyszíneket járt be Janicak Dávid polgármester és dr. Németh Csilla országgyűlési képviselő Ózdon és környékén. A távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a terület bejárás. A program során felkeresték a készülő kamionparkolót, a befejezetlen ipari park beruházás területét, valamint több olyan helyszínt is, amelyek állapota régóta foglalkoztatja az itt élőket, írja az oszt.hu. Június 16-án az Árpád Fejedelem Tagiskola első osztályos tanulói érkeztek az Egressy Béni Városi Könyvtárba, ahol Zelk Zoltán a 3-8 című meséje elevenedett meg előttük. A történetet Sík bábok segítségével ismerhették meg a gyerekek, majd a mese ezúttal is folytatódott, a szereplők bőrébe bújva saját maguk játszhatták el a történetet. Vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak Arnóton, miután a település képviselő testülete még március végén saját felosztásáról döntött. A választópolgárok nem csak az új polgármesterről, hanem a képviselőtestület összetételéről is határoztak. A vasárnapi időközi választás eredményeként Arnold régi új polgármestere Gulyás Ágnes lett. 952 választó megjelent, ami a szavazásra jogosultak 50,77%-a. További adatokról ír a BOM portál. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dénye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Végül nézzük, mindig érnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Frissülést hozó csapadék nem várható. Időnként élénk lesz a déli dél-keleti szél. Hajnalban 26 fok körül alakul a hőmérséklet, majd délután 40 fok köré forrósodik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Sporthír, amikor nem olvasod el az apróbetűs rész felkiáltással, nem tudom, olvastátok-e, de nagyon szeretjük ezt a történetet. Két meccs után távozott Újpestről a kanadai hokisztár.
4: Hát, jó, vettünk egy ilyet.
3: Vettünk egy kanadai hokisztárt. James Scherer, így hívják, az Ute jégkorong védője, olvasható az újpesti csapat hivatalos Facebook oldalán. Kettő meccset játszott le, és azt mondta, hogy köszöni, neki elég.
4: Nem érezte jól magát, nem ízlett neki az újpesti eledel?
3: Igen, baja volt a szurkolókkal.
4: Nagyobb volt?
3: Nagyobb stadionhoz szokott. Nem ez volt a baja.
4: Miért mehetsz el?
3: Kanadából jött, még a jég is jól csúszott. A felszerelés is
4: hiányzott a családja.
5: A szép magyar lányok?
4: Jött a
5: nem voltak elég szépek?
4: Is.
3: Nem. Azt írja ugye az UTA jégkorong osztálya, hogy sajnos rajtunk kívül álló okokból kellett távoznia. Oh. És itt jön a megoldás, hogy Scherer ügynöke ugyanis az első lejátszott meccs után telefonált, mivel elnézte az ajánlatod, majd utána a szerződést is. Jelen helyzetben viszont a bérezés nem szimpatikus nekik, mert az összeg, amit a klub a szezon végéig ajánlott, ő havi szinten szeretné megkapni. Tehát leszerződtették a csávót egy szezonra, és ő meg azt mondta, azt hitte az ügynök, hogy havi bért ír alá, és aláírta, hogy ez nem rossz havonta. És jelzett a meccs után, hogy haló, hol a pénzem? És mondták neki, hogy milyen pénz, haver? Hát szezonra vagy, nem meccsre. Nem mondták, hogy akkor viszont felmondok.
5: Hát az Erzsébet utalványokat tudod.
3: A szép kártyák átmentek.
5: Átmentek, igen, és akkor még nem is beszéltünk a természetbeni juttatásokról. Szóval akkor mind a 27 ezer forint átett utalva, mi van?
4: És amikor elolvasta a szerződést a csávó, akkor nem esett le neki? Mert abban azért gondom benne van, hogy hát éves díj, ennyi. Vagy ha mondjuk nincs benne az éves, tehát meg akarta vezetni az Újpest ezt a kiváló kanadai hokijátékost, akkor mondjuk az összeg nem volt gyanús. Hogy az sok, vagy kevés, vagy
5: nem? Szerintem nem? Neki valószínűleg nincs olyan ügynöke, aki ezt átnézte volna, és kicsit van az ilyen indokatlan magabiztossága, ránézett a számra, és valószínűleg egy külföldön a havi bér van megadva, és akkor nem, vagy éves.
3: Na, ott van egy menedzser, aki azért ezt letárgyalja. Persze. És mit mondasz a játékosnak? Figyelj, Johnny, az, hogy elnéztem a szerződésedet, nem néztem meg az aprókat, hogy szarulvastam, pakoljál, megyünk vissza Kanadába. Hát azért, mint ember sem vagy jóba az ügynököddel ezek után, nem? Tehát, hogy mit mondasz, hogy hülye vagy? Tényleg nem szóltál, hogy ez nem havi, hanem éves? Ez hogy tud így elnézni?
4: Igen, ráadásul a sportban mindig szezonos, meg éves bérekről beszélgetünk. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy Cristiano Ronaldo most nem tudom hány milliárd forintnak megfelelő lóvét kap,
5: óránként?
4: Azért, hogy maradjon még egy évig.
3: Igen.
4: Tehát azt sose hallottad, hogy a havi fixe az ennyi.
3: Igen, ő kapott most, azt hiszem, mit tudom én, mi az euró, ami 200...
4: Én nem mertem megjegyezni se.
3: Felfoghatatlan. Igen. De hogy akkor viszont arra is számíthatod, hogy azon sem volt is számítani egy hallgatós jó felvetés, hogy dollár vagy húf. Tehát, hogy ő ránézett, és azt mondta, hogy mit tudom én, 1,2 millió. Jó.
5: De hát az infláció volt a problémája?
3: Az infláció meg rájött, tudom, amikor leszámolták, hogy nyerem, bementek oda hátra, büfve, 5, 10, 15, 20, 20, és nézd, hogy ez mi az Isten. És nem voltak benne ropogós dollárok.
5: Mutatom neked, SZJA.
3: Echo. Társasági adó. TV. A könyvelés, a büfépénz, a parkolás.
5: Ez pedig Katikának, mert kedves volt hozzád.
3: Igen. Úgyhogy marad 23 ezer forint. Azt hitte, gólpénz írja Kazi. Egyébként ez jó. Tehát, hogy azért ez jó hülye ügynöknek kell lenni, nem? A kettő meccs után te kihátrálsz a szerződésből, fölállsz, és megmondod, hogy köszönöm szépen. Egyébként ez az Újpestnek se szerencsés azért. Szóval ez...
4: Szerintem az Újpest tök korrekt volt, hogy elengedte. Ugyanis van egy aláír szerződés, amiből nem lehet így kihátrálni, hogy hoppá, hát mi ezt rosszul olvastuk. Mi van?
5: Én ezt minden munkáltatónak és munkaadónak mindig elmondtam, hogy annál semmi sem rosszabb, mint amikor ott tartasz valakit, aki nem akar ott lenni. Az egész csapatot szétzilálja, neki is rossz, neked is rossz.
3: De nálunk is így indítottál a próbaidőre egy hónapra.
5: Mondtam neked, hogy figyelj.
3: Mondta, rám hozta a frászt, figyelj, hidd el, ha én nem érzem jól magam, nektek is elengedtek. Mondom, úgy lesz,
4: igenis.
3: Úgy lesz, hogy
5: én nem
3: hazudok. Tudtad, mit kell mondani.
5: Én nem hazudok, én nagyon egyenes vagyok. És a sokkal ijesztőbb. De tényleg így van, szerintem, hogy hagyjuk ezt abba, hogy görcsösen ragaszkodunk olyan dolgokhoz, amik nem akarnak megtörténni, vagy akik nem akarnak velünk lenni együtt, ez mindenre vonatkozik, mert nem, sose tud jó lenni, nincs jó kifutása, nem? Úgyhogy sziasztok!
3: Igen.
4: Köszönjük mindent, puszi!
3: Ti milyen sportolók lennétek, ahol nem is a pénz alapján, de világszárok lehettek valamelyik sportban? Melyik sportot választanátok? Mi az, ami azt mondod, hogy jók a csajok, jó a fizú, jó helyeken van, jókat utazom, melyik sportot választanátok, és élsportolók lehettek, de nem amatőr szinten, mint az olimpián indulnak, hanem profi, mint mondjuk a Forma 1, vagy a box, vagy nem tudom, mit csinálnátok?
5: Te biztos, hogy szinkronuszul lennél.
3: Igen, közt. Csipeszel az orromon, rózsaszín tangában.
4: A kis
3: nagyon megfestett. Az a baj, a szinkronúszás tetszik, igen. De
5: nagyon
3: nincs
5: szűk fűzőruha.
3: Az mindig van. A Tájföldön is volt.
5: És a vízbe csak ki kell kívánni. Tedd be, Beyoncé!
3: Nyomasd a Beyoncé, baby! Már is csápolok a lábam. Nem, én valami olyat választanék, amiben büdös nagy lóvé van. Mit csinálni? Forma 1 pilóta lennél? Nézzük meg, vizsgáljuk
4: hát
3: meg.
4: Hát én nem, mert ugye két kizáró oka van, az egyrészt a 194 centi.
3: Ja, most tekintsük el a születésnél beálló testi, fizikai, intellektuális
4: fogyatékosságot. Forma 1-es pilóta, azt szerintem nagyon.
3: Tehát most nézzük, hogy nem a realitás kerül.
4: Oké, nem látsz.
3: Bármi lehetsz, mondom bármi.
4: Akkor Forma 1-es pilóta.
5: Ne nagyon támadni.
3: Forma 1-es, meghalhatsz bármikor. Jók a csajok, jók a kaják. szép környezetben vagy, de azért bennékhetsz az autóban. Biztos ez?
4: Igen.
3: Forma 1-es pilóta?
4: Az, persze, hát ennyi kis ízik kell az élethez. De gondold meg, olyan kocsikkal mész.
3: Baromi jól keresel, nagyon... sokat utazol, egyen. Mindenki ismer, jókat nyilatkozol, és jó életed van.
4: Az.
3: Azt adom.
4: Ha akarod, akkor... Na, szóval, hogy ott bármit megkaphatsz.
3: Egy már forma egy.
4: Már mondjuk ízik, nincsenek rajta rács lányok.
3: A grizzgöllöket már készítették, ugye, mert bántott sok mindenkit, már nincsenek. De akkor te forma egyes pilóta lennél. Ha te mit csinálnál, Eszter? Bármi választhatsz, nagyon sokat keresel. És sztársportoló vagy.
5: Én kemény dénes akarok lenni. És azt szeretném, hogy engem, hogy ott kiabálsak a nagy izmos fiúkkal. Rosszul csinálod, az ide azonnal jössz ki a vízből, minden nagy baj lesz.
3: Te kis csuta.
4: Kicsak ide a térdemre egy
5: pont. Kukorisztán fogsz telefelni, az Isten áldjon meg. És aztán akkor nyernek, akkor meg dobjátok be. Gyere, dobjál be, hogy legyek.
3: Tehát vízilabda

0: Megsállítom. Át a falon.
1: Jó voltam, anya, jó voltam.
0: Jól csúsztam. De nem keresel jól, nem vagy világsztár.
1: Jó.
0: Nem keresel dollármilliókat vagy eurómilliókat. Curlingezgetsz ott, de igazából nem tudnék mondani egy curling világsztárt.
1: És a műkorcsolyázók jól keresnek?
2: Nem.
0: A műkorcsolyázók nem keresnek jól, és...
2: Hát ilyenbe gondolkoz, tenisz.
1: Hülyeség.
0: Akkor futball.
2: Foci, így van.
0: Golf. Golfozhatsz is.
1: Golfozhatsz is.
2: Igen.
0: Na például Tiger Woods, tessék.
1: Az nagyon tetszik, mert nagyon hülye ruhákat hordanak.
2: Hát te
1: hordanak.
2: Nem Tiger, Puma. Puma Woods lennél.
1: Igen, Puma? Igen, Puma?
0: És Puma?
1: Cica Woods. Cica Woods. Igen, tetszik nekem az egésznek a keretlensége, meg az a rejtett feszültség, de én valami olyasmit csinálják, hogy legyen akkor vér megcsapkodás, meg kicsit valami izgalom.
0: Vér megcsapkodás.
1: Lehetnék MMA harcos.
0: Na, én azt választanám, én ezt akartam mondani. Én UFC harcos lennék. Baromi sokat keresel, iszonyat szerződéseid vannak, ott vagy a UFC-be, Makacsevvel harcolsz.
1: Semmire nem emlékszel 21 éves korod előtt.
0: Brutál nagy sztár vagy, iszonyat sajtótájékoztató, a legnagyobbakkal küzdesz, és három havonta összehoznak neked egy borzasztóan jó meccset valakivel, és az egész világ azt nézi, és hatalmas híró vagy a fiataloknál, és már nagyon-nagyon-nagyon sokat keresel, ha UFC top vagy. Szóval, hogy én erre mennék. Top vagy bátom, én erre mennék.
1: Hát nem tudom, szerintem amúgy ez egy jó irány, meg az is nagyon jó, hogy minden héten elvernek, úgyhogy nem kell gondolkodnod, hogy mi bajod van.
2: Mitől fáj?
0: Borzasztó sok munkát teszel vele, sok sérülés van, de amikor ott vagy bent a ringben, és megnyered, és egy UFC gálát azért lehozni az egészen elképesztő, főleg egy tétmeccsen. Szóval az iszonyat ikon sok mindenkinél. Én UFC is lennék egyébként. Én azt gondolom, hogy ezt választanám.
1: Nekem ez is nagyon tetszik, meg az is nagyon tetszik. Van az a nagyon pici tornászlány, az a fekete, aki tudod, most nagyon híres.
0: Ólodi Harriet.
1: Nem.
0: Fekete.
1: Igen, és azt
0: mondod. Ja, tudom. Az amerikai tornás csaj.
2: És mitől lett híres?
1: Attól nagyon ügyes.
0: Minden megnyer. 18 éves, vagy már 20 lehet, és 43-szoros világbajnok, 75-szörös, nem tudom,
1: kontinens bajnok. Olyan kompakt a nő.
0: Csak a tornában nincs lóvé. Nem vagy, nem keresel
2: hát
0: sokat. Nem érdekes?
2: Semmi. Szerintem azért ott nagyobb a
1: de lehetsz a McDonald's például.
0: Például, utána tudnál darcolni, igen.
1: Én csak a sajtbúger után tudok ekkorát pördülni.
2: Zuty!
1: $3 millió.
0: Senki nem mond focistát, gyerekek. Egyből se lenne focista. Nem. Valahol a Liverpoolban, a Szoboszlai mellett, vagy valahol Ronaldo mellett, az arab világban, vagy Messi mellett, Amerikában, egyik ötök se kell, vagy menőcsajok, jókocsik, brutások pénz, és
2: állandóan
0: nagy...
2: fodrásznál ülni. Nem.
0: Kicsit általunk ez egy ilyen lesajnál dolog? De. Igen? De mondjuk egy Real Madrid játékos vagy egy Barcelona játékos vagy. Tehát, hogy bármi lehet.
2: Akkor már oké. Okay.
0: És ott játszol a Nókemben, vagy a Bernabeu-on, világsztárokkal.
1: Milyen sportok vannak?
0: Ez így ebben a formában nehéz.
2: A dárcosok is jól keresnek mostanában.
0: A dárcosok is jól
2: világban. Ott tudsz legálisan sörözni meccs közben. Az az enyém, meg vagyok.
0: Félrészegek, de nagyon. Én nem tudom, én sokat ábrándozom ezzel, hogyha ez nem is valahova születhetek és választhatom, akkor mi az a sportkarrier, amit választanék. És az egy, ami nagyon rossz szerintem, hogy úgy ér véget, hogy még az agyad és a teljesítő képességet birtokában vagy, de a tested ugye már nem bírja, és előbb-utóbb ilyen 30-40 évesen kell valamilyen új karriert építened.
2: Edző
0: lesz. Az nehéz.
1: Hát mindig ott van a rádióban.
0: Akkor visszavedlek, igen.
1: Igen. Na, és a szörf, itt most olvasom például, szerintem az neked jól állna. Te lehetne egy ilyen...
0: Az nem vágom annyira, biztos vannak ott is nagy sztárok. Biztos, hogy jó.
1: Igen, ilyen szőkehajú, ilyen mezitlábasok. Azt szerintem tetszene neked.
0: Igen.
2: És... Pankrátor!
1: Imádom.
0: Tényleg éled a pankrációt? Tényleg? Én ezt nem tudom hova tenni ezt az amerikai pankrációt.
1: A magyar azt nézed inkább akkor.
0: Hogy felnőtt férfi emberek eljátszanak valamit, ami nincs, mégis nagyon professzionálisan csinálják, és rommá sérülnek, és nagyon látványos, de még sincs igazi bunyó, és felnőtt amerikai férfiak a ring mellett habzó szája örjöngve imádják, hogy kamu verekedést látnak, amiközben azért mégsem kamu, mert azért közben komoly csattanások vannak. Mi ez? Mi ez a pankráció?
2: Ez szerintem ez maga Amerika. Ez mindent leír arról az országról, amit most elmondtál, hogy nem igazi a verekedés, és ettől te megőrülsz, és sztárjaid vannak,
0: és hollywoodi filmszínészek lesznek utána, és kinövik magukat, és mindenki onnan jön.
1: Egy nagyon jó műsoros, aki pont múltkor néztem végig, ez nagyon vicces volt, hogy jött ki egy pankrátor a ringből, és valaki elütte a kisbabáját, másfél éves lehetett, és a babát megtanították, hogy így grimaszoljon rá a pankrátorra. És tudod, ránézett, nagyon csúnya, és a pankrátor meg felháborodott rajta, ilyen, tudod, hogy felvette az izét, és visszanézett, és akkor volt köztük ilyen kontaktus, ilyen oda-vissza.
0: Egy másfél éves gyerek.
1: Egy másfél éves gyerek. És annyira

0: ügyesek ebben, meg annyira visszadják az emberek ezt a gyerekkori lelkesedését.
1: Én azon szoktam gondolkozni a pankráció kapcsolatban, hogy rohadtul nem értem, hogy összecsap két csávó, aki mind a kettő nagyon nagy neve van. De az egyik szeretne megnyerni. És szeretne jobb lenni, és világbajnok lenni. Hogy az hogy dílelik le, hogy...
2: Ez meg van beszélve. Tuti.
1: Na de ma egy háromszoros világbajnok közülekhez, csak azt az öltözőbe, hogy figyelj, Johnny, ez most nem a te éved lesz. Miért? Három évig te nyertél, de most nem fogsz most már nyerni, mert jön az, aki a te helyedre jön, és ő akar. Hogy beszélik meg, hogy az egyik rohadt nagy sztár lesz, és mindegyik meccset megnyeri, aztán jön egy másik, és mi van, hogy nem. Nem lesz. Nem adom a meccset. Érted? Mi alapján működik? Mi alapján működik?
0: Nyomozzuk ki ezt. Nyomozzuk ki. És kérj meg Julit,
1: hogy szerezzen
0: nekünk valakit, aki ezt elmondja. Legyen egy kis kutatóbog, egy kis szerkesztői utána nyúlás.
2: Van Magyarországon szerinted pankráció szakértő?
1: Jaj, remélem nem csináljuk. Remélem nem utánoztuk le ilyen nagyon rosszul egy bicskei pankrátor stúdióba. Remélem nem csináljuk azért ezt így nagyon rosszul.
0: Hát Hagen, itt Gévai Júlia vagyok, csak azért elfelelnek. De van amúgy, nekünk van pankrátor csapatunk, és nagyon jók, és el fogunk menni, mert most nézd, lemaradtunk a tavalyi véres novemberről, ami volt az összecsapásuk.
2: Véres november.
0: Így van. Most nevetsz ezen, ez az egyik kedvenc hobbi.
2: Hát,
0: de van, de van. Igen, és volt olyan, hogy ráugrottak egy ilyen iskolapadra, és ott volt vér.
2: Ó, szegény.
1: Hát, székeket vernek szét, meg asztalokat.
2: De
1: meg
2: ez iszonyat... átfűrészelt lábú
1: hát,
2: széken.
1: Valószínűleg ért, hogy azért ezek a 150 kilós emberek azért nagyokat esnek. Tehát, hogy bedarálnának egy pillanat alatt. Ó, iszonyatosan ügyesek, meg borzasztó erősek. De hogy ez kidönt arról, hogy egyszer csak annak a világsztárnak ott vége van, és hát hogyan? Ja. Oké, hogy ez egy koreográfia, de valakit föl kell ott építeni hosszú ideig. Tehát, hogy az...
2: Hát lehet, hogy az van meghatározva, hogy milyen koreográfiát használhatsz. Tehát mi az, amit még megengednek, de már nem.
1: De a végeredmény nincs ledílelve, szerintem?
2: Nincs ledílelve, és aki látványosabb volt, aki jobbat villantott a ringben, az lesz a
1: nyertes. Na, de amikor lekopogja, és kopog kettőt a harmadiknál, mindig kicsúszik belőle, akkor ő azt elengedi, ott ér. Tehát,
0: Igen. 50 éve
1: nézem ezt a sportot, de nem értem igazából. Nem tudom megfejteni, de még az alapvető szabályokat se. Vannak sportok... Igen?
0: Nézem.
2: Pedig az viszonylag egyszerű.
0: Ne fussál! Miért futsz? Ugyanezt érzem.
1: Vannak sportok, amik egész egyszerűen nem tudod hova tenni. Nézed, szájtátva, és nem tudod. A másik a szánkó. Ti néztetek valamit?
2: Igen. Én imád a női szánkó.
1: Mi történik abban a másfél percben, amíg ő lejön? És az a véleményem, hogy ott nagyon sok minden, de nem látok ebből semmit. Mindenki ugyanúgy jön. Mi történik? Ők mit csinálnak a szánkon?
2: Fekszenek. Ugye?
1: De hogy közben le kell jönni arról. Szerinted így fölfeküdnék ebbe a testről, le tudnék jönni?
2: Nem.
1: Hát persze, hogy nem. Tehát ők valamit csinálnak láthatatlanul.
2: Nem, de a cukidben testhez álló ruhájuk jól állna.
1: Az bírom. Teljesen értelmezhetetlen. Van ilyen? Ilyen lúta, cuki ruhában vannak, befele fordított lábakkal, fura sapkába jönnek le a szánkon.
0: Ez a sportom.
1: Én elcseszettem, sport nincs a világon.
0: Ez a sportom. Ez vagyok én.
1: Ezt imádnád.
0: Ez vagyok
1: én. Fekszel, belöknek, fölugrasz a szánkóra, és kacskalábbal lejössz.
2: A kacskaláb azt tudod mi? Azzal irányít.
1: A lábával irányít.
2: Igen, persze a szánkónak az elején van két ilyen fül, fölfelé, és azt fogja a lábával. És hogyha tolod erre, tolod arra, akkor megy a szánkó.
1: Megőrülsz. Hát valami nagy dolgot értettem meg ebből.
0: Látom, hogy interjút el rászólok a gyerekre este, hogy igen, most már aludj, anya holnap szánkózni megy. És a rögbi?
1: Na, azt érted. Az amerikai foci vagy a rögbi?
0: Na? Rögbi.
1: Ahol be vannak öltözve?
0: Ahol vannak a combos fickó.
1: Az amerikai foci.
0: Nem.
2: Hát a rögbi is combos.
1: Igen, de ott nincsen
2: védő öltözet. Nincs védőfelszerelés. Nagy válasok vagy kis válasok?
0: Kis válasok.
1: Sapkában vannak?
0: Nagy állkapcsosok. Nagy állkapcsos kis válasok.
1: Nincs rajtuk védőfelszerelés?
0: Nincs
1: rajtuk. Szinkronúzok. Az rögbi. Az rögbi. És van az amerikai foci, tudod, amikor beöltöznek ilyen nagyon nagy ruhába. Az amerikai foci.
0: Igen, de az nem annyira tetszik. A rögbi tetszik nekem.
3: Az borzasztó az amerikai foci. Komikusan néz neki. Nem tudom levenni a szememet a popsiukról. Tehát nem egész egyszerűen.
1: Hát olyan segge van a fekáknak, viccelsz. Gyerekek, országúti bringás senki nem lenne. Ez
0: meglepő. És a szkander, meg a pofoszkodás.
1: A pofoszkodást mindig nézem, ha földobja valamilyen fotót, de nem csinálnám.
0: A női pofoszkodás a legdurvább
1: szerintem. Felfoghatatlanul durvák.
0: Mindig, amikor vastagjakú asszonyok, így gyönyörű szájakkal, meg ilyen izéke, és figyelj, amiket azok kapnak, látszik,
1: hogy... Bemérik kétszer, és a harmadikra levernek egy akkora csicskalángos, és hogy nem eshet el. Itt van.
2: Na, azt kell neked szebb sport,
1: LGL.
2: Mint ez.
1: LGL, a női osztag.
0: Nem, ez biztos, hogy nem igazi de. Sport.
1: LFL. Nem NFL, hanem LFL. Ez a női osztag. Ott tangában nyomják, megőrülsz. Védőfelszerelésben tangában vannak.
2: Tudunk erre jegyet?
0: Ez biztos, ez hogy van, ez szerintem
2: ez
0: valami...
2: Van,
1: CGI.
0: Ez show, de 2016-os a feltöltés.
2: Hát szerinted engem érdekel, hogy show vagy sport.
1: Ilyeneket nézel, mikor a feltöltés. Hát van ott más is azért.
0: akartam mondani.
1: A feltöltés... 2016-os az a feltöltés? Miért ilyen ennek a minőség?
0: Nem, mert nem láttunk volna erről nagyon sokat, hogy ez lenne. Nem? Van. Tele lenne a Facebook, meg minden.
2: Az internet sose hazudik, ugye tudod?
0: Ez minden sose hazudik.
1: Neki. És direkt,
0: beszél el hozzá.
1: Direkt pucsítanak.
0: Nagyon szépek. Csinos lányok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11 690 000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Miért hallgatják egyre több?

0: szólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Kazinc Barcik a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A 3-8 című mese elevenedett meg. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Június 16-án az Árpád Fejedelem Tagiskola első osztályos tanulói érkeztek az Egressy Béni Városi Könyvtárba, ahol Zelk Zoltán a 3-8 című meséje elevenedett meg előttük. A történetet Sík bábok segítségével ismerhették meg a gyerekek, majd a mese ezúttal is folytatódott, a szereplők bőrébe bújva saját maguk játszhatták el a történetet. Problémás helyszíneket járt be Janicak Dávid polgármester és dr. Németh Csilla országgyűlési képviselő Ózdon és környékén. A távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a területbejárás. A program során felkeresték a készülő kamionparkolót, a befejezetlen ipari park beruházás területét, valamint több olyan helyszínt is, amelyek állapota régóta foglalkoztatja az itt élőket, írja az oszt.hu. Frontálisan ütközött két személyautó szombaton délután a 3-as számú főút 154-es és 55-ös kilométerre Szelvénye között Bükk-Kábrány térségében. A balesethez nagy erőkkel érkeztek a mentőegységek. A helyszínre a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel vonultak, a mentési munkálatokat pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A vétlen járműben 5 személy utazott, 3 gyermek és 2 felnőtt. Két gyermek életét nem tudták megmenteni, a helyszínen belehaltak sérüléseibe. A felnőtteket életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az egyik gyermek belehalt sérüléseibe. A vétkes személygépjárműben 2 felnőtt utazott, ők sem élték túl a balesetet. A baleset részletei a BOM portál oldalán. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelyben a pályájuk elején járó, vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak innen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből is. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A program második évadában ismét 4 kategóriában lehet megjelölni, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben a jelentkezők. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Frissülést hozó csapadék nem várható. Időnként élénk lesz a déli dél-keleti szél. Hajnalban 26 fok körül alakul a hőmérséklet, majd délután 40 fok köré forrósodik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
4: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Időjárásunk, Ferenc?
6: Napos.
5: Köszönjük ott. Szépen!
7: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
5: Na gyerekek, reprezentatív kutatás, megkérdezték a magyarokat. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy általánosságban mit tartanak szégyelnivalónak? Milyen szép ez a kérdés, mm-hmm. nem? Mm-hmm. Mit tartanak szégyelnivalónak? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi jött ki. Arra a kérdésre keresztik a választ egészen pontosan, hogy úgy általában mi magyarok mit szégyellünk, és kérték, hogy nyugodtan mondják el, nyilván nem jelenik meg, hogy ki milyen választ adott, de válaszoltak nők, férfiak, és leginkább egyébként ugye,
8: háziállatok.
5: Igen, hörcsökök és háziállatok is, és válaszoltak. Na mi van szerinted az első háromban, amit a magyarok szégyelni valónak tartanak? Dobd el így az agyad, és mi az, amit mi igazán szégyellünk? Vagy mi az, ami kijöhetett, amiről úgy gondoljuk, hogy nem merjük elmondani. Mert nem tudom, hogy a szégyellem eléggé, akkor, De azért válaszolni tudok egy ilyen kérdésre, tehát el tudom mondani. Mert nem kell konkrétan elmondani, hogy miért kerültem abba az élethelyzetbe. Mi lehet az, amit mi szégyellünk?
6: Szóval az első öt helyen a politikai dolgok vannak, tehát ugye, mint a nőjogi dolgok megjelenik, de most így magunkkal kapcsolatos, ilyen viselkedő?
5: Ja, hogy szégyeljük az országunkat, vagy szégyeljük a politikai helyzetet? Nem magaddal kapcsolatban, tehát az életeddel kapcsolatban.
6: A nőjogi helyzetünket mondjuk.
5: Női férfi dolgok, amit szégyelsz.
6: Amit én magammal kapcsolatban szégyelek, női férfi dolog.
5: Ami női férfi dolog, igen.
6: A bajuszom, ugye? De hogy nem.
5: A nagyon hosszú fülszőröm, igen, a luttalpam és a szikrázó térdeim.
6: A szikrázó térdeim. Nagyon rögtön volt, hogy beszélt az X-lábamról, és akkor valaki megírta, hogy de hogy olyan X-lábam van, hogyha a kocsi mellett megállok, ki tudom rúgni a macskát alóla.
5: Igen, ha bemegy a labda középre, ki tudod húzni.
6: Ez mekkora funkció lenne amúgy,
5: óriási, látod? Óriási.
6: Igen, Octomen, óriásen.
5: Jó, tehát az első helyen a nőknél a bajusz volt, azt gondolod.
6: Nem tudom, most ez viselkedés, vagy külső tényező?
5: Külső tényező is lehet, viselkedés is lehet. Jaj, de nem arra kell gondolni, hogy szégyellem, hogy mit tudom én, milyen celebjeink vannak. Vagy szégyellem a politikusokat, vagy szégyellem
6: értem.
5: Tehát nem erre gondolok, hanem magaddal, az életeddel, az élethelyzeteddel kapcsolatban.
6: Sok olyan reakció jött meg ki a számon, ugye a verbális inkontinencia miatt, amit
5: én nagyon szeretem, neked verbális inkontinenciád
6: igen,
5: van.
6: Igen, hogy igen,
5: ez közös
6: igen,
5: bennünk,
6: hogy... Enyhe Tourette-szindróma.
5: Igen, te is először mondod, aztán gondolkozol.
6: Igen, és utána...
5: Igen, a különbség az, hogy te nem vagy ott az irodában, amikor én igen.
6: Igen, ez nagyon igaz.
5: Igen,
6: Balázs,
5: csak mindig
6: azt mondtad, hogy ez egy kedves lány. Azt mondja, kedves, normális lány.
5: Azt szeretem, hogy mindig, hogy én már bennülök az irodában 4-11-kor, ti meg így elmentek az üveg előtt, integettek és mentek haza. Én még 12-kor is ott ülök.
6: Mert csak azt látjuk, hogy teszed fel a tenyereidet a falra.
5: És azt mondom, ez ilyen drága, nem tudtam, ez már ennyibe. Így felmentek az árak, ekkora infláció van, a tessék. Mit mondtak a magyarok, mit szégyelnek magukban,
6: jó,
5: az élethelyzetükben? Igen.
6: Okay, jó, a párjukat.
5: Igen.
6: És azoknak a viselkedését.
5: A kövérecske feleségüket.
6: Három unikó után. Igen, bármi is
5: a zsírpárnás férjeiket.
6: Igen. Mindent, ami a csapatépítőn történt.
5: Azt nem szégyeljük, azt bátran vállaljuk.
6: Jó, szerintem jó, külső dolgok. Hát biztos az elhízás ott van a valatokban.
5: Testalkat. Nagy, a testalkatot mondták, hogy mi szégyeljük. Ez milyen szomorú,
6: igen.
5: Nem?
6: Igen. Miközben mit csináltok ezt, ugye?
5: Miközben mit csináltok? Igen. Hülyén zabáltok.
6: Ennyi. Mellé zabász. Azt hiszem, a csodálkozó.
5: Nem tudod abbahagyni a csodálkozó, pufi vagy.
6: Nem tudod abbahagyni a csodálkozást.
5: Hogy megint ilyen pufi lettél. Na, tehát az X-láb. Vagy nem. Nem csak ránéztem egy Viber üzenetet. Nem, tehát testalkat. Nagyon jó. Oké, testalkatot szégyelik. Jól mondod. Az elsődben ott volt a testalkat.
6: Jó, oké, de...
5: Mi volt még?
6: De ez nem az első volt akkor. De nincs ilyen ranglista? Van ranglista?
5: De van ranglista. 41%, 40%, és akkor összeszerű, igen.
6: Jó, első, megvan az első anyagi helyzet.
5: Nagyon jó, anyagi helyzet. Okay. Tehát ez kérdezik, hogy szégyellik a magyarok, igen, hogy milyen anyagi helyzet vannak. Ez is benne volt a top 5-ben. Azért ez milyen szomorú basszus, hogy szégyenkezned kell egy adott élethelyzetben, barátok előtt, nem engedheted meg magadnak, elhívnak egy utazásra, nem tudod kifizetni, nem mész. Szomorú azért ez. Te is benne vagy.
6: Micsoda? Rásko Eszter.
5: Szégyeli. 36% szégyelte Rásko
6: Eszter. Az ország egy emberként szégyeli Rásko Eszter. De most már mindegy.
5: Most látom, nem is 36%, 48% szégyeli Rásko Eszter. Nem. A meggondolatlan kijelentések. 34%. Hoppá. Tehát ez a fajta verbális inkontinencia, igen, ami van neked is. Igen, kiszalad a szádon. 34%. Öltözéket mondták még, 24%. Munkahelyi kudarc és a párkapcsolati problémák, illetve a frizura.
6: Na,
5: a frizurát nem értem. Hát a szar a hajad.
6: Te azért aztán érthetnél most. Most úgy nézek, hogy Bobby Ewing konkrétan.
5: Elfelejtettem vaxot tenni ma reggel, és megmostam. Kicsit ilyenkor fura.
6: Konkrétan
5: sprőd.
6: Alig várom, hogy felvedd a kis oktatáskedet, és visszamegy az olajvállalathoz, ahonnan jöttél. Csoki nagyon ideges lesz, mert tudja, hol volt.
5: Nem láttak valahol egy fúró tornyot? Erre van most dolgom. Lehet itt valahol lásni?
6: A kis diósdi fúró tornyot. Így hívtak a hátad mögött.
5: Csak fejjel előre leraktak, azonnal lefúrtam egy 150 métert. Aztán köröz a fejed, de Balázs köröz. Fölszökött az olaj.
6: Úgy látom, hogy kőre találták.
5: Nagyon füstöl a fejed, biztos követ találtál. Anyám csak így lerakott a játszótéren, köröztem a fejemet, azonnal megfúrtam a játszóteret. Érdről átfúrtam 100 halombattára egyenesen az erőműbe. De most tényleg mit szégyelsz a hajadon? Hát a szar a fodrászot cseréld le. Az nem egy genetikai adottság. Hát az elrontották a hajad, menj el, vele legyen parókád, vág le. Gyomlád meg.
6: Most a férfiak és a fodrászat annyira szeretem.
5: De most a frizurát miért szégyelled? Hát
6: azért, mert a nőknek a hajat kell mosni, akkor mikor mosol hajat, hogy mosol hajat, beszállítottad, nem szállítottad. Ősz, nem ősz, fested, nem fested, megy-e a szemöldököt színéhez, meg úgy egyáltalán, bármi.
5: Ja, értem, tehát mondjuk, hogy őszül. fülök, vagy hogy kevés hajam van. Tehát így a frizura, igen, tehát nem igen. Úgy, hogy hülye a fodrász.
6: Sírosra elment edzeni, de nem mostán hajat, pedig kellett volna. Jaj, a volt barátom, opá. Ezek szerintem inkább.
5: Ja, értem. Aha.
6: Tehát úgy kell, mint régen, hogy elviszed a parókádat a kontyoshoz, az megcsinálja, ez csak fel kell venni a sapkát. Nyomulhatsz az utcán. De
5: igen, a visszajelzések szerint még az eltérő szexuális orientáció is szégyent vált ki.
6: Mi történt?
5: Az intim fertőzéseket szintén ide sorolták.
6: A bakteriális vaginózis az első helyen.
5: A bakteriális vaginózis egy jó kis tripper, és egy nem tudom, mi volt még az első helyen. Minden második ember azt gondolta, és azt mondta, hogy jobb inkább eltitkolni, ha valakinek a nemi szerveket érinti gombás megbetegedése van. De ezt nem titkolom el, csak nem beszélek róla. Azért az nem ugyanaz.
6: Táblás licedre.
5: Katika, gyere már be a könyvelésről. Van neked egy esetleg egy gombás fertőzése? Tehát erről nem beszélj ezen.
6: We are the champion.
5: Ha ezt a dalt hallod, nézz körül, tuti, hogy van egy gombás a környezetedben. De nem, tehát arról azt nem szégyelled, csak nem meséled el. De csomó minden nem mesélsz, ez nem feltétlen szégyent jelent.
6: Ez inkább az, hogy van ez a belső rossz érzés, nem, hogy így van beled valami baj, és akkor ezt nem mondhatod, és akkor ez ilyen szégyenérzés generál, nem? Inkább erről van szó?
5: Szerintem igen. Hát azért az, hogy ülsz a nemi beteg gondozóba, azért az ritkán meséled el másnap, ha csak mondjuk nem a közvetlen környezetet, barátok.
6: Annyira durva, mert a bőr is nemi beteg gondozó, tehát hogyha ekcímád van, ugyanott ülsz, mint akinek ugye seggyuggombája van. Szóval, hogy itt teljesen mindegy, hogy mi... Tehát, hogy,
5: ez
6: hogy
5: tetszik, van ilyen seggyuggomba?
6: Hát remélem.
5: Rákeresek. Hát, hogy lehet ezt bevonzani?
6: Sötét hely. Sötét nedves hely.
5: Sötét nedves hely.
6: Ott szeretnek lenni.
5: Mikor kell szüretelni? Tavasszal?
6: Esőzés után.
5: Tehát az jó, ha esőzés, én messzenül kimegyek és párgázom egyet, és akkor beesik az eső, és kinő a gomba.
6: Tehát a tegnapi munka után valószínűleg ez nem megtörtént.
5: Segjük gomba.
6: Megkérdezik Annát, hogy megcsinálja.
5: Ne, ha én megyek bőrgyógyászatra, én mindig nagyon vakarózok, tudod, hogy tudják, hogy miért vagyok ott. Vagy,
6: tehát, ezt csinál, és azt ez segít?
5: Tessék?
6: Mert szifilisz, meg ezek nem.
5: Melanoma szűrésre jöttem, tehát hogy ne keverik össze az. Igen, a bőr és nem ide beteg gondolsz, az mindig körbenézel, hogy ő vajon mivel, nem? Hogy ő miért ülött?
6: Hát ez a bőrbetegség, ez amúgy nagyon izgalmas dolgám, hogy így hogy alakulnak, mert szerintem amúgy egy csomó ember nem is megy el vele orvoshoz, hanem csak így kiszenvedi, tudod, meg így próbálják ilyen patikai készítmények, amit vén nélkül lehet kapni, megoldani, és ettől csak rosszabbak lesznek. És ettől ezt nagyon sok olyan férfit látok amúgy, aki nem küzd meg a bőrbetegségével, hanem így hordja inkább, mint egy ilyen harci sebet magán.
5: Igen, pedig annak is van egyébként lelki jelentése.
6: Van ám. Na mindegy. És
5: az említett felmérésből kiderült, hogy nagyon sokan az intim fertőzés fiatalon élik át, és egyébként visszagondol az esetre, nagyon rosszul érzi magát, van, aki pszichológushoz is ment, de például itt írja valaki, hogy a rossz foghelyzet az nem nincs a helyezettek között. Tehát, hogy hiányzik a fogam, nincs megcsináltatva, van 10 perc szünet a két fogam között oldalt. Tehát azt például a magyarok nem mondták, hogy az szégyen.
6: Madonna legitimálta azt, aki a szünetet a fogak között, de van a stratégia, van ez a, tudod, ez a, mi ez a taktikai fog hiányossági told, a mosolyfog.
5: Az a, igen. De miért gondolt, hogy ezt nem látják?
6: Nem én gondolom, hát én egyáltalán nem gondolom.
5: Csak hogy most rád néztem, hogy mosolyogtál, hogy miért gondolod?
6: Jönnek az egész félfogsorom hiányzik.
5: Azt látom, igen, hogy minden mosolyog.
6: Nem volt reggel időm betenni.
5: Arcodat mindig eltakarod, ha nevetsz.
6: Úriás. Nem, szerintem az úgy vannak vele, hogy nem akarnak, félnek szerintem tőle, hogy ez rossz érzés, hogy megcsinálják az implantot, vagy nem tudom.
5: Mit kellene még szégyelnünk szerinted? Vagy mi az, amit mondjuk a magyar embernek szégyelnek, és mi az, amit tök hülyeség szégyelnünk?
6: Hát szerintem amit én leggyakrabban szégyelni szoktam, vagy így van ilyen szégyen érzetem, az a vélt vagy valós hiányosságaim. Amikor elképzelem azt, hogy valahol mit várnak el tőlem, és aztán magamban nézek, és nincs meg bennem az, amit várnak.
5: De mondjuk szóba jön egy társaságban egy téma, az orosz kortárs irodalom, és akkor hirtelen...
6: Oroszra váltok.
5: Hirtelen elrévedsz az a menekülési taktikád?
6: Vagy... Valaki kér még koktélt?
5: Erőt eszembe, harapunk valamit?
6: Jaj, Pisti, kijöntötted a... Nem tudom, hogy hozom a porzívot.
5: Mondjuk sűrűn beszélnek a társaságban orosz irodalmat, nem? Igen, tehát ezért sűrűn meg.
6: Ahol mi járunk, Balázs, ugye ott csak erről beszélnek.
5: Én nem tudom, én nekem most nagyon meg kellett vizsgálnom a saját szégyenérzetemet.
6: Neked nincsen szégyenérzetem. Szerintem szoftverhibád van ott a helyén.
5: De ez baj. Kellene, hogy legyen egy egészséges szégyenérzet. Ami nem azt jelenti, hogy mindenhol vállalhatatlanul viselkedek, és nem érzem, hogy kontrollálnom kellene magam, de nem tudom, hogy úgy szégyellek-e Isten igazából valamit.
6: Ez egy jó kérdés, hogy profitálunk-e valaha a szégyenből?
5: Szerintem az sarkalhat téged, az sarkalhat arra, hogy betömd a lyukat, hogy változtass, hogy... nem úgy értem, hanem, hogy azt a hiányosságot, érted? Tehát, hogy az megvan, tehát elmosolyodsz, és nem tudom, nincs fogad, vagy nem tudsz valamihez hozzászólni, vagy a testalkatod zavar, vagy a frizurát. Ez a fajta sokszor ezzel szembesülés, az előidézhet egyfajta változást. Ha van egy önreflexiót, hogy nekem ez rossz, nekem ez a helyzet kényelmetlen, én ezen szeretnék változtatni.
6: De mi van, hogy olyan dolog miatt érzed, olyan
5: ami
6: dolog,
5: nem tudsz?
6: Nem tudsz változtatni.
5: De mi
6: mikropéniszed van például.
5: Mondja, pupos vagy, tehát, hogy mikropéniszed van. Tehát, mi az a szégyenhelyzet, amit nem tudsz? Hát azért a testalkatok nagy többségén is lehet, a fogon is lehet, a szexuális fertőzéseken is. Jó, az anyagi helyzeten nem feltétlen tudsz, azt értem, az egy nehezebb kihívás.
6: Én pont azt érzem, hogy azt a könnyebb.
5: Hogy azon tudsz könnyebben?
6: Szerintem én azt érzem, hogy ha nagyon akarsz keresni pénzt, akkor tudsz. Nem biztos, hogy legálisan vagy ilyesmi, nem azt mondom. Nem,
5: a testedet mindig tudod árulni végül is egy végső megoldás. Nem, hát azért, vagy egy egzisztenciában ketten a férjetekkel összeteszitek, nem tudsz plusz munkát vállalni, így is sokat dolgozol, de nem tudsz előrébb lépni, azért abból nehéz úgy kitörni, hogy hirtelen valami nagyon jól fizető állásban mész át, nem?
6: Tudod, a legtöbb embert ez tartja vissza ez a gondolat, hogy ez nehéz, és hogy nem fog menni. És szerintem az van, hogy amúgy meg fel se térképezik a valódi lehetőségeiket, hogy milyen olyan munkák vannak, amiről nem tudnak, meg hogy mi az, amire ők valójában képesek, és a nők, főleg amikor otthon maradnak gyerekkel, utána egy csomószor van az, hogy így belelovalják magukat egy ilyen spirálba, egy ilyen önbizalom hiány spirálba, és elhitetik magukkal azt, hogy ők nem jók arra, hogy megugorjanak egy szintet. És rendesen van ez a szorongás, hogy tudod, vissza tud-e menni az eredeti munkahelyére, vagy hogy tud-e magának új munkát találni.
5: Igen, hát és a saját hitrendszere vágja el attól, hogy változtasson, igen, vagy igen, a saját félelme, igen. Szégyenérzet nekünk például, ha nem jön össze a gyerek, de már boldogtalan kérdezi, miért nincs még itt, még pedig ideje lenne. Na, azt meg tudom érteni, hogy emiatt szégyenérzet legyen, azt nem szabad. Hát lehet egy önvád talán, vagy egy hibáztatás, de az, hogy valami paraszt megkérdezi, egyrészt nem is feltétlen tudja, azt gondolom. Tehát, hogy nem kell magadra venni, mert nincs dolga vele. Csak fontoskodni akar, de nem igazi bántásról szól ez a kérdés.
6: Jó akarnak, tudod, azt hisz, tehát egy csomó ember azt hiszi, hogyha ő nem kérdezi meg, tehát, hogy mikor jön a gyerek, akkor te ezt elfelejtetted.
5: De szerintem, ha ezt valaki őszintén kérdezi, látok egy párt, mondjuk 35 évesek, túl vannak egy csomó beültetés, amit én nem tudok, és vagyunk egy társágban, fogom a kis poharamat, ittam egy viszkit, és mondom, fél, mióta vagytok együtt? 10 éve. Nagy szerelem, igen, nagyon szeretjük egymást. Na, és hogy álltok, gyerek? Tehát, hogy ebben én nem érzem azt a bántást. Persze van a anyuka, na gyerek, mikor lesz már unokám, a családon belül valakinek a szétegrecitatás, az gáz. De, hogy de ártatlan, hogy társadalomban valakinél rákezdődik, hogy figyelj, gyereket terveztek.
6: Nem értek egyet. Nem
5: miért?
6: Értek, mert ez egy olyan intim, hogy én ezt sosem kérdezem.
5: Nem meg. Kérdezed meg?
6: Nem, mert nem tudom, hogy mit jelent neki a gyerek, akar a gyereket, vagy hogy mi történik ott. Pont azért, hogy én nőként, én ezt nem kérdezem meg, mert ha akar róla beszélni, úgyis fog.
5: Na most ez nem így érkezem, hogy szia, hogy hívnak? Gabi, gyereket akarsz? Tehát nem erre gondolok,
6: hanem... Egy méhet mutassál már, Gabikám.
5: Aztán a méhet egészségesen, Gabikám. Aztán mikor
6: tűnődött, hogy
5: barátokat erre a világra, Gabikám. Megfog, nem?
6: Porcosnak tűnsz, terbejtselek? Erre gondolsz?
5: Igen. Aztán fiam, mikor fogsz el, hát most már látom, azért annyi idős vagy, azért le ne érjenek a petéid. Tehát nem így.
6: Teljesen ki vagyok.
5: Hanem, hogy dumálszol, és akkor mit tudom, megkérdez a te gyerekedről. Tehát, hogy nem feltétlenül érzem mindig a bántó szándékot, de az, hogy ez a fajta ilyen...
6: Ez olyan, mint családon belül oda mennél, és azt kérdezni tőle, hogy még mindig alkalmazott vagy? De már 15 éve dolgozol.
5: Tök jó kérdés. Hát változtasson már.
6: De nem feltételezem mindenkiről, hogy céget akar vezetni, vagy vállalkozó akar lenni, nem? Vagy is beosztott, hogy hát, és mikor jön az előléptetés, vagy nem tudom.
5: Ez ilyen családon belüli abúzus. Ott a családon belül szoktak ilyenek. Leültök, terített asztal, mindenki együtt van, és akkor valaki nagyon

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Kollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest. Ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutatóűrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületei.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Darázsvadász Miskolc. Darázsírtás fajtától függetlenül garanciával. 70-521-10-06. Darázsvadász Miskolc. A Facebookon is.
8: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

aznap. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Kazinc Barcik a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a terület bejárás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Problémás helyszíneket járt be Janicak Dávid polgármester és dr. Németh Csilla országgyűlési képviselő Ózdon és környékén. A távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a terület bejárás. A program során felkeresték a készülő kamionparkolót, a befejezetlen ipari park beruházás területét, valamint több olyan helyszínt is, amelyek állapota régóta foglalkoztatja az itt élőket, írja az oszt.hu. Június 16-án az Árpád Fejedelem Tagiskola első osztályos tanulói érkeztek az Egressy Béni Városi Könyvtárba, ahol Zelk Zoltán a 3-8 című meséje elevenedett meg előttük. A történetet Sík Bábok segítségével ismerhették meg a gyerekek, majd a mese ezúttal is folytatódott, a szereplők bőrébe bújva saját maguk játszhatták el a történetet. Digitális tantermet alakítottak ki a Csillagfürt Egymiben Ózdon. Az intézményhez kapcsolódó ózdi nyitott kapu alapítvány pályázott a high-tech suli programba és nyert. 25 millió forintból vásárolhattak az oktató-nevelő munkát segítő berendezéseket. Többek között lézervágót, 8 programozható robotot, 25 notebookot, szavazógépet, illetve szoftvereket, forrasztópáka készletet szereztek be. Részletek az oszt.hu-n. Vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak Arnóton, miután a település képviselő testülete még március végén saját feloszlásáról döntött. A választópolgárok nem csak az új polgármesterről, hanem a képviselőtestület összetételéről is határoztak. A vasárnapi időközi választás eredményeként Arnót régi új polgármestere Gulyás Ágnes lett. 952 választó megjelent, ami a szavazásra jogosultak 50,77%-a. További adatokról ír a BOM portál. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után, a Borsodaba üzemtén bármennyiből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Végül nézzük, mindig érnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Frissülést hozó csapadék nem várható. Időnként élénk lesz a déli dél-keleti szél. Hajnalban 26 fok körül alakul a hőmérséklet, majd délután 40 fok köré forrósodik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Egy izgalmas kutatásra bukantunk, ami arról szól, hogy a South Wales-i Egyetem időgazdálkodási intézete gyerekek.
2: Hát ez komolyan létezik ilyen?
1: Időgazdálkodási intézet, az folyamatosan azt vizsgálja valahol Wales-ben, hogy mivel mennyi időt töltünk el. És ha az életed vége, mikor lehunyod a szemed, akkor mennyit éltél igazán, és mi volt az, amivel te sok időt vettél el úgy, hogy egy év alatt, vagy egy nap alatt összesen számolod, hogy hány perced és hány órád megy el rá. És ugye azt tudjuk, hogy nagyon sokat telefonálunk, alszunk, ez tök érdekes dolog, ugye az életed egyharmadát valószínűleg átalszod,
3: hát,
1: meg mennyit telefonálsz.
3: Szerencsés.
1: De hogy azért érdemes megvizsgálni, hogy ennél értelmetlenebb dolgokat, mennyi időt töltesz rá egy évben, egy életben, teljesen értelmetlen dologra. És ugye nem értelmetlen, de azt még soha nem vizsgálta meg senki. 2000 ausztrállal készítettek interjút, és megállapították, hogy a bulikon való butyuszkodás mennyi időt veszel az életedből.
3: De mennyire betalál.
1: De mennyire betalál.
3: De mennyire.
1: Csak azt nézték meg, hogy a bulikon való búcsúzás az sokkal tovább tart, mint egyébként, amire számítottak, és hogy ha nagyjából évente 25 közösségi rendezvényen, buliban,
2: születésnapon,
1: bárhol ennyit veszel, akkor mennyi idő az, amit te egy nap, egy hónap, egy év alatt, vagy akár egy év alatt te búcsúzással töltesz?
3: Várjál, 25 buli, ugye? Azt ők 25-öt számolnak?
1: Igen.
3: 25 buli. Mennyi?
1: Azt mondják, hogy ha te úgy döntesz, hogy távozol, akkor voltak olyanok, akiknél a búcsú folyamat akár 30-40 percig is elnyúlhat, mire oda megy, puszítad, elköszön, maradj még, csomagold be,
2: vidd el,
1: na még egy kilépő, hogy kb. 30 percig köszön. A meghosszabbított búcsú idővel évente csak nem 19 óra lehet, tehát az évi 19 óra, és a magasan szociális egyének számára, akik több rendezvényen vesznek részt, azoknak viszont ez a szám is még jelentősen nőhet, és évente két teljes napot töltesz bulin való elbúcsúzással.
2: Mi a megoldás? Le kell lépni, ahogy Balázs csinálja, meg ahogy te is.
1: Ennyi. Nem köszöngetünk folyamatosan.
3: Na, nálunk például a családi bulik, tehát ami az anyósomnál van, az mindig plusz egy óra. Az plusz egy óra, mert már indulná, akkor elhangzik az első mondat, de hogy ezt nem isszuk-e még meg.
2: Nem csomagoltok?
3: Jön az, hogy csomagolja? Csomagolják.
1: Ezt elfelejtettem,
3: de a csomagolás is olyan, hogy még egy darabig beszélgetünk, iszunk és dohányzunk, vagy nem tudom, és simán plusz egy óra van benne.
2: És ha csomagoltok, akkor már kerül, megalakultok, és azt mondjátok, miért nem maradt még egy picit,
3: de az
2: és
3: más,
2: akkor még ráhúztok
3: az
2: még már nem egy órát.
1: Az évi két nap, az 30 év alatt mondjuk, nagyjából, ha az évi két nap, akkor az 30 év alatt, ugye, az mennyi, az 60 napot veszel igénybe, vettél el az életedből. Tehát csak a búcsúzkodással egy élet alatt nagyjából két hónapot veszel el az életedből. Még semmit nem csináltál, csak éltél és búcsúzkodtál. Na most érdemes akkor megvizsgálni főbb tevékenységeket, hogy nagyjából az hány élet évet veszel. A dohányzás, a vezetés, a háztartási munka, hát is nem beszélve mondjuk egy képernyőfüggésről, vagy mondjuk a teljesen értelmetlen, nem tudom, tévénézésről.
3: Ja,
1: csak görgesz. De például az, hogy eszel, az évente mennyi évet veszel, ezt is megvizsgálták egyébként, és az egy élet alatt körülbelül hány évet nem veszel az életedből, de töltesz csak evéssel. Na, mindenki mondhat számot, tessék. Evés. Nagyjából egy átlag ember, az körülbelül egy élet alatt. Mondhatsz egy évet is, hogy mennyit eszel, ki tudod számolni, hogyha napon mondjuk x órát vagy fél órát eszel, az felszorzott 365-tel meg lesz az éves adagod, és az felszorzott mondjuk 30-40 évvel. De csak az evés, mint alapfunkció, az...
3: Éves szinten az két hét, vagy három.
1: Éves szinten, oké, egy élet alatt mennyit eszel? Hány évet eszel egy élet alatt?
2: Hány évet?
1: Persze, igen. Itt mindent években mérsz.
3: Vizsgálták. De egy élet alatt másfél évet, biztos, hogy
1: másfél év.
2: Szerintem annál több.
1: Másfél, többet eszünk.
2: Legyen az három. Ne.
1: Nem, többet eszünk. 5-6 évet töltünk el evéssel, gyerekek.
2: Azt a mindent. Hát én nem.
1: Igen, Feri viszont 13.
3: Igen, én behozom a tiédet is.
2: Napi egyszer.
1: Gyerekek, milyen számok ezek? Tehát az, hogy te eszel, oké, hogy fenntartod magad, energiát nyer a szervezeted, de valószínűleg hasznosabb dolgokkal is tudnál foglalkozni.
2: Jó, de hány olyan haszontalan ilyesség van, amire időt
1: Várjál, és kiderül, hogy az életed nagy részét vezetéssel, evéssel, alvással,
3: háztartási
1: munkával és telefongörgetéssel töltöd el, így az egész év, ami kijön, az nagyjából bűdületesen nagy szám, amikor nem valóban élsz. De akkor, oké, mi számít valódi élésnek? Mi az, amit nem nézünk? Szexelsz? Utazol? Szeretkezel? Tehát mikor mondhatjuk azt, hogy most kicsit megáll az idő?
3: Minden, ami nem funkcionális.
2: Tehát,
3: ami,
2: ahogy... De a szex az... Ja, nem.
1: Mennyire funkcionális a szex?
3: Van az a kettő, aminek megvan az eredménye, ugye most már felnőttek, tehát igen. Az a kettő volt funkcionális, a többi az élvezeti.
1: Igen.
3: Élvezeti.
1: De egyébként tényleg, tehát a funkcionális.
3: Igen,
1: okay.
3: De tehát is nem is tudod kivenni, mert a fő enni kell. Képzeld el a családanyákat, aki mondjuk minden nap főz, egy másfél óra bevásárlással
1: szorozd
3: együtt
1: föl.
3: Elmegy.
1: Most kell egy számítógép, és kezd el felszorozni. Mondom a házi munkát egyébként, kijött a házi munka, egy átlagos házi munka egy év alatt, egy életév alatt 6-8 év.
3: Aztán,
1: várjál, 6-8 év keveset, megy el a háztartási
3: mennyi
1: munkára.
3: Mennyi volt az evés? 3 év?
1: Az evés az több,
2: nem,
1: az 5 év. 5 év.
3: Oké, akkor ma már beütöttem akkor ugye az evést és a háztartási munkát.
1: Oké, nézzük azt a vécénülés. Mondjatok nekem egy
2: élet. Vécénülés.
1: Mennyit ülsz nagyjából egy élet alatt, ami szintén funkcionális, de muszáj ráülnöd, ki fél órát, ki 10 percet, ezek ugye átlagok, de körülbelül egy élet alatt mennyit ülünk a vécén. Ez nem annyira megdöbbentő szám.
2: Napjátlag
1: 10-15 perc. Igen, mennyi szorult? Napi 15 perc. Hülyék ezek. Napi 15 perc.
3: Ott van hát végre nyugalom.
1: Persze, pisilés 8,5 perc. Igen. Egy élet alatt mennyit ülünk vécén, tessék?
2: Az mondjuk a 3 év.
1: 3 év. Aha. Gondolod, te 3 évet ülsz vécén. 3 élet. Ha élti 67 évet, abból 3 évet vécén ültél.
2: Istenem, az
1: mi
2: hány
1: van?
2: Videó közben?
1: Érted, az... És abban még mennyit képernyőztél?
2: Hány? Ezt nem kellett volna elküldeni SMS.
1: Mennyit élhettél volna az a 3 év alatt? Hány helyre jutottál volna el? Mennyi impulzus szerethettél volna? Mennyi mindent csinálhattál volna, ha mondjuk nem átlagban x órát vagy percet ülsz a vécén, hanem lerövidített funkcionálisan nagyon rövidre. Átlagban 2 év, amit vécén töltünk.
2: 2
1: évet töltünk vécén. Dohányzással mennyit töltünk?
2: 120-at. 3 életet.
1: Hány évünk megy el, vagy évetek megy el arra, hogy semmit nem csináltok.
2: Na jó, de ez attól függ, hogy mikor kezded, nem?
1: És ez dupla megrövidítés. Tehát dohányzol, miközben rövidíted az életed. Azt mondja, a dohányzás az 3-5 év.
3: Az biztos.
1: Egy cigaretta 5 perc, napi 10 cigaretta az 50 perc, hát naponta 50 percet dohányzol.
3: Jó, de 10 cigért nem kezdünk bele.
1: 10 cigért bele se kezdesz, igen. De napi 10 cigivel számol 50 percet. Azt gondold el, az 20 cigivel...
3: Elszív, az 1 óra 40 perc.
1: Az 20 cigi, az azt mondja, hogy
3: az
1: akár
3: 4-5
1: az 4-5 évet is tölthetsz csak dohányzással.
3: Jó, de ez egy kicsit ellene megyek, mert az társasági élet is, tehát az, ami ott nem a dohányzás a lényeg, hanem hogy kimész, érted, dumálsz, például hát a munkahelyről. Hát nem most komolyan.
2: Időt nyersz. Arra lennék kíváncsi, vajon hány hónap ment el az életemből arra, hogy a Netflixen filmet kerestem.
1: Oké, mondjuk azt, ez a telefonképernyő? Ne. Legyen ez a telefonképernyő. Na mondjatok egy évet. Telefonképernyő nagyjából. Tudod a napi képernyőidődet, hogy akár 5-7 óra is lehet. Most itt tartanak a felnőttek, igen. Hogy 4-5-6-7 óra képernyőidő. Mennyi az az idő, amit egy élet alatt te azzal töltesz, hogy görgeted a telefonodat, és semmiféle lelki, fizikai impulzus nem kapsz, csak veszi el és üresít, és rosztolja az agyadat.
2: Az biztos, hogy mindenen túltesz, tehát az evésen,
1: nagyon magas.
2: A hatuláson mindenen.
1: Nagyon magas.
2: Az ilyen
1: 8-9 év, mennyit mondasz?
3: Hát egy 10-est simán.
1: Egy átlagos telefon és képernyő használat napi 3-5 óra, és itt a 3-at alálőtték, mert van, nagyon sok embernek több. Azt mondja, az 10-15 év.
2: Atya.
1: 10-15 éved megy el arra, hogy ne fejlődj, hogy nem valósítod meg önmagad, hogy nem éled az álmaidat, hogy nem mész, nem tapasztalsz, hanem görgetsz Insta, TikTok.
3: És egyéb.
1: És gyerekek, itt 3-5 óra, 3-5 óra képernyőidővel számol.
2: Na de ha ezeket tehát, összeadod, akkor hány? Most hol tartunk?
3: A végén.
1: Mikor élünk? Mikor mit csinálunk? Mi számít élésnek? Mi az, ami nem számít bele?
3: Autózás vagy közlekedés.
1: Oké, autóvezetés, tessék, mondjatok, nagyjából egy átlag élet alatt, ha napi 40-60 percet ülsz, ami reális, beviszed a gyereket, hazamész, edzésre mész, éled az életedet, ő napi 1 órával számol, még nem is olyan sok. Mennyire jön ki az, hogy egy élet alatt mennyit ülsz autóban?
2: Akkor az 5 év.
1: 5 év, jól mondod. Napi 60 perccel, az nagyjából 5 év.
3: És nem muszáj autózás, hanem akkor az
1: 5 évet ülünk abba a kocsiba. 5 évet.
2: De ha ChatGPT-vel beszélgetsz közben, az is hasznos idő.
1: Ez is igaz. Akkor abban vonjuk le kettőt. Társaság élet.

0: napi 8 óra, 25-27 év. 25-27 év. Oké, okay, hogy kell. Érted?
1: Neked, meg nekünk, meg nekem
0: jó,
1: ez majd
0: 13. 20. Igen, 13. Évfélkor fekszünk, még hová fönn vagyunk.
2: Na most, ha meghúzzuk itt a vonalat, és nem számolunk tovább.
0: Igen.
2: Egy 70 éves életkorú emberrel számolgattunk eddig.
0: Igen, legyen, az a, nagyon optimista.
2: Az
0: igen.
2: Egy nagyon optimista, de 70 év, én mindent ahhoz viszonyítottam, tehát 70 éves volt a teszt alanyunk, akinek az étkezése, a kakilása, a közlekedése, a dohányzása van benne, az alvása van benne.
0: Mit képernyő, rakjuk bele a képernyőt.
2: Képernyőidő. Igen. 63 évet csesztünk el. 63
0: év. Ne, nem jön ki. Hol voltunk abban a maradék hétben?
2: 63 év.
0: Tehát ez 63 évre jön ki, hogy funkcionálisan fenntartod magad, közlekedsz, eszel, alszol, és telefonozol.
2: Ebbe csak azt írtam bele, amit te felsoroltál. 63 év.
1: Tudod, mikor áll meg az idő? Amikor leszállok a hetes buszról, amikor lemegyek a lépcső, kicsit felnézek a telefonból.
0: Ez aljas dolog, mert minden bele számítanak, de tulajdonképpen ezt teszik ki az életedet. Tehát eszel, alszol, WC-n vagy, üritesz, táplálkozol.
1: Droidok vagyunk.
2: Közlekedsz.
0: Közlekedsz, és közben ezt az életnek hívott valamit próbálod élni, amiből ezek tevődnek össze. De a funkcionálisan a 80%-a valójában vagy értelmetlen, vagy haszontalan.
1: Istenem,
0: de közben menj... mégis kell, hogy aludjál.
2: Van 7 évünk ebben. Mi ülünk itt?
0: Mit csináljunk ebben a 7 évben?
1: Mennyi idő mehet el vajon arra például, hogy állok az előszobában, és azt várom, hogy a többiek elinduljanak? Ha mindjárt indulok rá, vajon mennyi idő megy el?
0: Igen.
1: Mennyi idő megy el arra, hogy a liftre várok?
0: Ezek
2: várjátok, ha 70 éves emberből 63-at eltettünk, maradt 7 évünk.
0: Kevés. Itt egy összesítés.
2: Napi 8 órát dolgozol.
0: 25 év alvás, 13 év munka, 10 év képernyő, 6 év házi munka és 3-4 autóvezetés. Good luck.
2: Ez az életed.
0: Ha ezt mind összeadnánk, akkor egy átlagos ember életéből ez jön ki. 25 év alvás, 13 munka, 10 év, 13 munka, nem is értem, hogy jön ki. Ja, értem, 13 év, tehát napi 8 órával. 13 év, 10 év képernyő, 6 év házi munka, 4 év autóvezetés.
1: Ezért szüljek? Ezért?
0: Érted, hogy fogy a magyar? Hát ez is akar erre szülni. Gyerekek, azért ezek megdöbbentő számok.
1: Nagyon
0: azért sok. Ez megdöbbentő. Mondok más, nőknek, mit vegyek fel, majd a tükör előtt áldogálok, igen. Ez nagyjából mennyi idő lehet nektek, szerintem?
2: Nincs egy rongyom se, amit
0: mit vegyek
2: fölvegyek.
0: Fel, hezitálok, én majd állok a tükör előtt, ez szerintem megdöbbentő szám lenne.
1: 200 év.
0: Erre számoljunk és napi 10 percet.
1: Mennyi idő megy el az összeomlással utána, hogy nincsen egy rongyom se, és mindenben szarul nézek ki.
0: De várj, vegyetek előtt számológépet, számoljuk itt. Tehát ha napi 10 perccel számolunk, akkor az 365x10 perc, akkor lesz egy éves átlagunk percben. És azt meg tudjuk utána nézni, hogy az mondjuk egy 70 év alatt körülbelül mennyi. Tehát ha 10 percet öltöztök és álltuk a tükör előtt.
2: Az 26.645 perc, ha azt elosztod ugye 60-nal, akkor kapod meg az órát. Az 444, ha azt elosztod 24-jel, akkor megkapod a napot, 18 nap egy évben. Ami a tök fölösleges, hova tettem, kitettel, nem láttad, ez csak ez 18 nap.
0: 18 napot öltöztök, álltok a tükör előtt, vagy 18 napot keresünk valamit okay. Körülbelül,
2: de
0: 18
2: várja,
0: nap egy évben.
2: Aki keres, mint a Juli, és öltözik, mint a Juli, annak már kétszer 18, tehát egy évben 36 nap, egy hónapod megy el arra, valamivel kicsit több, mint egy hónapod, hogy öltözöl, hogy mit vegyek fel, és hogy hova tettem a telefon.
0: Egészen megdöbbentő számok. Oké, okay. Mondok más, hallgató küldte. Nyitott hűtő előtt áldogálás. Tessék. Milyen szám lehet a nyitott hűtő előtt áldogálás?
1: Ezt a gyerekeim fejlesztették tökélyre. Szerintem ezzel napi fél óra alsó hangon el.
0: És gondold el, tehát mire te 70 éves leszel, hányszor álltál a hűtő előtt és nézted? Vártál valamit? Nem tudod igazán, hogy mit, de úgy
2: az
0: nem...
2: Ihletet.
0: Az ihletet.
1: És újra kinyitott, hogy hát ha változott azóta a kínálat.
0: Bődületesen sok idő megy el. Tehát nagyon-nagyon sok idő megy
2: az összes egyéb helyen való várakozás, tehát orvosnál, hivatalban, az ilyen hivatali idő, az mennyi lehet? Az is rohadt sok.
0: Iszonyatosan sok. Várakozás, hivatali idő, okmányiroda, orvosi rendelőben üldögélés, nagyon.
2: Ez mind.
1: Mennyi időt töltesz el azzal,
0: tessék,
1: hogy állsz a mosógépnél, amikor azt írja, hogy egy perc van hátra.
0: Soha nem egy perc, már nem állok ott, mert tudom, hogy már nem annyi.
1: És közben megőszülsz, kitakarítasz, és még mindig csak egy perc van.
0: Nem annyi.
1: Rengeteg időt.
0: A mosógép, igen, és a szárítógép előtt a 3 percre kiírja, és jó, ezt most már megvárom, rohadjon meg, aki azt kitalálta, az 5 perc soha nem 5 perc, az 1 perc soha nem 1 perc. Oké, nézzünk még teljesen értelmetlen cselekedeteket. Zokni párba állítás háziasszonyoknak.
2: Hát ez nem értelmetlen. Hát...
0: De ha megnézed, hogy napi 5 percet töltesz ezzel, vagy két naponta 5 percet, mire ezt felszorzod 365-tel, és mire megszorzod egy 70 éves

0: És átlag a gyerekek egészen durva, hónapos időintervallum jön neki itt is. Hónapos intervallum. Nagyon.
1: Aminek az a vége, hogy ott dögöljön meg az egész, és összepárosítottak három feketét.
2: Igen. Értelmetlen kérdések hallgatása, hotdog cappuccino akciós csoki, van-e gyűjtőpontot kártyával vagy készpénzzel? Istenem. És ez van ugye a boltban is, ott is megkérdezik, gyűjtőkártyája van, nincs. Jó, kártyával vagy készpénzzel, adhatok-e akciós kupont?
1: Gyógyszertárban magának az a méret nagy lesz.
0: Felfoghatatlan. Tehát az összes kérdés megválaszolása, az összes hűségkártya, az iszonyat sok idő.
1: Hát mennyi időt töltünk macskajajban?
0: Tehát, hogy a másnaposan, azt figyeld, az fél nap. Az fiatal korodban sokszor fél nap, aztán valószínűleg ritkul.
1: Majd már napok.
0: Aztán ritkul, igen. Aztán azt mondja, nézem még az SMS-eket, hogy mik jönnek. Hány évtized? Oké, de az mávra várás, az igen, az sok. De az túlságosan általános. Kimenni a kocsihoz, majd visszafordulni a kocsi kulcsért? Szintén nagyon tipikus. Igen, tanakodás, tétlenkedés, filozofálás. Nagyon jó. Igen, és tényleg egyébként a kérdések megválaszolása, az mennyire jó, amit mondtál az előbb. Az
2: értelmetlen.
0: Az értelmetlen kérdések megválaszolása, igen.
1: Itt valaki kiszámolta, tavalyi év videójátékozás 320 óra.
2: Jó, ő azért expert.
0: Az nagyon sok. Az nagyon és az sok. Egy év.
2: Egy év alatt.
0: Tehát az azt jelenti, 168 óra egy hét, az mondjuk a durva megszólítás, az két hetet játszott egy évben. Ha azt felszorzod, mire 70 éves leszel, figyelj. Éves mennyiség jön vissza. Vásárlást írják még sokan, oké, de az nagy közhely. Most nézzük a nagyon értelmetlen dolgokat, mint a szállítógép előtt az utolsó egy perc megvárása, vagy a töltőkábel keresés, vagy a hova tettem című történet.
1: Feleség, illetve férj kibékítése. Egy élet.
0: Egy élet is kevés. Igen. Azt mondja, hogy zöld lámpára várás a forgalomban, azt a vezetéshez hozzuk, tehát hát az maga
2: benne,
0: a vezetés.
2: Igen, az benne van.
0: Azt is írtátok sokan, hogy meg lehet egyébként rövidíteni az életet, mert ugye, ha WC-n dohányzol és scrollolsz, akkor akkor a 30 év lehozható úgy 10 évre, hogy ülsz a budin, elszívsz egy cigit, kicsit pörgeted a képernyőt, és a végén benyomsz egy briost.
1: Vajon hányszor,
0: és megvagy.
1: Hányszor hallgattam végig Ennyát és Vangeliszt, miközben vártam, hogy kapcsoljanak?
0: Miközben micsoda?
1: Miközben vártam arra, hogy kapcsoljanak.
0: Ez is de jó. A telefonos ügyintézésnél való várakozás, igen. Amit azzal töltesz, hogy előbb-utóbb kapcsolják a kezelőt.
1: 100 év.
0: Igen, igen. Autóban üldögélés teljesen értelmetlenül, én nagyon sokszor csinálom, ki csinálja. Egy-egy beszélgetés vagy. Találkozás után, amikor csak úgy ülsz az autóban, már nem vagy benne a találkozásban, már kiszállt az illető. Kifújod az időt, levegőt, még egy kicsit pihensz. Üldögélsz értelmetlenül az autóban, nem csináljátok?
1: De nem, az nem telefonozással?
0: Nem, semmi nem történik, csak ülsz és pihensz.
2: És néz, mint braco.
0: Én nekem több lenne, mint a töltőkábel keresés. Én nagyon sokat ülök kocsiban.
2: Hát reggel is itt van egyébként, meg korábban.
0: Én egy csomó nem telefonozok, pihen. Tehát vissza kell hűlnöm üzemi hőmérsékletre. Valamilyen találkozó, vagy valamilyen esemény után, hogy visszahűljek üzemi hőmérsékletre, nem indulok el egyből.
1: De nagyon van sok... közben ilyen, hogy ezt a hülyét.
0: Ezt a hülyét? Hát van. Ritkán nincs ilyen. De egyébként lehet az is, igen, hogy ez nagyon hosszú volt. Jézus Isten, de jó, hogy kiszállt. Én nagy autóban visszahűlő vagyok. Tehát ez a saját egyéni értelmetlen cselekedet, és ez nem egy ilyen kollektív, mint a, nem tudom, a töltőkábel keresés, de az autóban való visszahűlés, az nálam egy üzemi hőmérséklet elérése, hogy tudjak vezetni. Nagyon sokszor csinálom.
1: De egyébként szerintem ez egy hasznos idő. Tehát amíg
0: hogy csak bambulsz.
1: Bambulsz.
0: Bútorsz, bambulsz.
1: És picit rendezi az agyat.
0: Próbáld felfogni, hogy mi történt.
1: És nem sikerült.
0: Nem tudod felfogni, mi történt, és aztán elindulsz. Ez nekem szerintem ez simán egy év.
1: Körömvágás.
0: Nekem az gyorsan megvan.
1: Igen, meg
0: az...
1: lerágod.
2: Ja, meg az se haszontalan.
1: Mondjuk az forgalomba lehet.
0: Gyerek utáni összepakolás, sok idő, és az kamaszkorig elkísér. Amíg ott lakik, addig elkísér. Folyamatosan pakolsz. Gyerekek is akkor mondhatni, hogy ezekből áll össze az élet?
1: Igen.
0: Jaj, de szép ez. Na jó, szóval hogy tulajdonképpen értelmetlen időkre csesszük el az életünket, amiből aztán összeáll az életnek hívott valami. Anna összegzés a téma után beírta nekünk az SMS falra. Ezért jó egy remetének. Nincs gondja semmire, csak ül egy korostorban, csak ül és gondolkodik. De a vége ugyanaz lesz.
2: Szépen elvágtad a torkát.
0: Teljesen jó összegzése. Kicsit feladós, kicsit beletörődős, de jó. Max okosabban és bölcsebben hal meg. Anna, köszönjük. Elmondtad ennek a történetnek a lényegét. És valójában mindig ugyanaz a vége.
1: Ennyi jó Reels videóról marad le. Mennyi
0: nagyon jó TikTok videót lát.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix. Vokáció!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
6: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
0: Reklámot hallottak.
8: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV, ráadásul a komfort változat már 11 690 000 forintól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
8: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Kazinc Barcik a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a terület bejárás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Problémás helyszíneket járt be Janicak Dávid polgármester és dr. Németh Csilla országgyűlési képviselő Ózdon és környékén. A Távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a terület bejárás. A program során felkeresték a készülő kamionparkolót, a befejezetlen ipari park beruházás területét, valamint több olyan helyszínt is, amelyek állapota régóta foglalkoztatja az itt élőket, írja az oszt.hu. Június 16-án az Árpád Fejedelem Tagiskola első osztályos tanulói érkeztek az Egressy Béni Városi Könyvtárba, ahol Zelk Zoltán a 3-8 című meséje elevenedett meg előttük. A történetet Sík Bábok segítségével ismerhették meg a gyerekek, majd a mese ezúttal is folytatódott, a szereplők bőrébe bújva saját maguk játszhatták el a történetet. Vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak Arnoldban, miután a település képviselő testülete még március végén saját felosztásáról döntött. A választópolgárok nem csak az új polgármesterről, hanem a képviselőtestület összetételéről is határoztak. A vasárnapi időközi választás eredményeként Arnold régi új polgármestere Gulyás Ágnes lett. 952 választó megjelent, ami a szavazásra jogosultak 50,77%-a. További adatokról ír a Bonportál. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Csökkent az étkezési búza termelői ára a tavalyi év azonos időszakához képest Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. 13%-os a visszaesés, a tonnánkénti 69.700 forint, kicsi alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölt az Agrárgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelői árai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgómag esetében figyelhető meg. Végül nézzük, mindig érnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Frissülést hozó csapadék nem várható. Időnként élénk lesz a déli dél-keleti szél. Hajnalban 26 fok körül alakul a hőmérséklet, majd délután 40 fok köré forrósodik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Kutatók azt kutatják, és most van egy ilyen konszenzus, amire jutottak, hogy kinek hány éves korában van meg az első emlék, és az micsoda? És azt mondják, hogy évtizedek óta nincs egyértelmű magyarázat, hogy miért nem emlékszünk életünk legelső éveire. Sokan a kutatásban azt mondják, hogy 3-4 éves korra teszik az első emlékeket. Egy friss nemzetközi kutatás azonban azt mondja, hogy egy évvel korábbra hozza a határt, és igenis, ha egy kicsit gondolkodunk és adunk magunknak időt, akkor 2,5-3 éves korunkból már elővehetünk valamilyen emléket. Jóval többre vagyunk képesek visszaemlékezni, mint amire először rámondjuk, hogy igen, megyek be az óvodába, és akkor biztos 6 éves vagy, és az megvan. De ha kicsit kutatsz, akkor 2-2,5 éves korodban már meg lehet az első él emlék.
5: Ugye mondják egy nagyon durvát? Mondhatok? Vagy nem?
4: No.
5: Akarsz beszélni erről?
4: Nem, a cikket hosszasan felvezetik, de azt már nem mondanám el.
5: Képzeljétek el, hogy ez egy tök speckó info velem kapcsolatban, és kicsit fura is, de gyerekkorom utána sem. Nekem megvan a saját születésem élménye. Tehát én emlékszem rá a születésem élményére.
6: Ezt hogy jöttél kifelé?
5: Hess innen!
4: Jézusom!
5: Adjatok oda valaki!
6: Zállj le róla!
4: Mi ez a hosszú csatorna?
5: Képzeljétek el, hogy van egy nagyon hosszú, van egy ilyen emlékem, és de ezt 5 éves korom óta mondom, amúgy magára gyerekkoron nagyon nem emlékszem. Tehát, hogy ilyen nincsenek.
6: Hát próbálod elfeledni. Nyilván.
5: Nem, figyelj, nem, teljes semmilyen emlékem nincsen. Tehát nem is emlékszem 6-7 éves korom óta semmire előtt nem nagyon emlékszem. A magára születésemre emlékszem, és ez nagyon fura dolog, az van meg, hogy nagyon hosszú, sötét, fekete, magányos érzés, nagyon hosszú idején keresztül, és egyszer csak így jön a világos, és van bennem egy megfogalmazás, azt mondod, hogy na végre.
4: Hogy na végre kint
5: hogy
4: vagy.
5: Na végre. Hogy
6: tehát
5: hogy
6: mindenki így... másnak egy dráma az első levegővétel, ugye? Sírás van,
5: én már a mikrofonnél nyúltam.
4: Azt mondta.
6: Azt mondja, hogy végre tudod, itt vagyok. Itt vagyok.
5: Nem, van egy ilyen megkönnyebbülés érzés, tudod, hogy így elmúlt ez a magány, ez a csend, ez a... Ez
4: az átverekedés, az anyád...
6: Hát szülőcsatornáján.
4: Szülőcsatornáján.
5: Köszönöm. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt a szója.
4: Igen, Mariannárok még hüvelyén keresztül átvágod. De nem vagy ezzel egyedül, képzeld, de nálam meg a Benny mondja ezt. És elmondta, hogy milyen kesztyű volt a doki, nincs még fotó arról, mert nekem még iPhone-om se volt, nem volt 2009-ben, nem tudtam fotózni, Viki se csinálni. Tudta, hogy kesztyű volt a dokin, elmondta, nem látott fotót, nem is készült fotó. Elmondta, hogy mit látott a szülőszobában.
6: De várjál, minden dokin kesztyű van.
4: De honnan tudta a gyerek? Egyen volt, csak a dokin volt kesztyű, és pontos leírást adott, hogy feküdt az anyja, hogy jött ki, hogy emelték ki, hova tették, most azóta tisztán emlékszik rá. Egészen durva. Nekem ez nincs, és elmondja a gyerek napra pontosan, perce pontosan, hogy született.
5: Nekem ez a két egészen szín van ijesztő. Meg, ez a nagyon mély fekete, ez a nagyon nagy ilyen tér, olyan, mint az űrben lenne, és nem lenne semmilyen égítés körülötted. De ez is az érzés, hogy egy ilyen végtelen, tehát nem, semmi nem töri meg ezt a végtelen, sötét, magányos érzést, és akkor ebből lesz egyszer csak egy ilyen világos érzés, amiben meg lesz ez az érzés, hogy megkönnyebbülés, és azt mondja,
4: hogy kim vagy.
5: Na végre. És ez az érzés, ez fura megvan.
6: Csövön kapom a hasamba. Hát,
5: igen.
4: Azt mondják egyébként, hogy amikor az emberek emlékeznek először, akkor arról számolnak be, hogy kimerevített pillanatkép helyett inkább rövid, mozgóképszerű jelenetek villannak be a szemeik előtt, mintha egy minifilmet látnának. Több emlékfoszlányunk is lehet, ha tornáztatjuk az agyunkat, de hogy ezek nem képszerű emlékek, hanem filmszerű emlékek, és nem tudják megállapítani, hogy miért változik az filmszerűvé, és miért nem csak képekre emlékszünk, mert hogy vannak olyanok, akiknél egy évvel korábbi eseményt is tudtak dokumentálni, hogy emlékezett egy évvel korábbi eseményekre, mint ahogy te mondjuk egy szülésre. Utána, ahogy megszoptatnak, merre tesznek, hoznak, visznek, megcsodálnak, Jézusom, mekkora, mi született?
5: Én egy teljesen átlagos méretű gyerek voltam.
4: Nem lehet.
5: Képzeljétek el, én már ugye nagy gyereket szültem, de az én gyerek, tehát én még gyereknek kicsi voltam, én 3650 grammal születtem. Nem.
6: Na jó, és a
4: de centi, akkor utána mi volt?
5: Képzeljétek el, nem fértem el anyámban, anyám kicsi. Tehát, hogy azt nem tudjátok, de anyám 165 centi magas volt a prémium korában, és a lényeg, hogy nem fértem ebben, és úgy születtem meg, hogy nem volt a seggemen még hús. Ilyen csapott seggem volt, mint egy ilyen izének, mert már nem volt hely. Szemedet megnöveszteni, és szőrös volt a fülem. Itt felül.
6: Igen, ez azóta is megvan, csak takarja.
4: Hat ujjad volt, és átja volt a kezed között, persze.
5: Igen. És azonnal visszengedtek a tóba, ahol...
4: Vérfarkassá változtam.
5: Hanem a haj, tudod, a fülemnek a tetején, mint egy mókusnak, így rajta volt. És az egy kikopolt.
4: Úristen, lehet, hogy ilyen Legolasz, vagy ilyen tünde voltál, nem?
5: Hát ott már egy teremtés lehettem, annyi mondani.
4: Szerint nélkül szőrös fülem. Az orvos megüvölt, hogy farkas ember.
5: Azt mondta anyám, hogy vagy 4-5 napot, mire lett fenekem. Lehet, hogy csak be kellett kapnom az ujjant, és megfújja.
4: Ott volt a feneke, csak be volt torpadva, de egy nagyobb ilyen levegővételnél kipukkadtál.
5: Igen.
4: És megérkezett a feneke.
6: Igen, ez, nem volt helye, tudod, a természet okos.
5: De mi az, hogy valakinek szőrös a füle?
4: Ez mondjuk tényleg.
5: Nem szőr, hanem haj amúgy.
6: A fülhaj?
5: Igen, és mókusnak csúfoltak a testvéreim.
4: A kis mókus. Na jó, de oké, ez az első emléked. Utána mi az első emléked?
5: Az utána első emlékem, hogy ilyen ezek a Balázsik.
4: Vagyok. 15 éves vagyok.
5: Csapatom az semmibe. Az első emléke?
4: Kinek honnan jön? Tehát kinek honnan van az első emléke?
6: Nekem 3 éves óvoda, megyek a nővéremmel, és akkor kaptam meg a szemüvegemet, mert ugye ez az az időszak volt, amikor így neki mentem mindenféle tárgyaknak. Hát akkor még ez nem derült ki, tudod, én nem mondtam, hogy nem látok, hiszen nem tudtam, hogy milyen az, amikor látok.
4: Meg nem is tudtál nagyon beszélni, csak fura volt, hogy borogatod a kukákat mindig, amerre mész.
6: Meg a nagyfának az udvaron.
4: Mondták, ez a gyerek milyen bátor, mindennek neki megy.
6: Oda néz, hogy megy előre olyan a kis ferike.
4: A kis ferike, hogy megy oda néz. Milyen bátor ez a gyerek.
6: Vinkózó lesz belőle, vagy sumaus.
4: 3 évig nem tudták, hogy csutkavak vagy, érted?
6: És akkor szóltak anyámnak, hogy lehet, hogy meg kéne nézetni a gyerek szemét, és amikor megkaptam az első fülbeakasztatot.
4: De volt, hogy tapsoltak, és mindig a másik irányba néztél?
6: Nem, süket nem voltam. süket, nem voltam meg hülyesen, csak vak. Tehát nem láttam. Nem láttam, és megyek a nővéremmel kézen fogva, és valamin összeveszünk, és én ledobom a földre a szemüveget, és összetöröm. Nekem ez az első.
5: Utána pedig a nővéredet is, hogy beleszállsz egy könyökkel.
6: Nekem ez le. De tudod, mi a bajom ezekkel? Hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez saját emlék, vagy az elmesélésekből
4: nem
6: már
4: tudhatod.
6: Annyira megvan. Igen. Tehát a családi asztalnál ez annyiszor elhangzott, hogy milyen hülye voltál, fiam, mert összetörted a szemüvegedet, hogy ez előbb-utóbb saját emléké válik.
4: Nekem egy rácsos ágy van, meg egy pelenka, és egy ilyen nagyon fura, ilyen rossz hangulatú szoba, ahol ilyen szürke bútorok, barna bútorok, és ilyen nagyon összes, anyukám elmondta, hogy igen, mi laktunk Pécset, és ez valószínűleg az a szoba, amit én nem tudtam, hogy nézett ki, de nagyjából helyesen írtam le és festettem, hogy igen, én arra emlékszem, hogy fogom az ágyat.
6: Engedjetek ki.
4: Ilyen rossz szőnyegek, függönyök, rossz szekrények között állok, pelenkában vagyok, és úgy ki akarok menni. Ez szerintem ilyen 2 éves kori emlék, és ez fixen megvan. És leírtam a szobát, hogy néz ki a szekrények, és mondta anyám, igen, ez az tényleg az volt. Ez egy 2 éves kori emlék. Utána 15 évig semmi.
5: De olyan érdekes, mert ugye hárman voltunk testvérek, úgyhogy engem nagyon sokszor megvertek akkoriban, azokra emlékszem, a verésekre, de hogy meg a verekedésekre, tudod, óriás, belearadta a szomszéd bácsinak a karjám, és benne maradt a fogam, tehát hogy tudod, ilyen,
4: wow,
5: ilyenek voltak. És az egyik első emlékem, hogy a szomszédban lakott egy család, ahol nem volt a feleségnek gyereke, ezért nagyon szeretett minket. És mentünk át hozzá kártyavárat építeni, és ha összeomlott a kártyavár, akkor megengedte, hogy van az a WC frissítőspré, ugye, ami 6 féle rákot okoz, az, amit tudod, és akkor azt mondta, hogy összeomlott a budi, és akkor én voltam, hogy 3-4 éves, azt nyomhattam, tudod, vele a levegőbe, hogy büdös van, összeomlott a budi, és ez egy nagyon erős emlékem, hogy ugye van egy szak hozzá, ez a
4: felhő illatú. Sőt, ez megköti, tehát a szarszagot a legjobban a spray köti meg, mert ez még fél óráig benn van a szobában. Tehát az...
5: Szaros
4: fegyő illat, ez gyerekkorunk nagy emléke, igen, amikor bementél fater után a WC-be. Igen.
5: És ehhez még az is hozzátársult, hogy a hölgy az láncdohányos volt, úgyhogy ott ültünk a lakásban, ahol cigizett, és az a durva, hogy szerintem tehát én tehát 0 éves korom óta dohányzom tulajdonképpen, ha végig gondolom.
4: De ez nagyon durva, de miért nem marad meg? Most oké, neked a születés, de miért nem marad meg egy születés, egy 1 éves kor, hogy fölkérezkedsz anyád cickójára, tehát ott már van agyad, vannak emlékeid, lehet, hogy ezt a hipnózisban előhozhatod, de miért felejted el? Annyi minden történik, hogy ennek már nincs mi hely.
6: Nem is látsz rendesen, ahogy megszületsz.
5: Csak te vagy, Feri.
4: Feri, te voltál.
6: Voltam. Azt hittem, hogy a többieknél is.
4: Annyi mind a két szemeged leokoplasz volt, mondták, hogy
6: szemüveget mind a kettőre.
4: Nem, de bányaló, de hazajön meg.
5: Egy 60-as izzót néztél a tévé helyett.
4: Bekapcsolták, leültetek, igen, egy izzó elé, azt mondták, hogy Ferike, tévézzél, azt észre se vetted.
6: Disney Channel.
4: Észre se vettük, hogy izzót bábúsz, értem. Olyan vak voltál, mint egy izzó. Szóval miért nincs emlékes? Ezt mondják a kutatók is, hogy elvileg van, csak fel kell hozni, de hogy igen, ők is ezt kutatják, hogy hova tűnik az első 1-2 év. Hova tűnik a születés? Mert az 2 évesen már történnek vele dolgok, és nem teljesen értik, hogy az agyad azt miért feletteti el veled.
5: Nekem akkor omlott össze az első vállalkozásom 2 éves koromban.
4: 2 évesen?
5: Igen.
6: Mi volt? Mivel foglalkoztál?
5: Az volt, hogy csokit trédeltem a testvéremmel, és aztán a testvérem rájött arra, hogy van olyan, hogy rablás. És akkor a tréd, és a cserélgetésből nagyon hirtelen kirabolások lettek. Szóval nincsenek egyszerű napok.
4: Dani azt írja, hogy pár hónapos koromból van emlék, ahogy a nagymamám ringat, a mennyezeti ventilátort nézem.
5: Ilyenkor szokott odajönni anyád, ráteszi a válladra a kezdés, azt mondja, nem is volt nagymamád.
4: Sose volt ventilátorod. A nagymamád, igen, egy gonosz szipírtyó volt, sose tartott a kezében.
5: Nagymamának nincsenek kezei, te is tudod.
4: Te is tudod, egy szörnyű balesetben.
5: A ventilátor lecsapta őket.
6: Igen, és akkor a nagypapa földobott.
5: Utolsó elég, hogy beledobnak egy ventilátorba. Nem értem. Úgy van a játszótere egy srác, aki mindig szoktam beszélgetni, és ő azt mondta nekem egyszer, ezt szerintem komolyan, nem vagyok biztos, mert nincs agysérülése, de nagyon szeretem, azt mondta nekem, hogy ő olvasta valahol, hogy a gyerekeknek 7 éves korukban törlődik magától minden emlékük.
6: Az első 7 év.
5: Igen, és azt mondta, hogy azért nem is viszi nyaralni a sajátját, mert hogy...
6: Nagy ötlet.
5: Hogy ő azon nem fog kiköltekezni, azt nem is emlékezni.
4: Persze, majd elviszem 20 évesen, ha már emlékszik rá, 7 évesen koráig nem viszem sehova, de nagy duma.
6: Hát ő elmondta,
5: hogy éjjájjal csinálban nyaralós képek, azt mondta, hogy ő voltak.
4: Látod, kisfiam, ez a tengerpart. Itt a párizsi egyfertorony, igen.
5: Óriási.
4: Vannak sokkal impulzívabb emlékek 3 éves koromban, és akkor az még miért nem marad meg? 2 évesen sírsz, az ott van, de nekem a nagyapám azért egy elég fura ember volt, csinált érdekes dolgokat. Ő ugye hitt abban, hogy a 2-3 éves gyerekeknek ugye a fizikát azt úgy kell átadni, hogy a fontos tudás a tapasztalat.
6: Tapasztalati tanítás.
4: Tapasztalati tanítás.
5: És váltóáram volt, vagy... valami teljesen más.
4: Fogott egy bikázó kábelt, rákötötte a melbimbomra.
6: Ó, nem, a hővezetés.
4: A hővezetés.
6: A hővezet megvan.
4: Persze.
5: Micsoda?
4: Hát és ugye azt mondta, hogy akkor volt ilyen spárheltünk ott Pécset, vagy nem tudom, hogy ilyen főzöm, de nagymamám főzött.
6: Megvan.
4: És ugye, hogy nehogy hozzáérek, hogy amikor nagymama főz rám, nem jön a forró húsleves. De hát ezt nem mondod el egy-két-három éves gyereknek, hanem fogod a gyereket, felemeled, és azt mondta, hogy kisfiam, ezt vagy kis unokám, látod, ez forró. És anyám mondta, hogy hát én bólogattam hülyén tudott pelenkám, és fogta a 10 ujjamat, úgy, ahogy már rányomta a forróra, hogy ez forró, és rajta tartotta.
5: Úristen.
6: Ugye, hogy
4: hát érted? Na mindent értesz, kezdesz megérteni?
5: Utas van még új lenyomatod?
4: Azóta bárhol betörök, nem találják az új lenyomatot.
5: Anya, mit szólt ehhez amúgy?
4: Hát kikapott a kezéből, és ordított, hogy mit csinálsz, és utána semmit, hogy meg akartam mutatni a gyereknek, hogy ez forró. Szerintem egyébként valahol egy teljesen logikus érvelés.
5: De ugye a spektrumzavar akkor anyai ágon jött.
4: Hogy
5: a spektrumra felkerültél, akkor azonnal...
4: Nem volt még spektrum bekötve, nem volt még HBO.
5: Minden sem nagy joggra, amikor...
4: Igen, anyám mindig vesérelves volt.
5: De ez milyen durva, nem? Hogy
4: és rányúgta a kezem, és üvöltöttem.
5: Ez jó indulatból csinálta.
4: Nagyon kedves volt, ő nem akart, hogy fájjon. Csak azt mondta, hogy kisfiam, forró, gyere, megmutatom. És basszus, az a durva, hogy szerintem tényleg forró volt.
6: Az öreg nem tévedett. Látod, azóta is elkerül a forró helyeket.
5: Az én fatalom úgy szerette ki, én vántanát szeretett, és sose ölelt, vagy puszít, vagy ilyesmi, hanem ha elment mögöttem, miközben ültem az asztalnál, egy üres flakonnal rábaszott a fejemre.
6: Ő mondta, hogy ez a szeretet jele, vagy ez te?
5: Milyen jó kedve, fütyörészet közben, és így ment tovább. De ezek jó erősítések voltak, szóval egy érezte, és ezt tudta, hogy ez a simogatás helyett van.
4: Ezért mondom én, a trauma áldás vagy átok. Nagy kérdés, lehet, hogy mindent a traumára fogni, de közben ekkora áldás.
5: Abszolút, igen. Majd napig könnyes tekintetem vissza, amikor egy kirítőres petmacka váratlan pillanatban.
6: És volt olyan is, hogy tele volt még a palac?
5: Nem, ez mindig üres volt, mert üresen vitte, és akkor vitte a skótkát.
4: Bementem azóta be a pécsi konyhába, mert sokat jártunk vissza, mert én nem voltam a sztori, de én is emlékeztem, hogy itt történt a dolog. Na, de ha emléke erős impulzivitással történik, akkor ez miért nem marad meg 3 évesen? Tessék. Ha ugye azt beszéltük, hogy valószínűleg egy erős érzelmi állapot kell, hogy kötődjön az emlékhez, hát azért az biztos, hogy nagyon fáj, például, hogy ott nem tudom rányom.
6: De erre nem emlékszem?
4: Nem, csak az anyám mesél, én nem tudom. Azt emlékszem, hogy bejött a fürdőszoba, amikor mesztelen volt, ezt most nem mondhatom el.
6: Arra viszont emlékszem.
4: Arra viszont emlékszem, és azt mondta, ez itt nem fogas.
5: De megfoghatod.
4: Balázs, ez itt nem fogas. Ez nem egy fogas. Akasz csak föl ide a köntösödet. Na jó.
5: Van egy ismerősöm, akinek a nagymamája, az nagyon szerette őt nézegetni mindig, és mindig magát látta benne fiatalon. Ezért olyan dolgokat dicsért meg rajta, amit nem lenne szabad megdicsérni a nagymamának.
4: Gyerek, úgyhogy ő gyerek volt?
5: Hát ilyen, igen, ilyen fiatal, hát ilyen 12 éves meg ilyenek, tudod.
6: Ó, ez már érzékeny
5: kor. Azért az megmarad az emberben, amikor az anyád, vagy nagyanyád arról beszél, hogy
6: azért... Szép a cicit kislányom.
5: Igen. Az olyan vegyes érzések ezek, nem, hogy ez egy dicséret, de közben nagyon rossz helyről jön, vagy rossz időben.
4: Nem olyan régen olvastam valahol, sok mindenre, csak azért emlékszünk gyerekkorunkból, mert van róla fotó, a fénykép visszavíz ahhoz a történéshez, és akkor eszünkbe jut, hogy ez tényleg megtörtént. Tehát nem is biztos, hogy valós emlék. 2 évesen a bátyám óvodai balagásán voltam a szüleimnél, a bátyám megkínált üdítővel, anyám nem engedte, hogy igyek belőle, szénsavas volt, én meg kicsi voltam hozzá, hiszen emlékszem. Anyukámnak meséltem, hogy emlékszem arra, hogy nem volt még lépcső a házunknál. Azt mondta, ez képtelenség, hogy emlékezek, 2 éves voltam csak még, de én emlékeztem, Ica küldte nekünk. Emlékszem, hogy apám kétségbe esetve pelenkáz engem, és kiabál a nővéremnek, hogy segítsen, nem voltam 1 éves. Azt mondja, hogy óvodás fellépés a helyi moziban, bepisíltem a színpadon. Próbálom elfelejteni, de van róla kép. Na jó, de ez már 6-7 éves vagy, az már más.
5: Nagyon benne a top 3 félelmemben.
4: Rácsos ágy pelenka, nem a múltat láttad, Bali, hanem a jövőt. Köszönöm szépen. 2 évesen emlékszem arra, hogy apám részegen kergeti az anyámat a szobában az asztal körül.
6: Ez megalapozza azért, nem?
4: Emlékszem, hogy a bölcsiben milyen kerítés és tolózár volt a kapun. Jeges rettegést ölt el mindig, amikor eszembe jut. Anyukám mondta, 1,5 évesen vitt először és utoljára, mert az első próbanapon a többi gyermek lemarta a bőrt a homlokomról. Oh. 1,5 éves korából van emlék. Emlékszem, hogy úszom valami fehér folyadékban és első lettem. Na most erről tényleg miért nincs emlékünk? Ahogy ott begubózva csöndesen a magzatban,
5: ezt
4: vagy
5: nem tudnánk feldolgozni.
4: Ott vagyunk, ilyen buborék, jó illatú minden, meleg van, jön a kaja egy köldök csatornán.
5: Miért lenne jó illatú minden? Miért gondolod, hogy jó illat van?
4: Én valahogy az anyaméhet egy ilyen nagyon barátságos pihepuha, csatornán jön a kaja, meleg,
5: meleg élet. Van, vagy.
6: Szívdobogás, jön szívdobogás van, érted,
4: igen, össze vagy kötve, igen, össze vagy kötve anyáddal, és az egész egy ilyen nagyon kibélelt ilyen.
6: Jó,
4: ilyen.
6: Most ne arra az anyádra gondolj, aki most, hanem aki akkor volt. Hát na.
4: Ezt a köldögzsinort később el kell vágni, ez egy felnőtté válás folyamat, ez a legfontosabb, hogy vágd el a köldögzsinort.
5: Ez nagyon érdekes dolog különben ez a korai tapasztalás, de hogy szerintem ott abban maga, így, nekem nem is a, tehát nincs, nem gondolom, hogy volt szaguk, meg ilyen ízek voltak, meg ilyesmi, hanem inkább az, hogy a tudatnak a megteremtődése, ugye, az az izgalmas, hogy mikor lesz tudatod, nem?
4: Hát, ja, igen, ez egy jó kérdés, ezt vizsgálják.
6: Kinek mit adott az anya még? Neked tudatot, neki meleget.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

szólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: A rádió egy már mindenhol veled van. Töltsd le a rádió egy Vadi új mobil applikációját. Csekkold az új rádió egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új rádió egy.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Kazinc Barcik a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: A 3-8 című mese elevenedett meg. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Június 16-án az Árpád Fejedelem Tagiskola első osztályos tanulói érkeztek az Egressy Béni Városi Könyvtárba, ahol Zelk Zoltán a 3-8 című meséje elevenedett meg előttük. A történetet síkbábok segítségével ismerhették meg a gyerekek, majd a mese ezúttal is folytatódott, a szereplők bőrébe bújva saját maguk játszhatták el a történetet. Problémás helyszíneket járt be Janicak Dávid polgármester és dr. Németh Csilla országgyűlési képviselő Ózdon és környékén. A távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a területbejárás. A program során felkeresték a készülő kamionparkolót, a befejezetlen ipari park beruházás területét, valamint több olyan helyszínt is, amelyek állapota régóta foglalkoztatja az itt élőket, írja az oszt.hu. Frontálisan ütközött két személyautó szombaton délután a 3-as számú főút 154-es és 55-ös kilométeres szelvénye között Bükk-Kábrány térségében. A balesethez nagy erőkkel érkeztek a mentőegységek. A helyszínre a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel vonultak, a mentési munkálatokat pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A vétel járműben 5 személy utazott, 3 gyermek és 2 felnőtt. Két gyermek életét nem tudták megmenteni, a helyszínen belehaltak sérüléseibe. A felnőtteket életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az egyik gyermek belehalt sérüléseibe. A vétkes személygépjárműben 2 felnőtt utazott, ők sem élték túl a balesetet. A baleset részletei a BOM portál oldalán. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelyben a pályájuk elején járó, vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak innen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből is. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A program második évadában ismét 4 kategóriában lehet megjelölni, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben a jelentkezők. Végül nézzük, mindig érnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Frissülést hozó csapadék nem várható. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körül alakul a hőmérséklet, majd délután 40 fok köré forrósodik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
6: IKEA kassa. Nézzünk ennek utána egy kicsit. Éveken át dézsmálta a kasszát egy németországi IKEA-s, az egyik pénztárosa, és lekapcsolták. A családját segítette, és kiderült, hogy a vád szerint ismerőse és rokonai rendszeresen vittek termékeket a pénztáron át úgy, hogy azok egy részét nem rögzítették a rendszerben. Az IKEA-t ért kár elérheti a 47 millió forintot, 200 különálló esetet regisztráltak. Azért ez mindenképpen érdekes. Én nem szoktatok azon gondolkodni, hogy amikor ha Spárba dolgozna egy hozzátartozótok, vagy a Lidlbe, akkor mi van, ha úgy adja ki a fél kiló túrót meg a vajat, hogy egész egyszerűen nem csippantja le? Tehát ő nem kilopta a pénzt a kasszából, hanem áttoltak a rendszeren.
7: Árut loptak.
6: Az árut loptak úgy, hogy ő nem csippantotta le. Éveken keresztül dézsmáltak, közel 50 millió forint értékbe vittek szekrényeket, bútorokat, ágyakat.
7: Na de várj, egy komplet jökmok szekrénysot, hogy az Istenbe tolsz ki. Hát ez 47 millió forint volt, amit a végére összerakott.
6: Az évek alatt jött.
7: Hát de akkor az nem Ikea a gyertyából van 300
6: hát
7: forintosból.
6: Hát az szekrény, ágy, matrac, ugye mondjuk például úgy tolja át, hogy ugye ott alul van, fölpakolok mindent a pultra, de alul ott marad a tolóson, még ott marad mondjuk egy éjjel.
7: De várjál,
6: és nekem át kéne nyúlnom, azt lecsippantani.
7: Igen, de nem
6: nyúlok át, csak leveszem azt, ami a kódon van. Ott van egy folyamatos kamera felvétel.
4: Ez nem Magyarországon történt, mert nem, ez Amerikában azt csinálják, hogy ugye te ugye csekkolsz kifele pityognak, és még ott kint kettő ember nézi, hogy mindent bepityogtál le. Tehát, hogy van ilyen, csak, akinek csak az a dolga, hogy nézi, hogy mit pityogsz.
7: Hát de a Lidli pénztáros is így nézik kamerával.
6: Na de azt folyamatosan nézik, de nem ül ott valaki, hanem azt visszanézik, hogyha van valamilyen eset.
7: De csak mindig megúszta véletlenül, pont ha meg
6: egész egyszerűen vissza... csak nem pityegte le, igen.
7: És vajon szája csinált, hogy...
6: Vagy csak oda nyúlt, és nem pittyekte. Egyébként ezen én is gondolkoztam, és az anyád ott ülne az Interspárba. Simán tudnál lopni. Mi az ellenőrző rendszer? Írják már meg, akik ott dolgoznak. Hogy oké, hogy figyelik őket. Na, de árukészletben mennyi idővel később jelenik meg, hogy te két lurpak vajad áttoltál az anyádnak, érted? Azért az mire a lehet?
4: Ezt te mondod, hogy egy pillanatra állj meg az időt.
7: Két lurpak vajad áttoltál anyádnak.
6: Két lurpak vajad áttoltál az anyádnak.
4: Hogy szemlek ráhímezni valamelyik köntösre.
7: Nem olcsó a vaj most. Nem olcsó, tehát hogy megértem a két lurpak vajat, érted?
6: Tehát ott minden kasszánál, mindenkinél áll egy kamerás, és mindenkit figyelnek, és mindenkit ellenőriznek? Vagy csak a leltárba jelenik meg egy hónappal később, hogy eltűnt két, nem tudom, puding, két vaj, meg három tudorúdé.
7: De az ott könnyebb, mert ott ugye tudod azt mondani, hogy megromlott. Tehát az könnyebb kijátszani, de a jökmok az nem romlik meg, a kis szekrény.
6: A jökmok az nem romlik meg.
7: Mert élelmiszerboltba tudod azt mondani, hogy sajnos lejárt a határ ideje, ki kellett dobni.
6: Hát nyilván ennél azért bonyolultabb ott is a leltározás, hogy eltűnnek a kilós vajak, meg a túrarudik, és kidobtuk.
4: Igen, most sajnos. Írják, hogy tessék itt a hallgatók írják, hogy mi nagyon sokszor vásároltunk így Tesco-ban. Rokon kislány volt a kasszában.
6: Én is nagyon sokat gondolkoztam. Tök sokszor eszembe jut, hogy tényleg ott ül, ő csippant, kikerülje a csippantást. Megint csippant, megint úgy sem te lecsippantana. Nem hiszem, hogy live-ban ott ül valaki, és folyamatosan a hat kasszát, hat ellenőr, hat csippantást folyamatosan figyeli.
4: A telefonnal felszeg a csippantást, és csak tudom, hogy a zsebébe.
6: és benyom egy hangot, igen. Ő szintén a családjának segített ezzel.
4: Igen.
6: Tehát kitolta az árut.
7: Milyen rendes tényleg.
6: Hogyan lehet ezt a rendszert kijátszani? Ez tényleg érdekel. Tehát bent ül a rokonod, és egészen annyit csak nem csippantod le, és ő hozzád jár mindig fizetni, ez ilyen egyszerű
7: egyet
6: lenne.
7: Egyet csippant, egyet nem.
6: Egyet csippant, egyet nem csippant.
4: Jó, nem csinálok inkább egy ilyen pittyogó hangutánzó versenyt?
6: SMS-eket várunk ki, hogyan segítette a családtagját kifejezetten, illetve alternatív univerzumunkban egy ajándék csomagért kassza pityogó hangutánzó verseny. Jó, aki a legjobb, ahhoz a becsukott szemmel megindítjuk a versenyünket. Nagyon sokan írják, hogy ez egyébként hogy működik, és az a megoldása jó, amit mondunk, hogy minden pénztár fölött van kamera, de hogy nem nézik vissza csak akkor, ha valamilyen jelentés van és baj. És egyébként tényleg kihozhatod, más kérdés, hogy azért ezzel veszélyezteted a saját munkádat. Ha húgom volt a kasszában, mindenből 5 vagy 10 darabot vettünk, egy darabot lehúzott, a többi ingyen volt, kártyával fizetünk, hogy ne lássák, mennyit fizetünk. 2 évig csináltuk, maga volt a csoda így vásárolni, nem szép azért ez, gyerekek. Képtelenség nézni, mit csipog le a kasszás, ha egy termék kimarad, senki nem veszi észre, ellenőrző kapunál csak azt csipog, amire ilyen címkét ragasztunk, drágább alkoholok, szalámük. Nálunk mondjuk rokonnak nem kasszázhattunk, de senki nem ellenőrzi.
7: Na, igen,
6: ha nem mondtad, hogy rokon, akkor ezt senki nem vette észre. Hát ki ellenőrzi azt, hogy rokonnak nem kasszázol, nem?
4: Ki, aki elismeri a saját rokonait ilyen helyzetben.
6: Igen.
7: Ő rendszerük ugye arra van kitalálva, hogy becsületes ember ül a kasszába, és akkor működik. Hát itt bukik meg a dolog.
6: Na jól van, akkor megnézzük, hogy ki hogy pittyeg. Hello, Pisti, jó reggelt!
8: Hello, sziasztok!
6: Tudtad ma reggel, vagy a műsor hatására jöttél rá, hogy nagyon óriási pittyegő vagy?
8: Nem, ezt 20 percet csinálom a kocsiba, és a szálltam még úgy, hogy...
6: Figyelünk, tessék.
8: Okay. Jön a rokon is, ugye? Most úgy csináljuk.
6: Nagyon jó. Csináld.
8: Jó, ad vissza, nem, egyet húztam be, kettőt, gyere vissza, oké. Okay.
6: Megőrülsz.
4: Ez féldobozos volt.
6: Ez a legjobb robot. Felnőtt férfiak és nők teljesen maradott csinálva, a pittyegnek egy reggeli műsorban. Imádom a legszűrányos. Tökéletes. Pisti, az, hogy nagyon durva vagy. Pittyegésen búcsúzz el, akkor
7: húsz
6: tőlünk,
7: duplán.
6: Jó?
7: Marika, hálmas kassza, sztornó.
6: Ez bepulykásodott, ez a pittyeg, és egy kicsit a végére bepulykásodott. Jó, egyelőre te vezetsz.
4: Igen, ez tökéletes.
6: Herold, te mióta tudod, hogy jól pittyegsz?
8: Hát körülbelül 3 perce.
6: Figyelünk, tessék, te vagy. Lassabban.
4: De hát ez siet, siet.
6: Tudod, hogy nagyon pakolsz, tényleg, gyerek.
7: Igen, és te próbálod a másik oldalon elrakni.
9: Ő a hónap dolgozója. Ez a hónap dolgozója.
10: Ismerem. Ágyom van.
6: Döntős vagy. Pisti nagyon magasra tette a mércét. Öt meghallgatjuk, újra visszahívjuk.
9: A Pavarottia volt ennek a műfajnak.
6: Szia Pisti újra!
10: Sziasztok!
6: Hát figyelj, az van, hogy egyelőre nagyon-nagyon durán Heroldot megkapod magad mellé szuper döntőre, de Pisti nagyon nagyot mentél.
9: Így van.
6: Itt van Heroldi. Szia Herold, te is itt vagy. Kassa beszélgetést szeretnénk hallani. Jó Pisti, kezdi, Herold válaszol, és a két kassa, mint az AI elbeszélget egymással. Meghallgatjuk, hogy ki a jobb. Jó Pisti, te vagy az első, és akkor mehet a kommunikáció. Döntetlenre kell lehoznunk. Mind a kettőtöknek jár egy ajándékcsomag. Tehát ez nem tudjuk eldönteni.
9: Csodálatosak.
6: Nagyon jók vagytok.
9: Megmentettétek a napot.
6: Picsegéssel válaszol. Ez ki volt? Pisti, te köszöntél így?
9: Ez Herold.
10: Igen.
6: Nagyon jó. Na akkor köszönjetek el még kasszás kérdés, akkor kirakunk benneteket. Küldünk egy-egy ajándékcsomagot, menő volt. Jó? Elköszöntök még? Nagyon köszi. Sziasztok, köszi, ciao, sziasztok, köszönjük szépen, ciao. Gyerekek, ez döntetlen.
9: De a diszonancia volt nagyon jó, hogy az egyik a másik hangot rátette, és ugye annyira élethű volt, felfogadatlan.
6: Egyszerre volt tényleg csirkekeltető, egyszerre volt baromfi udvar, egyszerre volt Naposcsibe, egyszerre volt Lidl és Aldi csata, egyszerre ott voltál Tescóban, ők ketten, figyelj.
9: Azt mondják, Herold, az a fajta kasszás, amikor vízszintesen rakod a szalag végére a szatyrot, a kisasszony pedig önti bele a cuccot.
7: Ez a fajta tempó. Nagyon nagy tempó.
6: A tempó volt. Úristen. Yeah. Sok szürális dolgot csináltunk.
7: Képzeld el, aki pont akkor kapcsolta be a rádiót, amikor csak ők ketten pittyektek.
6: Ott mi
7: van?
6: Ezek megint mit csinálnak? Megint mit csinálnak? Úristen. Figyeljetek ide, van egy nekem kellene most egy kis segítség. Házi állatfronton vagyunk.
9: Reggelizés közben kiderült valami a sötét titka Balázsnak.
6: Sötét,
9: hogy erre nem is gondoltam.
6: Nem is gondoltatok, hát a Szilárd mesélte el, hogy milyen háborút folytat az élővilággal a természetben, és mondtam, hogy akkor ebben egyezünk, mert én is harcolok. Mit lehet csinálni, gyerekek? Megvan ez a nagyobb hangya, ami ilyen nagyon gonosz, és ilyen fél centi is? Nagy lábai vannak, nagy potroha van.
7: Az arcán látod, hogy gonosz?
6: Nem néz ki jól. De ez nem az, kedves.
7: Nagyon gonosz.
6: Nagyon gonosz, nem kedves. Nem a kicsi aranyos, ami bejön a lakásba, és fölzabálja a morzsát, nem.
9: De ez ugyanúgy néz ki, de kicsi,
7: ez a lábadat
9: nagy, nem?
7: Viszi igen. El.
6: Ez...
7: Nem figyelsz, nincs lábad.
6: A házat körül serénykedik. Uh-huh. Nagyjából, mióta oda költöztünk, egy másfél éves harcban állok velük. Uh-huh. Kiderült, hogy ezek a kis genyók, ezek szeretnek bizonyos dolgokat elhordani a házadból, ami építőanyag. Én ezt nem tudtam. És
9: vállalkozó
6: nagyek? Ezek vállalkoznak.
7: De mi egy-egy féltéglával a vállán vonul a hangyaból?
6: Igen, és mindig rátkacsint, és azt mondja, köszi, Bari.
7: Most a miénk?
6: Ezt mi nagyon szeretjük.
9: Nem azt mondja, közben azt mondja, köszönök.
6: Köszönök. Nem, kiszúrtam, hogy van egy bizonyos haladási irányuk, bent ment a járólapon, vagy mi az Isten, az nem tudom, már vagy nem érek, és mennek fölfelé a házon, és fölmennek a tetőre. És én fél évig csodáltam őket, hogy milyen cukik, nézd meg, vonulnak, ott laknak biztos.

0: partvonalon harcolok velük. Most konkrétan ott tart a harc, hogy megint leselkedek, hogy hova építették ki az új útvonalat, ugyanis megrágják a tetőbe a Hungarocelt, 2-3 év alatt komplett tető szerkezeteket bontanak szét, iszonyat károkat csinálnak.
1: Mióta lakszott?
0: Hát egy 1,5-2 éve körülbelül.
2: Még van még 1,5 éve.
0: Nem merek fölmenni a tetőre, mert lehet, hogy nincs.
3: Egyszer csak ázik a nappal.
0: Azt sem, hogy figyelem az útvonalukat, és mindig leszórok oda ilyen fehér port, nem tudom az mire jó, ahol vonulnak, röhögnek rajta, leszarják. De ahhoz hasonló, igen.
2: Nem lehet, hogy összekeverted a kettőt? És te kreatítasz neki?
0: És azt szedik. Tedd már be ezt, milyennek a
1: NAVA? De azt nem próbáltad, hogy csak simán körbe szorod a házadat?
0: Hát körbe még nem szortam, mert azért ahhoz viszonylag sok port kéne venni.
1: Ja, igen, tehát a kastély miatt.
0: Ne arra, hogy tudod, azért 4000 négyzetmétert körbe szórni.
2: Tudod, mibe kerül.
1: Tehát az van, hogyha a tornyot kihagyom.
0: 3-4 óra az órajárásával ellentétesen megkörülöm a házat. Az 3-4 óra.
1: Drágám, mindjárt jövök. Csak körbe szétre a házat.
0: Elmegyek sétálni, nem vigyázok, nem találok vissza akkor a kert. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy körbe
1: szórni. Nem kellett megkérni, nem tudom, a bejáró nőidet, tudod, az izraelieket, vagy a brazil nőket, akik ott dolgoznak.
2: Kicsit takarítsanak, kicsit szórjanak.
1: Hát egy irányba, mindenki elindul különböző irányba.
0: Egy szórják az
1: szórják.
2: Tudod, mi kell? Megvan, ami téged meg fog menteni, amivel a focipályán húzzák a csíkokat. Egy olyan kis gépet, és akkor szépen
0: az ugyanaz, amivel Curtis húzza a csíkokat.
2: Nem, ő mást húz, de jó.
0: Figyelj, nem engednek, nem mennek el. Most azt jelik a rohadékok, hogy van az ablakomon, vagy a konyhánkon egy kis ablak. És bekempeltek oda, hogy ott mennek a kövön végig. Most az az útvonalok, hogy bosogatok.
2: Hát és oda integet?
0: Kis túlzás, elöblítem a tányért, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, oda nem tudom, hogy mennek föl. Figyelj, nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit szed, mit csinálnak? Fészket raknak? Szétbontják?
2: Szerintem megeszik a szigetelést.
0: Valamit szerettek a szigetelésbe, azt mondják, hogy 1,5-2 év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
1: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel a kapcsolatban, hogy 1,5 éve fenn laknak ezek a
0: tetőben. Igen.
1: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, azok közben, már egy kolóniákat építettek ki. Oda fent egy nem egy város, egy világ, egy univerzum.
0: Igen, ott egy külön univerzum.
1: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. Ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
0: Beesik az eső, tudod.
1: Figyelj, mondom, mit kell csinálni. Kapd el a főnököt.
0: Igen.
1: A főnöküket.
0: Menjek fel, és egyen meg a királynőt.
1: Nem, beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondom neki, hogy figyelj
2: haver. A békés egymás mellett él.
0: Nem akarok nektek
2: vagyok.
0: Rosszat.
1: Ezen a településen lakik Kovács András Péter is. Szintén nagyháza van, úgyhogy szerintem...
0: Takarodjatok át oda.
1: Hajlandó vagyok adni nektek egy nagyobb összeget.
0: Ugye. Nem, a fél évem azzal telt, hogy lefeküdtem a gyerekkel, a kicsivel, és mondom, nézd meg. Illatanyag alapján közlekednek, nézd meg, hogy egy sávba mennek, nézd meg, milyen aranyosak, hogy mennek a háztetőre, és tartottam ott egy ilyen David Attenborough fél évet, ahol hangyáknak a bolybaállásukról, a szaglásukról, de közben ezek már zabálták a tetődet, érted? Ezek nem ezek leszarják, hogy te szereted őket. Vagy ők is így beszélnek, nézd az öreg megint lefeküdt, és nézd minket. Nem, menjünk el mellette, biztos részek.
1: Nézd ezt a muflon fejét. Na azok meg a fia. Ha ez mind a kettő jó szívű, majd akkor majd az unokáink is emlegetni fogják a nevüket.
0: Mi a neve ezeknek a rohadékoknak, Zsül? Mi a nevük, hogy hívják őket, és mit tesznek a tetőn?
2: Tudni akarunk minden, Gyula.
0: Fekete angyal, hiába rakod az útvonalra a fehér port, hiába öntöd, leszarják, más útvonalat találnak. Nem tudod kiirtani őket.
2: Nem
0: tudsz venni
2: egy hangyász sült.
0: Az mi? Az állat?
2: Az állat, tudod, akinek
1: vállalom.
2: Ilyen hosszú nyelve van.
1: Én
2: a
1: Nyíregyházi
2: ízében állatparkban biztos írok, van
1: írok,
2: az óba.
1: Írok nekik, hogy akkor egy ilyet kikölcsönöznék.
2: Csak egy hétre. Végére. Egy hétre ott lakna nálad, és ő az, aki nagy nyelvével.
0: Fölfalja őket. És arra gondoltam, hogy hívok egy ilyen állat, mi ez a kis állat, rágcsáló írtás, vagy valami. Én sajnálom ezeket a dögöket. Tehát én,
1: azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
0: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
1: Ácshangya, és ezek a fába költöznek be.
2: A tetőn van
0: fa. Szétszedik a tetődet. Szétszedik, szétrágják.
1: Valószínűleg most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszítani a tetődet.
0: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
1: 4 kiló darabja!
0: 4 kiló az állat, érted? A múltkor érted, megpróbálta fölkapni egy sas, de leszakadt a sas, nem bírta el a hangját, érted?
1: Nem szoktad hallani a napjában, hogy dübögnek a napen?
0: Igen, hatalmas búli, hatalmas
2: búli van föl. 1,5 éve vannak? Jelenléte azonnali beavatkozást igényel, írja az
0: internet. Nekem videóim vannak, hogy bolyba másznak föl a házad, és így állok, és nézzáranyosak mennek föl egymás után. Na, szakminták alapján közlekednek, gyere, Noel, nézd meg, jaj, de aranyosak, oda néz, vonulnak a hangyák.
1: Éjszaka nem használja. Nincs semmi.
0: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van fönt.
1: De most kiköltödik hova, ők hozzád, vagy te hozzájuk, mert ez nagyon fontos.
0: Na, én vagyok ezzel.
2: Ki volt ott korábban?
0: Valószínűleg ők.
2: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
0: Valószínűleg ők, én nem akarom őket bántani. Nem akarom őket bántani. Egyelőre békésen figyelem,
1: akarom,
0: hogy vonulnak. Hogy vonulnak.
2: Vannak kis fűrés.

0: sportszerű ilyen kis kupacok fönt a padláson?
1: Teljes, nem mertem még fölmenni. Amit látok, a vonulási útvonal teljesen tiszta.
2: Tehát, van, ha a forgácsot is megeszik, hogy ne legyen nyom?
0: De okos hangja.
1: De hova közlekednek? Tehát a tetőt szereti. És de mi a másik útvonal?
0: Hát a kaja az meg len van, lendlaknak, biztos.
2: Nem, tehát lendlaknak a földbe. Nem, felemegy zabálnak fent, és lemennek, leviszik a...
1: Tehát fölmegy enni, megkajál, arcon röhög, amíg mosogatsz, pofát berög, és elmegy lefele.
2: Igen.
1: Ott lakik, alszik, majd visszamegy megint zabálni.
2: Igen.
1: Rohadt anyjukat.
0: Nem?
1: Jó.
2: Ez jó, kitalálták azért ezt a rendszert. Én láttam egy csomó természetfilmet, ahol például kiöntötték ezeket a hadjajáratokat ólommal, és utána kiásták őket, és lehetett, hogy mennyire szerte ágazó.
1: Iszonyat durvákat építenek, igen.
2: És figyelj, nagyon-nagyon durva, lehet nem ólom volt, most kicsit drága, de valami fémmel.
1: Arannyal.
2: Alumíniummal. Valamivel fél, igen. És utána ezek hatalmas, ilyen 10-20 méteres kolóniák tudnak lenni. Szóval gondolj be, hogy mi van a tető, de mi van alatt?
1: Mi van alattam? Lehet, hogy elhordták az alapot. Azt mondják, az ácsonya Magyarországon komoly épületkárokat okoz, nem eszi, hanem fészeképítés céljából válja a gerendákat, a tetőszerkezeteket és a bútorokat.
2: Nem tudsz nekik venni valamit az obiba?
1: Lerakok nekik egy régi butor, gyerekek, ezt tegyétek. Már próbáltam szódabikarbónával, próbáltam sóval, próbáltam, ilyen fehér dobozt kellett vennem. Igen, befogott rajta, de ugye mi fölben. Ilyen fehér ekkora doboz, és így kiöntött belőle olyan, mint egy ilyen sóoldat, egy ilyen fehér színű ilyen. Hát ilyen, nincs semmi rossz szaga, meg semmi. Azzal körbeöntöttem a vonulási útvonalat. Leszarják, elhordták a fehér port.
0: Igen.
1: Arcon rögtek, és elvitték a fehér
0: port. Jó, a nagy megoldás a konyhaablakba, a mosogatás közben, hogy vonulnak, egy dezodor és egy öngyújtó.
1: Azt imádtam. Igen.
2: Szerintem azt kell csinálni, hogy az egyiket elkapod, összevered, de a többiek figyeljenek.
1: És akkor azt látják, hogy a birkózom egy hangyába, csapkodom ide-oda.
2: És elmondja majd a többieknek, azok majd tanulnak belőle.
1: Jó, ilyenkor egyébként te állatkínzást követsz el, ha kihívsz egy kis rágcsálóirtót, és úgy, hogy van, megöleted az összeset?
0: Azt,
2: a rágcsálóirtó nem fog segíteni nekem, mert itt egy hangya terroristára van szükség.
1: Van ilyen rágcsálóirtás, hangyaírtás, ez kijön a házhoz.
2: De van ilyen, hogy csak hangyaírtó szakad?
1: Nem, nem, nem, hát ő mindent, ír, ő mindent megcsinál
0: minden,
1: neked.
0: Minden ilyesmi. Hangyacsapda?
1: Azt nem tudom, hogy mi.
0: Kics dobozka, amiben van valami számukra vonzó, bemennek és nem tudnak kijönni.
2: Hát, szerintem nem.
1: Nagyon jó, egy hangyával egy dobozba bemegy, hogy a 10 darabokat. Hát ezzel nem vagyok előre. Figyelj, százasával vonulnak föl a házamnál. Tehát ez nem hogy a 3 darab vonul, folyamatosan vonulnak egymás után, egy fekete csíkot húzva föl a háznak a falára.
2: Mondom, segítek nektek. Szerintem legyen a bio megoldás. Mi a hangya természetes ellensége, ezt gondoljuk végig. Ki az, aki a legjobban utálja a hangyát az emberek kívül?
1: Az állatok nem bántják, állatok
2: nem. Miért a lódarazsa például nem eszik meg ezeket a nagy lóhangyákat?
1: Nem szeretik nagyon. Én néztem, se a madarak nem bántják őket.
0: Egyedül a hangyás sül. Ez az egyetlen, amit be
2: tudsz vetni. Azt írja, tessék, itt van. Kétéltűek és hüllők. Na, gekkók. Veszel 40 gekkót, rágyel a házra.
1: És elengedem őket.
2: Igen, vannak rovarok és óriás pókok.
1: Hát az előrébb vagyok az óriás pókokkal, nálunk nekem vannak pókok, de azok ülnek lustán egy ilyen izébe, pókálóban nem csinálunk semmit. Építs csak ebben rovarhotelt.
2: Igen, de azt mondják, hogy a harkályok, tehát akire számított, a varangyok, a harkályok, a fürgegyíkok, és a talajban élő pókok, illetve a fürkész darazsak. Tessék!
0: Na,
1: szóljatok a Zsülnek, legyen ő a hangyás Zsül. Zsül, gyere már ki, föl tudod nyalogatni őket nekem.
0: Jó, találtam 5 természetes hangyaírtószert. Minden napra egyet ki kell próbálni.
1: Jó, hát szódabikarbonát túl vagyok, szólok.
0: Citromos hangyaírtó.
1: Igen.
0: Oké. Hangyacsapda borsavból és szódabikarbonából. Az
1: mondom, a szódabikarbonán túl vagyok.
0: Borsavat nem tettél bele, haver. Ez az. Sima bors. Borsozt körbe az egész házat.
1: Egy ilyen borszoróval,
0: egy ilyen nagyobbal.
1: Az teljesen reális.
0: Cukorral is lehet. És mosogatószerrel.
1: Ez mind jó.
0: Ez mind jó. Aha.
1: A prediabéteszel. Aki ezeket írta, az nem küzdött még hangyával.
0: Minden napra egyet próbálj ki.
2: Szívesség, nem lehet diabéteszel fenyegetni a hangyákat. Ez nem fogja őket kikészíteni. Szerintem minden... sokkal radikálisabb dolog kell.
1: Igen. Jó, hívok egy írtó, gyerekek. Ez akkor harc. Mostantól kezdve hadban állunk. Hadd üzenet neki.
2: Én meghozok neked fürkész darazsakat.
1: Jó.
2: Az amúgy egy illestílus lenne, ahogy megpróbálsz bejutni a házba ki.
1: Igen, faházam van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi a
2: tippeket. De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
1: De, igen.
2: Legközelebb létszés, nem ízes kalácsból építkezik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Gól!
5: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
6: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
7: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a terület bejárás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Problémás helyszíneket járt be Janicak Dávid polgármester és dr. Németh Csilla országgyűlési képviselő Ózdon és környékén. A távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a terület bejárás. A program során felkeresték a készülő kamionparkolót, a befejezetlen ipari park beruházás területét, valamint több olyan helyszínt is, amelyek állapota régóta foglalkoztatja az itt élőket, írja az oszt.hu. Június 16-án az Árpád Fejedelem Tagiskola első osztályos tanulói érkeztek az Egressy Béni Városi Könyvtárba, ahol Zelk Zoltán a 3-8 című meséje elevenedett meg előttük. A történetet Sík bábok segítségével ismerhették meg a gyerekek, majd a mese ezúttal is folytatódott, a szereplők bőrébe bújva saját maguk játszhatták el a történetet. Frontálisan ütközött két személyautó szombaton délután a 3-as számú főút 154-es és 55-ös kilométeres szelvénye között Bükk-Kábrány térségében. A balesethez nagy erőkkel érkeztek a mentőegységek. A helyszínre a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók, két gépjármű fecskendővel vonultak, a mentési munkálatokat pedig a Borsoda-Bauzemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A vétlen járműben 5 személy utazott, 3 gyermek és 2 felnőtt. Két gyermek életét nem tudták megmenteni, a helyszínen belehaltak sérüléseibe. A felnőtteket életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az egyik gyermek belehalt sérüléseibe. A vétkes személygépjárműben 2 felnőtt utazott, ők sem élték túl a balesetet. A baleset részletei a BOM portál oldalán. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelyben a pályájuk elején járó, vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak innen Borsoda-Bauzemplén vármegyéből is. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A program második évadában ismét 4 kategóriában lehet megjelölni, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben a jelentkezők. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Frissülést hozó csapadék nem várható. Időnként élénk lesz a déli dél-keleti szél. Hajnalban 26 fok körül alakul a hőmérséklet, majd délután 40 fok köré forrósodik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
4: Lacival tegnap elmentünk egy olyan üzletbe, ahol nagyon sok berendezési tárgyat lehet vásárolni, és miért nézel rám így? Nekem is van életem a stúdión kívül.
5: Lacival együtt jártok vásárolni? Mit vettetek?
3: Már meg!
4: Az volt, hogy tegnap nem autóval érkeztem, mert kritikus volt reggel az állapotom.
5: Várjál, hova mehettek? Autóval. Igen, várj, elmentek együtt Lacival. Vásárolni. Kinek vettetek? Te segítettél Lacinak, vagy Laci neked?
4: Laci nekem.
5: Laci neked. Ez két dolgot jelent. Műszaki cikk vagy sex shop. Tehát hogy nem tudok más elképzelni. Tehát ha Lacival mész, akkor ez a két út van.
4: Melyik hipoallergidoklózó zsírt ajánlod meg?
5: Igen, azt szeretnék kérdezni, hogy az
4: alapú
5: vazelines sikosító. Tehát ezt a két dolgot tudom elképzelni. Műszaki cikk vagy körúton megálltatok, és pipsóba dobtatok egy 50-es.
4: Na, a sorrend tökéletes. Így indultok. Elmentünk együtt egy nagy bevásárlóközpontba, ahol én nekem porszívót kellett vásárolni, ő pedig segített ezt kiválasztani. De ha már ott voltunk, akkor. Ugye. De szeretném a túráknak az első elemét elmesélni, hogy amikor beültem az ő autójába, és joggal állíthatjuk, hogy Laci közénk tartozik, Balázs.
3: Igen.
4: Laci ahhoz, hogy helyet csináljon nekem a saját autójában.
5: Júj, de szeretem ezt.
4: Nagyon fogod szeretni. Kivett egy kaspót. Egy 30 literes kaspót kivett a csomagtartójából, amit rögtönzött kukának használt, és kilapátolt az anyósülésre.
5: Úristen, Laci, te én vagyok.
4: A cigis dobozok.
5: Én te vagyok, ezzel. Laci.
4: Nem tudom, ami palackok, amit el tudsz
5: kézzelni. Beledobálta a szemetet egy kaspóba.
3: A kaspóba, a kaspót pedig visszatette hátra.
4: Így van, tökéletes. Így van. És aztán elindultunk. Végig arra beszélt, hogy őt ez különben nem zavarja. És mondtam, hogy fi, ugye ebben a kocsiban élünk, mindannyian szerintem, akiket sokat ülnek benne. Megérkeztünk, ott nagyon-nagyon szakértelemmel vettük szemügyre különböző porcelán dolgokat, megbeszéltük, hogy láttam például hát ilyen exkluzív húsvéti dekorációt, akkor ezen elidőztünk, utána pedig átmentünk a másik nagy, ahol csokoládékat lehet kapni, és egy csokoládé szomelié ül itt, képzeld el, a másik oldalon, és minden csokoládénak a roppanási amplitudójától, a belső krémességéig, mindent.
5: Megőrülök, hát együtt vásárolnak, érted?
6: Gyerekek, hát
5: ez... Együtt vásárolják a családi porcívót. Egy családi porcívót. És jót választottál akkor?
4: Jót választottam, igen. Hazad, és macskát azonnal.
6: A Laci végig?
4: Abszolút, abszolút. Sőt, olyannyira kivette ott a porszívó ügynöknek a kezé a porszívót, és megmutatta, hogy hogyan kell helyesen felmosni vele.
5: Érted? Körbe porszívoztam műszaki áruházat. Hát ennyire műszaki áruházat. Itt ennyire hülye mindenki nálunk a stábban, de jó értelemben.
4: Igen,
5: megmutatta.
4: Az a Laci nagyon jó, hogy nagyon nyugodt, és közben pedig nagyon tájékozott. És ez a kettő együtt, ez bármilyen eladó zavarba hoz azonnal.
5: Azért nagyon fontos, igen, műszakiból várhatatlan. Azért nagyon fontos elmennek a történetnek, hogy mi szerepe volt a kaspónak. Tehát, hogy tehát miért van Laci kocsiával? Azt hiszem, hogy nálam megdöbbentőbb dolgokat senki nem tud autóban, mint egy 30 literes kaspót. Milyen családi tranzakció lehet ez, hogy ő cipel valahonnan valahogy kaspó.
4: A kaspó bármi. A kaspóban, ha rosszul vagy, jó a kaspó, hogyha ha találsz valahogy egy jó kis, nem tudom, facsemetét, jó a kaspó, mindenhez jó a kaspó.
6: Szemetet kell szedni, jó a kaspó, minden, tényleg. Universális.
5: Hasznos. Abszolút, abszolút hasznos, abszolút jó. Azt írja Laci, hogy kaptam fél éve, és még nem volt kedve kivenni. Úristen.
4: Jó, this is my man. Jó, elmondom, mi van az én csomagtartóban most. Az én csomagtartóban most van egy varrógép. Karácsony óta. Karácsony óta van benne egy varrógép, és ahányszor eldől, amikor fordulok, mindig azt mondom, édesem, hogy lesz? Ilyen, jobban. Ez, mert mindig elfelejtem. Magamnak hozta a Jézuska.
6: Igen. Nagy szükség volt.
4: Igen, mert azért hoztam fel, hogy segítsenek, a cérnát nem tudtam jól befűzni.
5: Atya úristen.
4: Mi a most a csomagtartó?
5: Most én tegnap találtam meg szerintem egy egyhetes tepertőkrémet, és egy olyan májkrémet, ami itt van a hátsó ülésem mindig, hogy még gondoltam, most megkérdezem, hogy az ehető-e, ez be van rakva hátra.
6: Azt tudod mi? Azt még a Lajos, a Csinos Lajos hozta neked, nem?
5: A Csinos Lajoséknak a májkrémet.
4: Azt volt pofád, azt mondod, hogy éhes vagy.
5: Most akartam felhozni nektek reggelire.
4: Én azt jelent, hogy a sziszta a májkrém.
6: Három hete ott van.
5: Mondj valami rosszat. Hát ennyi. Egy kicsit összejönnek az ízek benne, de várjál.
4: A jépi autónál most valaki belehányt a saját tegyerébe.
5: Én szoktam menni ilyen előre legyártott tepertőkrémet, a Noel nagyon szereti, tudod, hogy megvan ilyen kis műanyag tárcán, van, és akkor van sajtkrém, vargányakrém, stb. Mit tudom én, és abból még a tepertőt megveszem. Most találtam meg a hátsülésem alatt, egy diszkrét bája van az egésznek ott fölül, mintha behavazták volna. Gondolom, az már nem annyira.
6: Nem.
5: Szedjem le a tetejét, kaparjam le? Jó az még?
4: Elkezdtek összeérni az ízek.
6: Igen, addig, amíg nem nyomja le a kupakot a penész, addig jó.
5: Mindig ülök a kakacsi, majd szellőztetek, aha, ez megint fura. Leengedem az ablakot, aztán tudod, elfárad az orrod. Tehát nem kezdem már el nyomozni az okot, csak hogy tudom, hogy valami van valahol, majd egyszer úgyis meglesz. Most ez a csínos májkréme. Ráadásul azt szeretem.
6: Igen, szeretem.
5: De aranyos, ez 3 hete adta.
4: De attól, hogy régóta nálad még nem jelentem, mert nem kell szeretned.
6: Most
5: a kaspós, a varrógépes, meg a májkrémes, figyelj. Szerintem itt két típus van. Vagy az, vagy patika az autód, és megőrülsz, egy hajszál lehullik, vagy nagyjából úgy élsz mindig.
4: Figyelj, csak annyira, hogy Lacinak van belső hamutartója a kocsiban, amit használ, és vagy egy kis teteje is, meg mindent.
5: Még ez még van ilyen.
4: Még van full 90-es évek.
5: Imádom, ha valaki még dohányzik a kocsiában.
4: Igen, de ő nem dobja ki a csiket, mert tisztességes ember, nem belül gyűjtögeti.
5: Úristen, de jó.
6: Hogy ez külön fizetendő extra, hogy hamutál van a kocsidban.
5: Hát már nem szokták nagyon beletenni. Ez a dohányzó csomag, ez már nincs nagyon.
6: Nincs.
4: Nekem a legbüdösebb dolog, ami valaha a kocsimban volt, az amikor elfelejtettem a laktózmentes lattét, de csak az alján egy ilyen decit, vagy fél decit.
5: Jó, nekem a
6: életre kell.
4: Életre kell. A tej tud a legbüdösebb lenni.
5: Nekem a legdurvább most, ami történt, hogy volt egy gyümölcs turmixom, ami egy nyomós pohárba volt. Elfáradt benne a szívószál, és ugye már ilyen papír szívószál szétfoszlott, 2 napos volt. Elmondom, most éhes voltam, jó az mi. Kivettem a szívószálat, és megnyomtam a poharat. Ebbe volt paprika, zeller, stb. Már egy ilyen barna máz lett belőle, és ez így ráfolyt a kesztyűtartóra. Ott volt egy hónapig, és úgy szedtem le, hogy fogtam egy tollat, és így elkezdtem azon játszani, hogy tudom a kesztyűtartóra úgy leszedni, hogy
6: egészben
5: az egész réteg, az egész gyümölcsének egybe jöjjön föl, és egy ilyen 10 centis borostyán réteget fel tudtam szedni. Kocsira, és így föltartottam a fény felé, hogy na ez király, ez király. És frankon beleszagoltam, hogy esetleg íható még. Esetleg ezzel tudok még valamit kezdeni. Figyelj, felfoghatatlan durvaságok vannak nálam.
4: Nem tudsz meggyőzni arról, hogy az a gyümölcs, hát ilyen, ez a préselt gyümölcslé, amit a gyerekek esznek, az nem így készül. Nem tudsz erre meggyőzni.
6: Azt is fölkenik valahova, szóval és aztán lefejtik.
4: Megvárják, megszárni, az kész.
5: A legeslegdurább nekem a hátsó ülés alatti részek. Na az ott mariannárok. Tehát oda ugye még a gyerek is berúgja, beül, oda én hátra teszek valamit, nekem van egy hátsó szemetesem. Hátul az anyós ülés mögött van egy kis szemetes. Ez megtelik, és ezért átbucskázik be az ülés alá, beül a Noel, azt szépen berúgja alulra, figyelj, ott, azért néha én is azt mondom,
6: van organizmusok.
5: Figyelj, ott mi, azok másznak, jönnek, mennek, közlekednek,
6: szaporodnak. Külön kis világuk
5: az
6: van.
5: Az egy külön világ.
4: Igen, de vannak olyan dolgok, aminek mindig örülsz konstans, csak azt találod. Igen, például szerintem az összes szikkat meg is sült komplet.
5: Igen,
6: az jó. Igen. Olyanban, ülés alatt. Az összerohadt banánba nyúltál már bele? Mert a megkisült krumpli az ugye tapintásra még oké? Okay.
4: Jobbat mondok, én egy olyan banánt találtam a múltkor a lányomnak a hátizsákjában, amit szerintem hónapokkal ezelőtt tettem bele, és az volt, hogy belenyúltam, és az volt, hogy már félig mumifikálódott, félig még folyós volt, és hogy, tehát, hogy egy ilyen squish ball lett belőle, tehát ha nyomtad, az egyik vége felpuffadt, aztán a másikba. Ez eddig a legjobb.
5: Én nem tudtam egyébként, hogy a májkrémek egy idő után szénsavasak lesznek. Tehát, hogy nekem ez egy mostani felismerésem.
4: Mert fermentálódott.
5: Úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen nagy félkilós, ilyen nagy, hát egy ilyen 30 centis görbe májkrém.
4: Hát az nem attól lesz szénsavas.
5: És ez így felfújódik, érted? Hogy ez ilyen... Tehát az olyan önálló életre kelt, hogy az felfújódott. Tehát írja valaki, neki is fölrobbant egy májkrém óvatosan. Szerintem határán voltam annak, hogy ez előutóbb fölrobbant. Tehát szétnyomja a nejlont.
6: Na de most a szénsavas sokáig eltartható. Akkor a szénsavas májkrém?
4: Tökéletes.
6: Az is jó még.
4: Ez egy turista étel.
5: Nekem egyszer egy paradicsom kivirágzott, azt írja valaki. Nekem belányt a kutyám tenyert. Nem tudom, én amikor kitakarítom az autómat, valahogy olyan, nem is az, hogy kényelmetlen érzem magam benne, de úgy fészkelődöm. Tehát, hogy úgy...
6: Nem komfortos.
5: Valahogy nem van, de hogy és valami kiömlik, valami hátul van, és azt mondom, hogy oké, most megint az az üzemi hőmérséklet van.
4: Én tehát... onnan tudom, hogy Balázs mellett állok meg kocsival, hogy le van mindig húzza az ablaka. Úgy hagyja ott a kocsiját, le van húzza az ablak, és más normális ember nem csinálná meg. Csak
5: na jó, hát ott járjon a levegő.
6: Vagy ez vagy megdöglet. Azért üheth be a kis porontyabba, az izébe fertőbe.
5: Egyszer nyitek egy élelmiszerboltot, az a kocsimból fog. Tehát fölpakolom, árukészletben megvan. Figyelj, nekem minden van az autómban. De tényleg elképzelhetetlen.
4: Saját, hát hogy is mondjam, ilyen kertészeti csodámat, az pedig az volt, amikor egyszer ugyanígy egy ilyen mag bekerült, van az a túlfolyója, tudjátok, a mosogatónak, az a három ilyen malacor a két tálca között. Amiben belenézel, akkor az csak nagyon nehéz kitakarítani, ennyit tud az a hely. És a lényeg, hogy a csepegtetőről kéne oda bemenni, és oda beesett nekem egy darab paradicsommag, olyan szép palánta lett belőle. Az volt, hogy láttam, de már nagyon szurkoltam neki egy ponton, és már nem akartam itt a bajt, és arra gondoltam, hogy mennyire könnyen ezt kiszedne, már kinőtt belőle teljesen. És így is lett.
5: Valaki ezt írja, egy penészes narancsot találtam egyszerre kocsiban, megemeltem, és szétporlott. Azt gondold el, az mennyi ideig van. Én találok penészes narancs, penészes mandarin, a leges legkirályabb dolog. És tudod tanulmányozni a gombákat, hogy milyen érdekesen beszövik azt a kis testet, hogy kezdenek el rajta szaporodni egy ilyen agyon penészesedett margarin. Egyébként nagyon nagy eset tanulmány. Az iskola utolsó napján 10 órájára kapott kakaós csigát, szeptember első napján veszett ki az iskolatáskádból, az egész osztály a csodájára jár.
4: Ami nagyon jó még, hogyha sokáig van benne egy szendvics, és összenyomják a könyvek, mert úgy jól legyalulja az alját, tudod, akkor a végén az egy gyakorlatilag egy ilyen palacsinta vékonyságú toszt kenyérré változik.
5: Halkonzervet kitalált már.
4: De így volt az zárva?
5: Bontott halkonzervet. Nem. Én azt nem szoktam, viszont amit találok nagyon sokszor, az van egy kedvenc kicsi pici japán éttermem, nagyon szeretem, és általában ha valamit nem eszünk meg, azt elviszem.
6: Ami ott marad.
5: Na ott még láss csodát. Hogy mi történik egy tonhal sashiminél és egy lazatos avokádós tekersnél nagyjából egy hét múlva. Nyitottatok ki ilyen dobozt?
6: Az a baj.
5: Ott már én is szimatolok a kocsiba, hogy ez lehet, hogy picit tényleg erős. Azt nem tudod elképzelni egy szatyorba, hogy ott mi van.
4: Mondjátok el nekem, hogy például a frissen szerzett hús, az például valójában meddig jó?
5: De ez egy jó kérdés. Ezt én is Ferinek néha rá szoktam írni.
4: Számít, hogyha nélkül zacskó van a hűtőben, vagy nem?
6: Számít. A csomagolás persze, ha le van vákumozva például, az sokkal meghosszabbítja.
4: Mennyire? Mondjuk egy szelet, sertés hús mennyi ideig áll vákumban?
6: Vákumban? Mondjuk egy hét.
5: Hát múltkor pont ilyen SMS-t kaptál tőlem. Igen. Szerinted ez még ehető?
6: Kérdezzem. Múlt héten vettem egy-egy darab széket, le van vákumozva, jó, még jó, hát egyet, semmi bajot nem
5: lesz. Ehető. Annyi, hogy 36 órája kín van az erkélyen a napon, szerinted meg lehet?
4: Most érlelődik, és marha, az tovább vagy kevesebb ideig jó.
6: Mi vagyok én egy élelmiszerbiztonsági szakember?
5: Tudod, mit fejtsünk meg hárman? Tudod, hogy írja meg nekünk valaki, hogy lehet, hogy te ilyen vagy, én ritkán ülök a kocsitba. Hogy csinálja azt, akinek soha nincsen semmi? Tessék.
4: Elmebeteg.
5: Mi a trükköd?
6: Úgy, hogy
5: mindent azonnal kidobsz. Igen. Nem eszel a kocsiban? Nem élsz a kocsiban?
4: Ez a férjem. A férjem a hogy saját kocsiában. Úgy kézzétek, hogy egyszer otthatta egy esenyőt, és megharagudott.
5: Ha beülök egy tiszta kocsiba, nem is azon lepődöm meg tiszta, hanem hogy hogy csinálja
6: azt. Minden nap, amikor kiszáll a kocsiból, akkor összeszedi a szemetét. Minden nap, ha nem is minden nap porszívózza, de 2-3 naponta igen. Tehát
5: ez nem
6: száll úgy ki,
5: ez nem egészség, ez nagyon furának kell lenni. Miért porszívózol ki egy kocsit 2 naponta?
4: Hát nem ő akarja, az biztos.
5: Mi a trükkük, hogy ők ezt így meg tudják csinálni? Milyen mi van a fejükben?
6: Egy szó, igényesség.
5: Igen?
6: Igen, szerintem egy kicsit nem.
4: Szerintem az, hogy nagyon máshogy priorizálunk. Mert ugye te, amikor hazamész, akkor olyan dolgokat akarsz, ami jól esik. És vannak emberek, akik
5: képesek. Köszönöm, hogy felmentesz. Köszönöm, hogy felmentesz az igénytelenség alól.
6: Ez nagyon jó esik a tiszta autó.
4: És ez az, hogy valakinek vagy jól esik, ez az egyik, a másik pedig az, hogy vannak emberek, én megtapasztaltam a saját barátaim között, akik számára nem teher olyan dolgokat csinálni, ami nem kifejezetten szórakoztató.
5: Ezt most nem értem, tehát?
4: Hát mondom, hogy nem értem.
5: Tehát mi a nem teher, a nem szórakozott?
4: Hát van olyan ember, aki hazamegy a munkába, és azt mondja, hogy számára még oké, levezetésként kitakarít, tudod? Tehát, hogy neki ez így oké, feloldja a feszültségét. Mert neki ez nem rossz. Tehát ezt nem éli meg
5: rossznak. Értem, hát ez pont a motorozás közben állapítottuk meg egyébként, hogy a magyarok nagy többségének az még egy szombati program, hogy autót mosnak. Na, akkor inkább nézzen ki így az autóm. Tehát, hogy az a program szombaton, hogy elmennek autót takarítani, és ez egy lelki, testi, szellemi felüdülés.
6: Egy ilyen rohadt nagy takarító előtt mentünk el, ahol van a, ugye a saját kézzel mosod, van a gépi.
4: A rúzsaszín habos, azt nagyon szeretem.
6: Nem tudom, hogy ilyen volt
5: szombat délelőtt.
6: Tele. És de sorok. Családok, anya, apa együtt.
4: Olcsó, mint egy cinemamot.
5: De azok akkor nekik néz ki így az autójuk. Tehát ők élik ezt, hogy hetente egyszer le kell most is ki kell takarítani.
4: Ahol a gyerekek ott vannak, ott éppen példastatuálás zajlik.
5: Ott megtanulják, mi a regula.
4: Amikor voltál egy autó, aminek minden így ajtaja ki van nyitva, és 2 megszeppen gyerek áll az ajtóban, pontosan tudjátok, hogy milyen beszélgetés zajlik ott. Látod, Kati? Mondtam neked, hogyha lereszeled a kekszet a kardenboxon, akkor az így fog kinézni. Na gyerünk, dolgozzam.
5: Azért, aki a tesztautóra én sem vigyázik, egyrészt nem autó 2, ezt utána még értékesíték 3, hogy higgyétek el, hogy ez nekem nem erről szól. Tehát én a saját autóimat is ugyanígy amortizáltam. Ez egy habitus, ez egy hozzáállás, ez nem változik. Tehát ez bárkinek az autója.
4: Ez idegrendszeri éretlenség.
5: Ki vagyok tiltva a barátaim autójából? Tehát, hogy a folyamatos fókuszban vagyok, hogy hol ülök, mit csinálok, mennyire szennyezem a környezetemet, és rettegnek, amíg lemegyünk egy autóval valahova, hogy mit, milyen kárt
4: fogok tenni. Kovács András Péternek nem lehet enni a kocsijába, úgyhogy 3 gyereke van. És kérdeztem, ja, a kutyája nem mehet a kezéből. De mondom, akkor honnan eszik? Hát a tányérjából. De mondom, akkor ez el van rontva ez a kutya. És ő egy ilyen szabálykövető ember, az ő kocsiában nem lehet enni, de a gyerekeknek se.
6: Látod, és tiszta
5: én ezt nem értem.
4: Nem is tudom hova, és beültem, terhes voltam, hogy óriási adag saláta, mondom, megehettem az úton? És tudod, terhes nőnek nem ezt mondani. Persze, nyugodtan edd meg.
6: És láttad, hogy lelki fájdalom
4: neki. Ahányszor, hogy villát beleszúrtam, így oldalra nézek, mondom, az utat figyeljük, András. Semmi baj.
5: De azt írja a Laci, hogy a lakása tiszta. Tehát, hogy ez csak az autóra jellemző ez. Ez nem jellemző az a lakása egyébként. Tényleg így van. Tehát,
4: igen, hogy... neki nagyon pedáns lakása van. A másik pedig, amit írnak többen, is igazuk van, hogy Balázs. Hát le kell cserélni a komornyikodat.
5: Ne.
6: Hát olyan régen szolgál.
4: Hova
6: cseréljen?
5: Na de ha Lacinál tiszta a lakás, akkor mi van az autóval? Tehát az is egy élettér. Akkor mi hol igénytelenedünk el hárman? Tehát hogy hol van a hibás működésünk? Hogy...
4: Jó, nekem van egy másik ilyen fekete foltom, vagy ilyen vakfoltom, magam a kapcsol az autón kívül, az a kabát.
5: Hát egyszer cserélsz bugyit.
4: Ilyen óta nem mondok semmit. Hogy kabátzsebek.
6: Abban is minden benne
4: van. A kabátzseb ugyan néz ki, mint az autóm. Tehát, hogy azt
5: ugyanez. Ugyan. Nekem az összes nadrágzsebem ugyanez, figyelj.
4: Az a legjobb, hogy kiveszed a szállítóból a ruhát, és akkor miért a ruhához hozzász, mert egy ilyen nagyon vastag egy ilyen papír réteg.
6: A világ találmánya az a papír zsebkendő, ami nem foszlik mosógépben.
4: Csak nekünk abból nem adtak.
6: De van most már, lehet kapni.
3: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
4: Önnek a Protexin kell.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Végre igazi nyár, igazi mai slágerekkel. Hello, kedves nyaralók! Szuper jó, hogy mindenki magával vitte a Rádió egyet, a legjobb zenéket szállítom. Én Györke Attila vagyok, és hát kitartást kívánok azoknak, akik dolgoznak. Én itt leszek végig mindenkivel, hozom a fesztivál hangulatot.
1: Hey, we're Fastboy, here on Radio 1 Hungary.

melyik országban van éppen, és mikor, hol lesz a fellépése. Ilyenkor állítólag nagyon sokáig tart, mire az ember agya bebútol, rendbe teszi a dolgokat, hogy hol is játszott előző nap, hogyan keveredett most ide, és hogy valószínűleg milyen területen lehet éppen. Rengeteget dolgozik Sam Feld, nagyon

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a legjobbak már a medence szélén, mint Nóri, ezt írta. Hello, Atis, már megfogadtam, hogy csak 5 percekre ülök ki napozni. Azt hittem, hogy ilyenkor még nem lesz vészes, de dög meleg van. Puszi minden nyaralónak és mindenkinek, aki a nyár legjobb zeneit veletek hallgatja. De aranyos vagy, Nóri, hát tessék vigyázni majd a napozással, lassan most már az UV-sugárzás miatt érdemes mindenkinek az árnyékosabb helyeket keresnie. Szerdáig, csütörtökig marad ez a dög meleg, és már a nagyobb tavaink sem hoznak feltétlenül felüdülést. A Balaton a déli parton 29, az északi parton 27 fokos, a Fertőtó 29, a Tiszató 26 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este egy mérkőzést játszottak a futballvilágbajnokságon. A magyar idő szerint este 9 órakor kezdődött mérkőzésen a Dél-afrikai Köztársaság találkozott Kanadával. Az A csoport második helyéről jutott tovább a Dél-afrikai Köztársaság ide a VB egyenes kieséses szakaszába. Már a továbbjutás miatt is büszkék lehetnek magukra. Kanada a B csoportból kvalifikálta magát másodikként. A mérkőzés állása szinte az utolsó pillanatig 0-0-ás döntetlen mutatott, de a legeslegutolsó pillanatban a 92. percben jött egy kanadai gól, és ezzel a drámai sikerrel Kanada története során először jutott be a világbajnoki nyolcaddöntőbe, ahol pedig majd a Hollandia-Marokkó mérkőzés győztesével játszik majd.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en csütörtökön a Loving Arms, Metzger Victoria és 22 órától Disco Shit Party. 2-től Christopher, pénteken Brick Lake, New Week, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Collar, Bull Max, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

Adás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Radio 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620-3-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A hangulat felelős Györke Attila a stúdióban. Hello mindenkinek, mi szólunk a balatoni büfékben is, ahogy látom. Kezd helyről jelentkezett be Kinga SMS-en. Azt írta, hogy nála a lángos mellé a vendégek még egy kis Rádió 1-et is fogyaszthatnak. Hát nagyon helyes, puszilunk drága Kinga. Levi Zamárdiban hallgat, azt írta, a családja a vízben, ő meg az árnyékban a parton ül, papucs vigyázás szimulál, igazából az üldögélés most jobban esik neki, és üdvözöl mindenkit, aki nyaral. Hát kérem szépen, konkrétan a nyári buli királynőjével folytatom, BB Rexával, az ős lágerei egytől egyik igazi nyári klubhimnuszokká váltak, és ő maga is rendszeresen fellép a legnagyobb nyári fesztiválokon, imádja a nyári bulikat, a nyári pörgést, a fesztiválok energiáját. BB Rexától ez az aktuális siker, a New Religion.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Éva Max-szel folytatom, aki nagyon szeret együtt dolgozni DJ-kkel, producerekkel. Ez a dal is kiváló példa, amit indítottam. És hát nem menjünk el amellett, hogy Alan Walkerrel már a második közös dalukat adták ki pár nappal ezelőtt, és nagy fába vágta a fejszéjét a DJ-producer Alan Walker, mert hogy ezúttal egy kórusművet építettek a dal refrényében. Mutatom!

Hát egy kis Carmina Burana a mainstream popzenében, Eva Max és Alan Walker legújabb dalában, Fate a címe. Hogy ebben az újdonságból igazi mai sláger lesz-e, az idővel kiderül, jöhetnek az SMS-ek, a Viberek, hogy kinek hogyan tetszik. Addig is egy korábbi nagy siker, Eva Max.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Lehetséges Taylor Swift esküvője a bulvár sajtó nagyon várja. Érdekesség, az énekesnő és az amerikai futballsztár Travis Kelce ismerkedése nem volt amolyan villámcsapásszerű, egyből egymásba havarodós, több találkozás és kölcsönös barátság kialakulása vezetett el idáig. Az ismerkedésük legelején Travis ráadásul semmi komolyat nem is akart, több vasat is tartott a tűzbe, másokkal is randizgatott, míg végül aztán kialakult, hogy nekik kettejüknek együtt kell folytatniuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületei.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
10: Problémás helyszíneket járt be Janicek Dávid polgármester és dr. Németh Csilla országgyűlési képviselő Ozdon és környékén. A távlai temetőnél lévő ipari parktól indult a terület bejárás. A program során felkeresték a készülő kamionparkolót, a befejezetlen ipari park beruházás területét, valamint több olyan helyszínt is, amelyek állapota régóta foglalkoztatja az itt élőket. Június 16-án az Árpád Fejedelem Tagiskola első A-osztályos tanulói érkeztek az Egressy Béni Városi Könyvtárba, ahol Zelk Zoltán a 3-8 című meséje elevenedett meg előttük. A történetet síkbábok segítségével ismerhették meg a gyerekek. Vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak Arnóton, miután a település képviselő testülete még március végén saját feloszlásáról döntött. Régi új polgármester Gulyás Ágnes lett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ide értünk már a hétfő kora délutánhoz. Remélem, jól telt eddig a nap mindenkinek a délelőtti felvonások. Barcikai hallgatók, beindult egy újabb munkahét, így ha nyár, hát majdnem azt mondom, hogy kellős közepén, de azért ott még nem járunk. A mikrofon mögött Molek Csongor délután 2-ig, ez pedig a hétfői Daily Mix műsor. Ezúttal Purple Disco Machine-nal folytatjuk. Ő egy német DJ egyébként, volt már Magyarországon, nem is egyszer. És évtizedekkel ezelőtt indította be karrierjét. Egy hörcös feldolgozását játszom. A dal A Wonderful Life.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

Ez itt a 88.8 Rádió egy csak igazi mai slágermegy, így nyáron is végeznek útkarbantartási munkálatokat a környékünkön marcikai autósok, és emiatt a munkálatok miatt nyilván számítani kell útszűkületre, például a 26.18-ason, Sajó-Ecsek Boldva összekötő úton a 2-es kilométernél aktuális az útszűkület, aztán a 25.17-esen Sajó-Szentpéter-Parasznya-Miskolc összekötő úton a 0-as és a 13-as kilométer között is. Vezessenek szabályosan és türelmesen. Teddy Swim zenél a folytatásban, a feje is tele van tetoválásokkal, ezt jól tudjuk, és a bemutatkozó stúdióalbumáról játszom, a Door című felvételt.

0: slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
0: Csak itt a Rádió 1-en.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Barcikai hallgatók, a múlt héten már beindult itt a Rádió 1-en a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mit jelent ez? Délután 5 és este 7 óra között élvezhetik a Mix műsort, utána pedig startol a kívánság műsor, ami tart 7 és 8 között. Most Alex Kenji zenél, aki több művész néven adott már ki zenét, meghallgatjuk a Bumble Lay című slágerét.

nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, 2 órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

Ez itt a 88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azt tudják jól a barcikai hallgatók, hogy nincs olyan déli mix itt a Rádió 1-en, amelyben ne ünnepelnénk. Ma június 29-e van, 626. éve Péter Pál nap, az aratás kezdete, és igen, névnaposaink a Péterek, Pálok, Beáták, Petrák és Aladárok. Nagyon boldog névnapot nekik, aki ünnepel más miatt, hát Isten éltesse nagyon sokáig barcikai hallgatók. Hazai előadó is közreműködött a következő slágernél, Tóth Abigail. Az Accenttel közösen rakták össze a Sugar Daddy című felvételt, ez szól.

0: 88.8 Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Üdv mindenkinek, az új hallgatóknak főleg, akik velünk vannak Barcikáról vagy a környékről. Én Molek Csongor vagyok, és lazulós nyári slágerrel beindítjuk a következő felvonásunkat. Énekel Loi! Ő egy fiatal német hölgy, és talán a legsikeresebb száma a mai napig. Ez a Get Lucky, meghallgatjuk mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

0: Ez itt a 88.8 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, és igen nagy az érdeklődés. A kaszincbarcikai nyári táborok iránt, kedves hallgatók, a helyek is elég gyorsan fogynak. A gyermekek háza, kézműves ház első turnusa már lezárult, múlt hét pénteken, és több népszerű program pedig hetekkel ezelőtt betelt. Aki viszont még keres nyári elfoglaltságot a gyermekének, több sport és vízitáborba továbbra is jelentkezhet. A gyerekeket egész héten kézműves foglalkozások, vetélkedő, közösségi játékok, edukatív programok és ki mit tud várta. Több olyan visszatérő táborozó volt, akik évközben is rendszeresen részt vettek az intézmény foglalkozásain. Egyébként a szervezők tapasztalata szerint a legkeresettebb táborok férőhelyei sokszor már tavasszal elfogynak, ezért a szülőknek érdemes időben figyelniük az intézmények és sportegyesületek felhívásait. A még elérhető turnusokról, a jelentkezési feltételekről és a részletes programokról az egyes szervezők honlapjain, illetve közösségi felületein lehet tájékozódni, és a colorline.hu hírportálon ott vannak ezzel kapcsolatban a további információk is. Most énekel Lady Gaga és DJ Dark remixében, a hölgy legutóbbi albumáról játszom, a Dead Dance című dalt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

legsima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió Egyen. Daily Mix a Rádió Egyen.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az aszfaltozási munkák még tartanak a 26-oson Miskolc bevezető szakaszán, így reggel és délután mindenféleképpen hosszabb utazási idővel számoljon az, aki Miskolc felé tart, vagy Miskolc felől Barcika felé. Balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek. Egy Dan DJ-vel folytatjuk, Zenél Kato, és hát nem mai a most következő felvétel eredeti verziója, viszont ismét felkapták, úgyhogy DJ Dark remixében játszom a Turn the Lights Up című dalt.

0: prima slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
0: Csak itt a Rádió 1-en.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, holnap kedden is marad a hőség, kedves barcikai hallgatók. Egy-két területen holnap lesz a csúcs, 42 fokot is jósolnak a hozzáértők, ami tényleg keményen hangzik, és reggel is ilyen 20-23 fokot simán mérünk majd, úgyhogy annyira nem tudunk felfrissülni már a hajnali órákban sem. Csapadékra nem kell készülni, mindenki ügyeljen viszont a folyadékbevitelre, igyanak vizet, ásványvizet, jó sokat, és nem kell megvárni, amíg szomjasak leszünk. Sam Feld zenél nekünk, akinek a legtöbb slágerére a nyári feeling jellemző, erre is. Szól a Heart Like Mine.

0: 88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warrentől meghallgatjuk most azt a számot, amit a feleségének írt elsősorban. Ez az Ordinary című felvétel, és ezzel búcsúzom hétfőre. Holnap is találkozunk, remélem, én déltől jelentkezem majd a Daily Mix-el, barcikai hallgatók. További tartalmas délutánt kívánok mindenkinek, és kettőtől jön vissza a stúdióba Györke Att is. Molek Csongort hallották, hello!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Tengerből a tányérra. A Metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4.490 forint augusztus 2-áig. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
3: Ugrunk egy bombát?
4: Szállás.hu. Úgy is tett.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Harsun Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz, Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottak.
7: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
9: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Kölcsön adsz 50 milliót papír nélkül? A legjobb barátod oda menne most hozzád.
2: Nekik igen.
1: Semmi ízét nem írná, hogy alulírott Sebestyén Balázs nem. Született anyja neve. Zsizsi, a fölül...
2: Volt ott már minden.
1: Túl vagyunk már ezeken.
2: Volt ott nem, nem, de az a barát az a négy ember vagy öt, aha. Aki ilyen, mit tudom, 30 éve lassan.
1: Jó, a Zsülnek a kölcsön adná le...
2: Nem attól félnék, hogy nem adja vissza, attól félnék, hogy egy kardiovaszkuláris betegség elviszi. Tehát, hogy... De nem attól félök, hogy a Zsűl nem kapja, viszont attól félök, hogy sztrókja van egy fél év múlva a négyes metrón, érted?
1: Legalább legyen egy kis papírunk.
2: Meghal érelmeszesedésben, basszus, meg magas vérnyomásban. Aztán hogy kapom vissza? Persze, hogy írnék papír, de nem a jellemi miatt, az egészségügyi állapota miatt.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620-3-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a strandolás mellé itt szólnak a legjobb zenék. Persze okosan azzal a strandolással, magas még az UV-sugárzás, felhevült este pedig nem ugrálunk hidegmedencékbe, jó? Szeretnénk mindenkivel ezután is találkozni és tolni mindenkinek ezeket a szuper jó zenéket, ugye kedves Lady Gaga? Abrakadabra a Rádió 1-en, nálunk éjjel-nappal csak igazi mai slágermeccs.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerm.

a rádió egyen, csak igazi mai slágermegy. Most pedig a nyári klubhimnuszok egyik állandósult ének hangjával, BB Rexával folytatom. Hát ő idén is elintézte, hogy legalább egy dal ott legyen a nyári partikban. Ez az egyik ilyen zenéje, a New Religion. És most olvastam, BB Rex állítólag elképesztően gyorsan ír zenéket. Több producer is mesélte, néha 15-20 perc elég neki, és megszületik egy refrén ötlet. Ebben a zenében viszont a Faithless-szel dolgozott együtt. BB Rexa, New Religion, a Rádió 1-en.

0: Ami jó egy foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Ma este ismét három mérkőzést láthatunk a foci BB-n. Magyar idő szerint este 7 órakor jön a Brazília-Japán mérkőzés. A C csoport első helyéről érkezik Brazília, Japán pedig igazi túlélőként óriási bravúrt bemutatva jutott tovább az F csoportból a második helyen. 22:30-kor kezdődik a Németország-Paraguay mérkőzés. A németek csoport elsőként, Paraguay csoport harmadikként, centiken múlva csusszantak be a legjobb 32 közé, úgyhogy a fogadóirodák szerint ez az este legjobban előre látható mérkőzése, és a németek győzelme kötelező. Hajnali 3-kor jön a Hollandia-Marokkó találkozó. Az F csoport éléről 7 ponttal jutott ide Hollandia. A szakírók szerint a védekezésük viszont sebezhető, mert hogy az eddigi összes meccsükön kaptak gólt. Marokkó szintén remekelt, a C csoport második helyét csípték el a brazilok mögött, szintén 7 pontot gyűjtve. A mérkőzés pikantériáját a Hollandiában született marokkói játékosok adják, a bulvárlapok már napok óta a családi feszültségekről és a kettős kötődésű focisták nyilatkozatairól cikkeznek.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Wow!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: front, először északnyugaton kezd mérséklődni a kánikula, csütörtökön pedig jön az igazi felfrissülés, már mindenhol 30 fok alatt lesz a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bolt.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Együtt rádiózunk a következő zenei órában is. Délután 5-től pedig ma is jön a két órás live mix. Summer Edition, Juhász Gergő mellett Lotfi Begi lesz a DJ. Én Györki Attila vagyok, és mindjárt érkezem vissza ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja Dunapart Fest ezen a héten rá.

0: Csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher. Pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purebee. Szombaton Collar, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest. Ezen a héten Ráckevér. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is lett.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Nézzük akkor, hogy mit mondanak a férfiakról a nők. Igaz-e? Tudjuk-e igazolni, és Eszter is igazolja a női oldalról. Ügyetlenkednek. Igaz ez?
13: Hát te ügyetlenkedsz, haver. Nálam nem volt panasz.
12: Én egyből zsűreneztem. Ügyetlenkednek. Ügyetlenek vagyunk.
14: Segítek, lokalizációs problémákat.
13: Máshol keressük azt, amit
14: nem
13: keresünk.
14: Ott keresed, ahol az öröm van. Hanem teljesen más, hogy vaktérkép. Ezt egy szó adna, igen.
13: Előtte is ügyetlenkedünk, amíg eljutunk az ágyig, a vetkőzésnél.
14: Nem, addig általában rutinosak az emberek, mert szerintem azt nagyon könnyen meg tudják tanulni.
13: A filmekből,
14: meg úgy egyáltalán, meg a sok gyakorlatból igazából, mert odáig azért sokáig eljutsz, sokszor eljutsz valakivel, hogy ott szerintem, hogy ott...
12: De akkor ebben van igazság, hogy tudunk ügyetlenkednie.
14: Hát ebben több igazság van, mint aminek lennie kéne.
13: Vagy rosszakkal találkoztál eddig.
14: Nem, én szexuálpszichológus vagyok, testvérem. Én már mindennel találkoztam.
12: Ő rajta, mások mindenki átment. A keze alatt megnézte.
14: Én mondtam, nem erről van. Nem, hát prostitúció.
12: Rendelés közben, rendelés
13: közben. Egy kis ellentámadás. Miért nem segítetek?
14: Attól függ ugye, hogy milyen a nexus. Akarsz-e segíteni ennek az embernek, vagy tudod, hogy ezt már csak ki akarod bírni.
12: Az alanyok azt mondják, ez már inkább csak bírjuk ki.
14: Megyünk túlra, hamarabb szabadulsz.
12: Igen. Például azt is mondták a nők, hogy rögtön elalszunk. Na ezt kikérem magamnak. Miért
13: nem.
12: Baj? De ez igen, hogy ezzel mi a baj?
13: Hát ez
12: mi a baj? Rögtön elalszunk. Állítok, ez egy hormonális dolog, hogy olyan hormonok szabadulnak fel a férfiakban, ami nekik az alvás generálja. A nők meg még bújnak, beszélgetnek.
14: Azt szoktam erre mondani, hogy aki éhes marad, az nehezebben alszik el.
12: Oh, Feri, nagyon kapjuk itt az ívet.
14: Hát belakmároztál, kifeküdtél, aludtál, ott ül melletted a kis diétás.
15: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
16: Rádió 1-en.
15: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
16: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogy látom, magával vitte a nyaralására Kitty a kedvenc rádióját, mert hogy Cipruson hallgat, most dobott Viberen üzenetet, jelen pillanatban pálmafa alól ír, szól a telefonján a Rádió 1, és a körülötte lévők is élvezik a műsort, igaz, ők nem magyarok. Nagyon jó vagy, Kitty! Hát az a különleges helyzet fordult elő, hogy Magyarországon durvább hőmérsékleteket mérni, mint Cipruson, mert ahogy látom, ott most 36 fok van, itt meg 40-41-42 fokokat mérünk, főleg az Alföldön. Hát, Kitty, irigykedünk neked ott a tenger, nekünk meg a hűtőszekrény. De az igazi mai slágerek nem hagynak cserben, hamarosan Fastboy, Good Life, a Nagy Rádió 1-es kedvenc a 21 Pilots-tól, a Heathens, vagy éppen Ray Dalton és a Blood Running, ezek mind érkeznek mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Yo, what's up? This is Mike Posner.
2: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Szilárdossal, aki folyamatosan iparági rekordokat dönt a bevételeivel, ráadásul a legutóbbi Eras turnéja segített neki elérni a milliárdos státuszt. Dollárban milliárdos, jobb ki nem számolni, hogy ez hány forintot jelent. Taylor Swift-től az aktuális siker az Opel Light szól a Rádió 1-en.

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este egy mérkőzést játszottak a futballvilágbajnokságon. A magyar idő szerint este 9 órakor kezdődött mérkőzésen a Dél-afrikai Köztársaság találkozott Kanadával. Az A csoport második helyéről jutott tovább a Dél-afrikai Köztársaság ide a VB egyenes kieséses szakaszába. Már a továbbjutás miatt is büszkék lehetnek magukra. Kanada a B csoportból kvalifikálta magát másodikként. A mérkőzés állása szinte az utolsó pillanatig 0-0-ás döntetlen mutatott, de a legeslegutolsó pillanatban a 92. percben jött egy kanadai gól, és ezzel a drámai sikerrel Kanada története során először jutott be a világbajnoki 8-ad döntőbe, ahol pedig majd a Hollandia-Marokkó mérkőzés győztesével játszik majd.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány induló, a Halott pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: egyben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban! Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól! Ne halogasd! A hőség nem vár! Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n!
5: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Kölcsön adsz 50 milliót papír nélkül? A legjobb barátod oda menne most hozzád.
12: Nekik igen.
11: Semmi ízét nem írná, hogy alulírod Sebestyén, Balázs született anyja neve. Zsizsi, a fölül...
12: Volt ott már minden.
11: Túl vagyunk már ezeken.
12: De az a barát az, az a négy ember vagy ott. Aha. Aki ilyen, mit tudom, 30 éve lassan.
11: A Zsülnek a kölcsön adnál le.
12: Nem attól félnék, hogy nem adja vissza. Attól félnék, hogy egy kardiovaszkuláris betegség elviszi. Tehát, hogy... De nem attól félnék, hogy a Zsűl nem kapja, hogy attól félnék, hogy sztrókja van egy fél év múlva a négyes metrón, érted?
11: Legalább legyen egy kis papírunk.
12: Meghal érelmeszesedésben, basszus, meg magas vérnyomásban. Aztán hogy kapom vissza? Persze, hogy írnék papír, de nem a jelleme miatt, az egészségi állapot.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

Itt a Rádió Egy. 16 óra 19 perc közlekedési hírek. Zsolt írta, hogy 4 autót érintő baleset volt az M1-es M0-ás csomópontnál, a határ felé tartó oldalon a 16-os kilométernél. Ricsitől tudom, hogy az M5-ösön lassulgat éppen, meg vele együtt sokan Kecskemét észak csomópontban Budapest felé dolgoznak az úton. Tamás pedig azt írta, a 33-as főút Debrecen 102-es kilométer, 2 autó ütközött, az egyik oldal lezárva, csak egy sávon váltakozva lehet haladni. Ha ma még info jöhet, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Nagyon szépen köszönjük előre is az információkat. 5 órától ma is live mix, 2 órában Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. Ez a dal pedig autós barátaimnak szól.

0: foci BB hírek a Rijszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Ma este ismét három mérkőzést láthatunk a foci BB-n. Magyar idő szerint este 7 órakor jön a Brazília-Japán mérkőzés. A C csoport első helyéről érkezik Brazília, Japán pedig igazi túlélőként óriási bravúrt bemutatva jutott tovább az F csoportból a második helyen. 22:30-kor kezdődik a Németország-Paraguay mérkőzés. A németek csoport elsőként, Paraguay csoport harmadikként, centiken múlva csusszantak be a legjobb 32 közé, úgyhogy a fogadóirodák szerint ez az este legjobban előre látható mérkőzése, és a németek győzelme kötelező. Hajnali 3-kor jön a Hollandia-Marokkó találkozó, az F csoport éléről 7 ponttal jutott ide Hollandia. A szakírók szerint a védekezésük viszont sebezhető, mert hogy az eddigi összes meccsükön kaptak gólt. Marokkó szintén remekelt, a C csoport második helyét csípték el a brazilok mögött, szintén 7 pontot gyűjtve. A mérkőzés pikantériáját a Hollandiában született marokkói játékosok adják, a bulvárlapok már napok óta a családi feszültségekről és a kettős kötődésű focisták nyilatkozatairól cikkeznek.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rijszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
6: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11 690 000 forintól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Nézzük akkor, hogy mit mondanak a férfiakról a nők. Igaz-e? Tudjuk-e igazolni, és Eszter is igazolja a női oldalról. Ügyetlenkednek. Igaz ez?
9: Hát te ügyetlenkedsz, haver. Nálam nem volt panasz.
8: Én egyből zsűreneztem. Ügyetlenkednek.
9: Ügyetlenek vagyunk?
10: Jó, segítek, lokalizációs problémákat.
9: Máshol keressük azt, amit
10: keresünk. Nem ott keresed, ahol az öröm van. Hanem teljesen más, hogy vaktérkép. Ezt egy szó.
9: Előtte is ügyetlenkedünk, amíg eljutunk az ágyig, a vetkőzésnél.
10: Nem, addig általában rutinosak az emberek, mert szerintem azt nagyon könnyen meg tudják tanulni.
9: A filmekből,
10: meg úgy egyáltalán, meg a sok gyakorlatból igazából, mert odáig azért sokáig eljutsz, sokszor eljutsz valakivel, hogy ott szerintem, hogy ott...
8: De akkor ebben van igazság, hogy tudunk ügyetlenkedni.
10: Hát ebben több igazság van, mint aminek lennie kéne.
9: Vagy rosszakkal találkoztál okay. Eddig.
10: Nem, én szexuálpszichológus vagyok, testvérem. Én már mindennel találkoztam.
8: Ő rajta, mások mindenki átment. A keze alatt megnézte.
10: Én mondtam, nem erről van. Posztraduális, okay. Nem prostitúció.
8: Rendelés közben.
9: Ha egy kis ellentámadás. Miért nem segítetek?
10: Attól függ ugye, hogy milyen a nexus. Akarsz-e segíteni ennek az embernek, vagy tudod, hogy ezt már csak ki akarod bírni?
8: Az alanyok azt mondják, ezt már inkább csak bírjuk ki.
10: Megyünk túl rajta, hamarabb szabadulsz.
8: Igen. Például azt is mondták a nők, hogy rögtön elalszunk. Na, ezt kikérem magamnak. Miért
9: nem.
8: Baj? De ez igen, hogy ezzel mi a baj?
9: Hát ez
8: mi a baj? Rögtön elalszunk. Állítok, ez egy hormonális dolog, hogy olyan hormonok szabadulnak fel a férfiakban, aminek igaz alvás generálja. A nők meg még bújnak, beszélgetnek.
10: Azt szoktam erre mondani, hogy aki éhes marad, az nehezebben alszik el.
8: Oj, Feri, nagyon kapjuk itt az ívet.
10: Hát belakmároztál, kifeküdtél, aludtál, ott ül mellette a kis diétás.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, 16 óra 43 perc közlekedési infók. Miki írta, dugó van Budapesten a hegy alján, a Bak csomópont után a városba befelé haladó oldalon. Szintén Budapest. Orsi szól, torlódásra kell számolni a József körúton a centrum felé. Csabi azt írta, torlódik a keleti pályaudvarnál a Baross tér. Zsoltitól pedig nemrég megtudtuk, 4 autót érintő baleset volt az M1-es M0-ás csomópontjánál a határ felé haladó oldalon a 16-os kilométernél. Pár perc és 5-től indítjuk a 2 órás live mixet Juhász Gerivel és Lotfi Begivel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
3: Tengerből a tányérra. A Metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4.490 forint augusztus 2-ig. Váltsd ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Tű pontosan délután 5 óra van, és plusz 41 fok. Hello mindenkinek! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A nyárban, a nyári melegben két teljes órán át mixelünk ilyenkor hétköznap délutánonként. Szevasz, Begi!
2: Hello, Geri! Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Szevasztok! Bekészítettem a lávizet neked, hogy esetleg
1: jaj, de
2: nagyon,
1: cuki vagy.
2: Nagyon-nagyon meleged lenne.
1: Én meg hoztam egy gyüren-gyüren összest, ha nem lett volna elég tegnap. Hogy sikerült a nagy reunión?
2: Nagyon-nagyon jó sikerült, óriási élmény volt tegnap 8 év kiadás után újra a fiúkkal színpadra állni, mármint a kompaktdiszkos srácokkal. Egy közel teltházas aréna színpadán álltunk újra együtt, és zenéltünk, és elképesztő energiák voltak, elképesztő érzés volt. Tényleg azt tudom mondani, hogy olyan, mint hogy ez a 8 év nem is történt volna meg, ott folytattuk, ahol abba hagytuk így egymással, úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény volt.
1: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Kevés duma, sok zene, ez lesz innentől két teljes órán át Mixben, kezdjük el.
2: Az órát pedig már is Teddy Swims-el fogom indítani, érkezik a The Door. Itt a Rádió 1-re Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Ez volt Milky és a Just The Way You Are, David Guetta 2026-os remixében a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két teljes órán át mixelünk. Hello Begi és Geri, ezt a hőséget csak a medencében és csak a Rádió 1 mellett lehet kibírni. Köszi nektek, minden bele, csak így tovább üzeni, Lacus 78. És képzeljétek el, hogy Jucus most küldött nekünk egy képet Viberen, Budapesten autózik a Margit körúton hajt éppen, és a kocsi hőmérője 43 fokot mutat.
1: Nagyon durva, tényleg nagyon elképesztő. Durva. Mindenkinek kitartást, aki teheti, az vízpart mellé, vízbe, vagy csak egy lavor vízbe, és nagyon sokat kell inni, vizet.
0: Így van,
1: nem
0: nagyon fontos.
1: Nem tüskésörrel, vizet.
0: Ezt most tényleg vegyétek komolyan, vizet, rengeteget, amennyit csak tudtok, és hát a nagy nyári melegben pumpáljuk nektek a legmenőbb és a legújabb nyári slágereket.
1: Így van, maradunk az ibizai hangulatnál, érkezik Bob Sinclair, vagy hogy mondja Kuki? Bob Sinclair?
0: Bob Sinclair!
1: Érkezik Bob Sinclair, és az I Can't Wait itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en.

slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. A Rádió 1-en. A lemezjátszóknál Lutfi Begi. Rádió 1 Live Mix.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. A Rádió 1-en. A lemezjátszóknál Lotfi Begi.

0: két órán át mixelünk egész nyáron, most Lotfi Begit mellettem a lemezjátszói mögött. Képzeljétek el, nem kaptunk hírt semmilyen balesetről, sem pedig nagyobb torlódásról, de bárhová indultok most autóval, vizet mindenképpen vigyetek magatokkal. Sziasztok, Budapesten a Hungária körúton 43 fokot mutat a kocsimban a hőmérő, de legalább a meleg gumik jól tapadnak, üzeni Péter. Csak el ne olvadjanak.
1: Így van, vigyázzatok magatokra.
0: Hello Begi, hello Geri, nálunk a teraszon árnyékban van 42 fok, ráadásul 10 percig szakadt az eső nemrég délután, amitől olyan pára lett, hogy konkrétan nem lehet levegőt venni. Üdv a térműtött Ádám Miskolcról.
1: De az olyan kb. Mikor a szaunánt a forró követ meglocsolod egy picit, hogy...
0: Jézus,
1: de ugye azért ülsz be.
0: Kitartást kívánunk mindenkinek, és holnap is nagyon-nagyon meleg lesz még, aztán szerda csütörtök magasságában jön egy kis enyhülés. Megyünk tovább, abszolút, még mindig nyári dallamokkal.
1: Így van, maradunk a forró nyári hangulatnál, érkezik egy régi dal új köntösben, ez nem más, mint a So Many Times itt a Rádió 1-en a Live X-ben egészen 7 óráig élőben mixelnek nektek az igazi mai slágereket.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. A

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Kamrád és a Be Mine, ez egy igazi fesztivál remix volt belőle, mintha nagyjából már ott lennénk a Dunapart Festen, ami csak csütörtökön indul.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy most már mi is elkagyarodtunk arra a hétre, amikor a Rádió 1 és az egész csapata ott lesz a Dunapart Fesztiválon, és hát elindítjuk a nyarat ebből a tekintetből is.
0: Ott lesz a Rádió 1 stage-en az összes Rádió 1 DJ, úgyhogy találkozunk a Dunapart Festen, tehát Ráckevén csütörtöktől várunk titeket. Tegnap este pedig csak egy mondat erről, Budapesten koncertezett a Gyülen 14 év után, az előzenekar pedig az újra összeállt kompakt diszkó volt 8 év szünet után.
1: A srácok voltak, meg koncerteztek, sőt készítettek dalokat is, de hogy én 8 éve léptem ki a csapatból, és hát tegnap este újra összeálltunk, és az eredeti felállásban léptünk színpadra, óriási élmény volt, nagyon jól éreztem magamat, nagyon jó volt a srácokkal együtt zenélni, és a próbák, illetve a koncertre felkészülés időszaka is nagyon jól telt, és jól sikerült, úgyhogy lehet, hogy a következőre nem kell 8 évet várni.
0: Na, adj azért, hogy így legyen, 8 év azért nagyon hosszú idő, és hát nektek sem kell már túl sokat várni a folytatásra. Egy nagyon rövid hydration break ebben a nagy melegben, aztán jövünk vissza Begivel élőben. Jó?
1: Ígyatok, és ez most tényleg hydration break?
0: Szó szerint.
1: Megiszom
0: az összes vizet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en csütörtökön a Loving Arms, Metzger Victoria és 22 órától Disco Shit Party. 2-től Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Collard, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a Midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A másfél literes Spár Verde ásványvíz 12 darab ásárlásakor darabja csak 89 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9.
12: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
13: Rendelek.
12: És a mosókapszula is.
13: Rendelek.
12: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
13: Sejtettem, azt is rendelek.
12: És mikor lesz itt?
13: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
12: Akkor én meg figyelem a készletet.
13: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: Reklámot hallottak.
3: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
1: Este 6 óra van, hello mindenkinek, mixelünk még egy órán keresztül a Hydration Break után, itt vagyunk újra a Lotfi Begivel, szevasz Begi, még
2: egyszer. Megérkeztem, én voltam az utolsó, aki kijött az öltözőből, a kispadról még lelocsolgattam magamat vízzel, megbeszéltem az edzővel, hogy mi a taktika erre a következő órára,
1: wow.
2: Úgyhogy másfél fölé és 6 szöglet.
1: Jó sok gólt fogunk lőni a következő egy órában, és imádni fogjátok a zenét. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, megyünk tovább.
2: Az órát pedig már is Hertzel fogom indítani, méghozzá Purple Disco Remix Machine, Purple Machine Disco. Ó, nem volt elég a víz.
1: Mindegy. Rakjátok össze.
2: Tehát jön a Wonderful Life a Hertz előadásában, Purple Disco Machine Remixében, itt a Rádió 1 Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. A

Just do your best.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en.

0: Tame Impala és Dracula itt a Rádió 1-en. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Rengeteg az üzenet. Hello fiúk, a nyaralásunk hamarosan véget ér itt a Körösön. A fiúk sütik a fogott halakat, én csinálom a palacsintát. Este medence, jacuzzi, rebekül, érezzük magunkat és természetesen titeket hallgatunk. Puszi Szabina a pillás csaj, most nem jászárok szálláson, hanem szarvasról.
1: Jó pihenést, élvezzétek ki az utolsó pillanatokat, az utolsó perceket. A palacsintából megküldjetek nekünk is.
0: Igen, nagyon-nagyon szeretjük.
1: Turos, nutellás, mire jön.
0: Érezzétek jól magatokat. A következő üzenet tulajdonképpen közlekedési infót is tartalmaz, csak kicsit másként. Sziasztok, hatalmas baleset történt a konyhámban. Kihabzott a söröm, aki teheti, kerüljön a nappalim felé. Üdvözlettel, Tamás. Tamás, nagyon szépen köszönjük. Tamás nappaliában és főleg a konyhában mindenki legyen óvatos. Mixeljünk tovább.
1: Így van, a következő percekben egy újdonsággal megyünk tovább. Érkezik Fischer és Tones and I közös, ez nem más, mint a Favor. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron két teljes órán át mixelünk. Üzent megint Tomi, akinek kihabzott a sörre pár perc a konyhában. A műszaki mentés még tart, de egy sávon már elindult a forgalom a nappalin felé.
1: Nagyon szeretem.
0: Tomikám, nagyon-nagyon szeretjük. Újabb hydration break, aztán pedig jövünk vissza még egy szűk fél órára, jó?
1: Így van, nem menjetek sehova, vagyis menjetek inni, aztán gyertek vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Nézzük akkor, hogy mit mondanak a férfiakról a nők. Igaz-e? Tudjuk-e igazolni, és Eszter is igazolja a női oldalról. Ügyetlenkednek. Igaz ez?
5: Hát te ügyetlenkedsz, haver. Nálam nem volt panasz.
4: Én egyből zsűreneztem. Ügyetlenkednek. Ügyetlenek vagyunk?
6: Segítek, lokalizációs problémákat.
5: Máshol keressük azt, amit
6: keresünk. Nem ott keresed, ahol az öröm van. Hanem teljesen más, hogy vaktérkép. Ezt egy szó adna, igen.
5: Előtte is ügyetlenkedünk, amíg eljutunk az ágyig, a vetkőzésnél.
6: Nem, addig általában rutinosak az emberek, mert szerintem azt nagyon könnyen meg tudják tanulni.
5: A filmekből,
6: meg úgy egyáltalán, meg a sok gyakorlatból igazából, mert odáig azért sokáig eljutsz, sokszor eljutsz valakivel, hogy ott szerintem, hogy ott...
4: De akkor ebben van igazság, hogy tudunk ügyetlenkedni.
6: Hát ebben több igazság van, mint aminek lennie kéne.
5: Vagy rosszakkal találkoztál eddig.
6: Nem, én szexuálpszichológus vagyok, testvérem. Én már mindennel találkoztam.
4: Ő rajta, mások mindenki átment. A keze alatt megnézte.
6: Én mondtam, nem erről van. Posztraduális, nem prostitúció.
4: Rendelés közben.
5: Hallj egy kis ellentámadás. Miért nem segítetek?
6: Attól függ ugye, hogy milyen a nexus. Akarsz-e segíteni ennek az embernek, vagy tudod, hogy ezt már csak ki akarod bírni?
4: Az alanyok azt mondják, ezt már inkább csak bírjuk ki.
6: Megyünk túl, hogy hamarabb szabadulsz.
4: Igen. Például azt is mondták a nők, hogy rögtön elalszunk. Na, ezt kikérem magamnak. Miért
5: nem.
4: Baj? De ez igen, hogy ezzel mi a baj?
5: Hát ez
4: mi a baj? Rögtön elalszunk. Állítok, ez egy hormonális dolog, hogy olyan hormonok szabadulnak fel a férfiakban, aminek az almás generálja. A nők meg még bújnak, beszélgetnek.
6: Azt szoktam erre mondani, hogy aki éhes marad, az nehezebben alszik el.
4: Feri, nagyon kapjuk itt az ívet.
6: Hát belakmároztál, kifeküdtél, aludtál, ott ül melletted a kis diétás.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Klalnak. Klalnak. Ha új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.

slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. A lemezjátszóknál Lotfi Begi.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely tudjuk, hogy imádjátok nálunk a mixeket, ezért adunk nyáron még többet. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, már 2 órában. Péter küldött nekünk egy képet, Viberen éppen száll ki az autójából, és kinyitett sört, ez van a fotón, és azt írja, jól van Megi, hazaértem, már hidratálok is, amint látod. Fontos, hogy mindenki csak vizet igyon, attól jól felmegy az ára, a sör pedig olcsóbb lesz.
1: Egészségedre.
0: Aztán még egy üzenet. Annyira jó ez a mix, hogy alig bírom tartani veletek a lépést, úgyhogy várjatok, még nem itta meg a akarom mondani a vizemet.
1: Helyes.
0: Nagyjából mindenki ugyanazt írja, csak mindenki másként. Nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, még mindig nagyon meleg van, nálunk pedig isteniek a zenék. Megyünk tovább.
1: Így van, a folytatásban Ibiza egyik legnagyobb idei slágerével megyünk tovább. Érkezik a Magnetic, méghozzá Sam remixében itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Taylor Swift és az Opelite Castra remixben Lotfi Begi záró trackje, ez volt ma a Rádió 1-en, ez volt már a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mi szólt este 6 óra 9 perckor Begi mixében, annyira jó track volt, ezt Dóri kérdezi tőlünk. Szerintem ez a Tame Impala track volt, amire gondol.
1: Vagy a Chemical Brothers Go, ez a kettő.
0: Igen, igen, ezek voltak egymás után a mai második szett első nagyjából negyed órájában, a teljes szett a tracklistával együtt érkezik a weboldalunkra és az applikációnkra. Na milyen volt 2 órában itt lenni megint?
1: Nagyon szerettem, és tökre várom a következő 2 órát. Ami ugye pénteken lesz, de az MD után van.
0: Így van, az majd este 9 óra után a World is My Radio Show-ban. Fellépések, sűrű ez a hét?
1: Nagyon. Hál' Istennek beindult a nyár, úgyhogy sokat megyünk. Pénteken Jászboldog házán leszek, aztán szombaton Egerben kezdek a Bojkipincészetbe, és onnan pedig irány Ráckeve, a Dunapart Fest, yeah. A Rádió egy színpad, úgyhogy találkozunk.
0: Begé, még egyszer nagy taps, nagyon köszi a hétindítást, akkor a World is My Radio Show-ban folytatjuk péntek este.
1: Ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor.
0: Méghozzá egy sírennel! És az Azizámmal innentől ti válogatjátok a dalokat egy órában a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az S csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 N-Show, a

0: egyben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul. A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi ma is lágerekkel.

0: Sláger megy, hello mindenkinek a stúdióban Juhász Geri, szóljatok, hogy mivel hűtselek le titeket ebben a nagy melegben, várom a kéréseket egészen este 8-ig. Hello, hello!
1: Szia, Nándi vagyok, és a David Guetta legújabb számát szeretném kérni.
0: Hello, Nándi, de jót választottál, ez David Guetta Jennifer Lopez-zel készítette, nagyon érett már ez a kollab, kinek menjen?
1: A feleségemnek küldöm, nagyon szeretem, és sietek haza hozzá.
0: Nagyon helyes, és ez akkor most a tiétek itt a Rádió 1-en, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánságműsor. Halló, halló.
1: Szia, Móni vagyok. Metzger Vikit szeretném kérni. Apukámnak és a férjemnek küldeném, éppen kártyázunk.
0: Hello, Móni, és mit játszotok?
1: Römizünk.
0: Ki áll nyerésre?
1: Eddig én, szerencsére.
0: Nagyon menő. Mit üzensz a veszteseknek?
1: Hát azt, hogy mindig így legyen, mindig én nyerjek.
0: Legyen így, ezt kívánom. Nagy Bogi, Des, jól leszek újra. Ezt most Metzger Viki remixében pörgetjük nektek itt a Rádió 1-en. Viki egyébként itt lesz ma este élőben is a World is Mine Radio Show-ban 9-től egészen 11-ig. Köszi, hogy minket hallgattok, jó kártyázást és szuper nyarat!
1: Viszont

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és Mária kéri a következő dalt ebben a nagy melegben. Kitől jön ez?
1: Rédájtontól.
0: Oké, és kinek menjen és hová?
1: A Dom Pietrónak, de Szabony pizzériázóba.
0: Milyen a forgalom? Jók vagytok a nagy kánikulában?
1: Jók vagyunk, igen.
0: Hál' Istennek! Rédalton, Blood Running, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó munkát kívánok, sok vendéget és sok-sok jattot!
1: Szia!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és velünk a hétköznap esték is olyanok, mintha hétvége lenne, ilyenkor nyáron meg pláne. Ma a Word is Mine Radio Show-ban 9 óra után Metzger Vikit és Kollár terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Isteni mixekre számíthattok, egy csomó vadi új zenét is be fogunk mutatni, tehát még egyszer Word is Mine Radio Show élőben, ma este is 9-től. Halló, halló!
1: Szia, Kamilla vagyok, a Bambolét szeretném kérni.
0: Hello, Kamilla, Alex Kenji Bambolé, de jó választás, mit szeretsz ebben a dalban?
1: Törgős. Imádjuk.
0: Kinek menjen?
1: Hát mindenki, aki bulizik a mai nap, ennyi.
0: Hú, majdnem kimondtad a tiltott mondatot.
1: Hát de nem mondtam ki.
0: Hála a jó égnek. Milyen buli lesz nálatok ma?
1: A szok-

0: Jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Zsófia vonalban, parancsolj!
2: Kettő dalát kérem.
1: Oké, kinek menjen?
2: A családomnak.
1: Jól van, és milyen lesz neked ez a hét? Strandolás, nyaralás, vagy egy jó buli esetleg?
2: Készülök Rászkevére.
1: A Dunapart Festre?
2: Hát igen.
1: Nagyon helyes, csütörtöktől ott vagyunk minden nap a Rádió 1 Stage-en. Várunk téged is, jó szórakozást!
2: Köszi!
1: A Dunapart Festről további infók a www.radio1.hu-n, ez pedig akkor Kato és a Turn the Lights Off DJ Dark Remixben.

0: A Rádió Egyet halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig World is Mine Radio Show ma is élőben. Metzger Vikit és Kollár terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Egy csomó olyan zenére számíthatok, amik nem szólnak sehol máshol. Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Szép nyár estét. Vigyázzatok magatokra. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
5: Önnek a Protexin kell.
6: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
9: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottak.
2: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Mit csinálja?
2: Ilyet már nem
3: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalom. Adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
4: Diszkó!
5: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Hello!

0: Ezt jó magam, Havai Pics, itt leszek egészen este 9-ig.
1: Hagyom verem ezt az egészet.
0: Széttörte.
2: Még nem, de...
0: Figyelj. Igen.
2: Ó, de... Ja, nincs benne. Most én mondom, akkor a side piece-el indulunk.
1: És a Crashforjúba köszönjük a rádió csalgatóit.
0: Élő kamera, a TikTok, minden, nézzétek.
1: Ez érdemes, tényleg. Ez katasztrófa. Ilyen, hogy mondják ezt ilyen? Milyen állapot ez? Mit szoktak erre mondani?
0: Na.
2: Aoptikus? Vagy...
1: Nem.
0: Nem. Ajaj.
1: Milyen? Kritik, mindegy. Hagyjuk a... Ez a diszkos.

Ez a Disco City Radio Show, itt a rádió egyen 100% tisztaságú magas Big Band tartalmú Adrian színű zenékkel. Kérem szépen, én János Halmának szeretném megköszönni az elmúlt hét szombatot. Kicsit nehéz volt, játszom, mert Sterbinskiek voltak előttem, és szörnyű sebességgel játszanak egyébként a

0: Merit-re fogunk játszani a Küllel meg a Schulzzal, délután 4-kor kezdünk a kopaszért.
1: Csütörtökön. Na most már hagyd ezek már is kicsit. Bocs. Szóval csütörtökön én kezdem majd a diszkosített lent ott Ráckevélyen, és aztán pénteken megyek Gyergyóba, Erdőbe, szombaton pedig I Love the 2000s Fesztiválot házigazda műsorvezető is.

0: Zenétes az ünnepeteket.
1: Ma ilyen DJ nap van, nem?
2: Egyébként mindenféleképpen, mert Péter Pál is ma van egyébként, és ezen fölbuzdulva haverjaimat meghívtam egy kihívásra. A kedvesemtől kaptam ezt a svéd rohasztott halat, és ma ezt megettük, amit ő mindenki...
0: Nem okáltál?
2: Semmi, de várjál, hétből...
0: Mindenki kibírta?
2: Hétből, tehát 8-an voltunk, 8-ból senki. Komoly az egész?
1: Ja, tehát nem is volt büdös.
2: Nem, de azért büdös volt, és nem volt jó íze, de senki nem okádott, lesz majd belőle videó egyébként a TikTok csatornán. De nekem csalódás, hogy meg tudtuk tök simán enni. Sőt, mi több kalalazva ittuk a levét.
1: Úristen, én annyit akartam mondani, hogy egy kicsit valami pozitívabb témára megyek. Július 10-én jön az új DJ Junior, a Day by Day videóklip, meg minden a csatornámra, úgyhogy készüljetek. Ennyit akartam.
0: Most pedig jön Hoss,
2: Alkos
0: Gyarabics és a Midnight, itt a rádió egyen a diszkos, itt az igazi mai slágerek között. Bármit is jelentsen ez, gyerekek. Are you?

0: selejtes, úgy megyek.
1: Igen, viszont csütörtökön hárman együtt, ami nagyon jó lesz, Dunapart Fesztivál, Rácz Kevin, diszkocsit lesz, kérem szépen, ott találkozhatunk
0: a Rádió Stage-en. Abba azért remélem, hogy ez a, nem ez a keverő lesz ott.
2: Amit az imént, nem tudtam elmondani, hogy én szombaton majd Harkányban várok mindenkit sok-sok szeretettel, utána pedig Ózon, és tényleg ne tessék elfelejteni, csütörtökön, július fó első diszkocsit aktivizációja Rácz Kevin. Attila fog kezdeni már este 10-kor, utána pedig a Junior valamivel később egy óra múlva, vagy én, vagy újabb egy óra múlva, vagy ő, vagy én.
0: Én meg annyit szeretnék mondani, hogy ez

0: Klasszik stage-en másfél órán keresztül este 10-től majd játszom a régi kedvenceket, a nagy színpadon pedig hát majd meglátjátok, hogy mit kaptok, mert hogy ott is leszek, és aztán megyek Balaton lellére. Most pedig jön a folytatásban egy újabb AI köteles, azt mondja Alec Human, mert mi az, hogy Alec, mi, olyan nincsen, de mindegy.
1: Az is,
0: Black ilyen. Mamba, Black Mamba, fekete, mi ez, kigyó, vagy mi ez a?
1: A Mamba, igen. Van belőle kigyó.
0: Na, hát akkor ez jön most itt a rádióban, a diszkocsitban, az igazi mai slágerek között. Pusztulat!

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: megszólalnak. Új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk veletek totál élőben. A következő három órában imádni fogjátok mostantól a zenét, befutott Metzger Viktória. Rövid nadrágban, hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: BSV-s póló!
1: Igen. Pont most jelent meg nemrég, egy-két órával ezelőtt a férjemék legújabb klipje, aztán így abban maradtam.
0: Nagyon menő! És nagyon jó folytatok a hajó múlt héten pénteken.
1: Köszönjük szépen, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, de baromi korán volt. Úristen, gyerekek, hogy bírjátok a Balázséget reggel 6-tól hallgatni? Hát ott kellett lennünk a hajón reggel 6-ra már, a világunkat nem tudtuk, pedig Zamárdiban aludtunk, az egész stáb, mindenki. Mentünk, és amúgy a Balázsék meg annyira frissek voltak, úgyhogy irigylésre méltó volt.
0: Szuper adás volt, majd beszélünk erről is. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el!
1: Bizony, ott is ezzel a trekkel löktem be a bulit a hajón, úgyhogy érkezik Alex Kenji és a Bambolé, csak itt a Third Is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Hosszú hetek óta vezeti a Beatport összesített listáját, sőt egy ideje az itthoni Shazam chartot is. Hugel, Ultranate, Imael Angel és a Moving to the Sun a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió Egyen, mellettem élőben Metzger Viktória a lemezjátszóknál. Sziasztok, ez egy Viber üzenet. Eszméletlen jó volt a péntek reggel, Balázsék és a BSV is rendesen kitett magáért. Na meg persze Viki is, brutál jó volt a hangulat. Köszi mindenkinek, Vikinek a bulit és a selfie-t is. Üdvözlettel, Zsombor.
1: Ó, köszi szépen, Zsombor, és hát ne felejtsük ki, Nagy Bogit, ő is ott volt egyébként velünk, lenyomta élőbe a közös dalokat velem is és a srácokkal is, úgyhogy bevált, amit ígértem. Hát,
0: bizony, tényleg.
1: Ugye mondtam, hogy hát sehol nincs kiírva, de én úgy tudom, hogy jön velünk, úgyhogy aztán végül meglepőben meg is jelent.
0: Így van, bekommandoztátok őt is. Tök jó volt a hangulat, tök jó volt az adás. Ti fellépőként hogy éreztétek magatokat?
1: Nagyon-nagyon jól, nagyon profi egyébként a reggeli műsor, és nagyon jó volt látni, hogy milyen flottul megy az egész, és hát tényleg nagyon-nagyon meleg volt, de hála Istennek néha fordult a hajó, és akkor nem gyulladtunk be annyira. De egyébként reggel 6-kor még ilyen 25 fokkal indítottunk, aztán amikor leszálltunk 10 óra után a hajóról, akkor már ilyen 34 volt. Úgyhogy nagyon durva volt, nagyon durva volt.
0: Egy csomó zseniális fotót találtok a péntek reggeli hajózásról a Facebook és az Instagram oldalunkon is. Lendülünk közben tovább.
1: Bizony, egy olyan trekkel szeretnék tovább menni, amit a hajón is előadtunk Balázséknál. Ugye Nagy Bogival és Miss Moodle a közös trekkem az Éden, az már hasítja a milliót, 850 000 fölött járunk. Kérem szépen, nagyon szépen köszönjük nektek az összes meghallgatást és rengeteg tegelést, üzenetet, úgyhogy ezzel folytatódik a World is My Radio Show Éden.

is my radio show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Metzger Viktória.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show hétfő este, mellettem Metzger Victoria lemezjátszók mögött 11-ig, aztán pedig szokás szerint Kollár jön 11 és éjfél között, dübörög a nyár és a fesztivál szezon, több mint 30 fok van még mindig 21-30-kor.
1: Hát hagyjuk is. Én szeretem a nyarat, meg a meleget, meg nem akarok itt picsogni, hogy most miért van ilyen meleg, de azért ez már sok, na, tényleg. Tehát, hogy legyen már egy ilyen 28 fok, azzal ki tudnék egyezni.
0: Csütörtökön jön egy kis enyhülés, csütörtökön pedig indul a Dunapart Fest Ráckevén, ott is találkozhatok a Rádió egy DJ-kel. Hát a Sopron Fest pedig nagyon-nagyon különleges lesz még hozzá szombaton, mert hogy a Prodigy előtt Metzger Vicky fog játszani, a Prodigy után pedig majd Jauri.
1: Igen, hát azért még lesznek programok a Prodigy előtt, de én fogom nyitni a nagy színpadot, a Jauri pedig zárni. Úgyhogy nagyon izgalmas, én nagyon-nagyon kedvelem a Sopron Festet, ugye régen a Volt Fesztiválra is jártam mindig fellépni, ott volt egyébként szerencsém Zonderling után játszani, úgyhogy most ez nagyon-nagyon menő lesz, hogy a nagy színpadot én nyithatom idén.
0: Mindezt tehát most hétvégén Sopronban 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább.
1: Bizony, ahogy a Chemical Brothers is mondja, go, és jön is Robin Schulz és Sigala közösen az AM to PM, csak itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Showban.
2: Turntables now. Victoria Metzger.

Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és hamarosan, július közepén jössz megint majd hozzám a Rádió 1 kívánság műsorba, hogy nem akármilyen premierrel.
1: Bizony, Gabriel Dancerrel és Blanchal lesz közös zeném, képzeljétek el.
0: Mit kell tudni erről a dalról?
1: Hát most mondjam el?
0: Hát valami olyan kulisszatitkot, valami olyan érdekességet, amit már most tudhatunk, úgy értem.
1: Hát már készen van a videóklip, egyébként nagyon-nagyon-nagyon jó lett szerintem, és a nagy részét egyébként képzeljétek el, Greenboxba forgattuk. Majd neked mutatok is egy pár snittet belőle, iszonyat jó vibe-ja van, ilyen nyári, és nagyon különleges egyébként a piros a főszíne a klipnek, annyit elárulhatok, és ugye a dal címe az lesz, hogy One Kiss. Ez egy szerelmes dal lényegében, angol nyelvű lesz, ezt már elárulhatom, és hát a Blanche annyira jól énekel angolul, hogy nem lehet megmondani róla, hogy ez egy magyar dal egyébként.
0: De jó.
1: Úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, nagyon várjuk, most már minden készen áll, ugye jövünk hozzád premierre is majd, és nagyon remélem, hogy a hallgatók is nagyon fogják szeretni.
0: Mindez július 16-án, ez jó két hét múlva van, ez egy szép csütörtöki nap lesz, Viki itt lesz a Rádió egy Live Mix Summer Editionben, ami ugye most már két órás, aztán pedig bemutatjuk ezt a dalt a kívánság műsorban 7 és 8 között.
1: Igen, és az a durva, hogy én soha nem szoktam időbe kész lenni egyébként produkciókkal, mindig az van, hogy az utolsó héten van meg minden, és most már így két és fél hete így ülök karba, tehát készen, hogy készen vagyunk, minden megvan. Úgyhogy nekem így kell, erről kell dolgozni és betározni, mert akkor minden rendben van.
0: Bizonyám, hát ez most egy húzós és embert próbáló időszak nektek nagyon.
1: Hát igen, tudtam, hogy a nyár az ilyen lesz, most júliusban is 24-25 fellépésem van, az azt jelenti, hogy majdnem minden nap fellépek, úgyhogy eléggé hardcore, de hát valahogy csak túléljük, úgyhogy mehetünk tovább?
0: Abszolút, hajrá!
1: Akkor egy saját remixen vennék tovább, ezt is nyomtuk Balázsék hajóján, Nagy Bogi és Dash számára készítettem hivatalos remixet, a Jól leszek újrára, úgyhogy ezzel folytatódik a Word is My Radio Show. At the turntables now. Victoria Metzger.

Mine. World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Metzger Viktória.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött tartja ugye a mondás, hogy a jó dolgokra várni kell, hát erre a darra konkrétan 10 éve várunk, hiszen Martin Garrix és Ed Sheeran 2016-ban kezdtek el dolgozni a Repeat It című zenén, aztán ugye óriási nagy sztárok lettek mind a ketten, elsodorta őket az időbeosztás meg az élet egymástól, és amikor beköszöntött a 2026-os esztendő, akkor elkezdtek egymással beszélgetni, hogy figyelj, 10 éve dolgoztunk ezen a dalon, 10 éve kezdtük el csinálni, fejezzük már be most, hogy eltelt 10 év, és kiadták hivatalosan.
1: Hát igen, amúgy ezek nagyon durva dolgok. Nekem is ez volt a BSV-vel, hogy közös dalt szerettem volna velük csinálni, helyette összejöttem a férjemmel, majd 6 évet kellett várni a közös dalra.
0: Jobb, mint hogyha addig fordítva lett volna, igen, hogy egymásra kell várni 6 évet, nem?
1: Ja, addig elvett feleségül meg minden, aztán utána csináltunk egy dalt.
0: De jó, Metzger Vikivel maradunk mind a ketten itt a stúdióban, ti is maradjatok, most kezdünk még csak belelendülni.
1: Ja, és reméljük, hogy Martin Garrix nem veszi el Ed Sheeran.
0: Nem gondolom. Az egy nagy coming out lenne.
1: Na jó, van, menjünk.
0: Jövünk vissza élőben mindjárt.
2: Folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió Egy bemutatja. Duna Park Fest ezen a héten Ráckevén. A Nagy Színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió Egy Stage-en csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. 2-től Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Collard, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Park Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hétnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió Egyen.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Este 10 van, hétfő, hello mindenkinek, de tudjátok, nálunk a hétfők is olyanok, mintha péntek vagy szombat lenne. Hála a Metzger Viktóriának, hello Viki.
1: Yeah, hello mindenkinek, szia Geri.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudjátok a műsort, élőben megyünk a YouTube csatornánkon, kifulladásig szokás szerint egészen éjjel, egészen éjfélig, menjünk tovább.
1: Igen, igen, itt is van már a háttérben Galantis és Joel Corey, közös ez Stay a Little Longer, csak is a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hi Hungary, this is Joel Corey and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: Gordo, Reiner, Zöneveld és a Loco Loco hétfő este a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött. Végre itt van a nyár, egymást érik a nagy nyári fesztiválok. A Sopron Festen pedig lesz egy nagyon különleges fellépésed, ugye most szombaton, július 4-én 17:15-től, tehát verőfényes napsütésben 17:15-kor szombaton te fogsz játszani.
1: Ugye nem lesz már 40 fok.
0: Nem, csütörtökön jön egy kis lehűlés, hát 37.
1: Nem valami
0: jó. Mint van 40.
1: Esernyővel megyek ki. Napernyő, esernyő, mindegy nekem.
0: Az nem fog ártani. Egy ilyen daytime bulira hogyan kell készülni? Milyen zenék jók ilyenkor délután 5 óra után nem sokkal?
1: Hát most nem fogtok szerintem meglepődni, de aki ismeri, hogy én bulikban miket szoktam játszani, én nagyon sokszor 70 BPM-ről építkezem egészen 150-160 BPM-ig, ami annyit akar, hogy én játszom rappet, hip-hopot, R&B-t, úgyhogy nagyon valószínű, megnéztem a line-upot, Pogány, Induló és Well Hello előtt leszek, úgyhogy valószínűleg ő előttük úgy fogok warm-upolni, hogy nekik jó legyen.
0: Mindez tehát majd Sopronban, most hétvégén, július 4-én szombaton. Ez egy tök jó dolog elindítani ott a nagy színpadot.
1: Igen. Hála Istennek már sokszor volt szerencsém akár a Balaton Soundon, vagy az EFOTON. Tényleg rengeteg fesztiválon volt már lehetőségem ilyenre, és nagyon-nagyon szeretem, mert ez mindig egy extra kihívás.
0: Ilyenkor ott maradsz bulizni egyébként, vagy rohanni kell valahova tovább?
1: Hát aznap rohanok tovább, egyébként dupla fellépésem lesz még aznap, úgyhogy hardcore lesz, és ráadásul Balaton felé veszem az irányt, úgyhogy hát szurkoljatok, hogy bírjam.
0: Hajrá, Viki, jó lesz ez, sok-sok erőt erre a hétre, meg ugye az egész nyárra. Lendülünk közben, tovább nézzük, mi a most.
1: Bizony, egy zseniális Groove Jet feldolgozással megyünk tovább. Sophie Alex Baxter jön a World is Mine Radio Show-ba. And the turntables now. Victoria Metzger. Victoria Metzger. World is Mine Radio Show.

0: with Hungary. The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en.
1: This is the World Is Mine Radio Show.

0: Max Tyler és az Every Night. Itt vagyunk veletek mi is, minden este 9-től a Rádió 1-et halljátok. Ez a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Mesker Victoria a lemezjátszói mögött, aztán Kollár is jön még 11 és éjfél között szintén élőben. Úgyhogy Viki lassan kezdi a finálét, és ilyenkor kiadunk magunkból mindent, ami még bennünk van.
1: Igen, és egyébként képzeljétek el, hogy olyan dallal készülök, amit pörög a Rádió 1-en azért rendszeresen, most már elég régóta, és a szerző társaimmal új trackre készülünk, ősszel neki is fogunk állni. No. Bizony a Stadium X-ről van szó.
0: Jaj, de jó! Velük aztán nagyon-nagyon jó dolgozni.
1: Igen, nagyon-nagyon jó, és nem is olyan rég beszélgettünk róla, hogy érdemes lenne még egy tracket kihozni, úgyhogy erről még nagyon többet nem szeretnék elárulni, de nagyon szeretnénk megint egy nagy nemzetközi vokállal együtt dolgozni, mint a Sam Gray-jel is, úgyhogy lesznek itt még meglepetések, annyit elárulhatok.
0: Várjuk, hajrá, hajrá! Ez pedig egy nagyon jó dal, egy nagyon jól működő dal, nagyon sokan kéritek a Rádió 1 kívánság műsorban, és tök szívesen játszok ilyenkor esténként
1: is. Igen, én is nagyon szeretem, és egyébként a Bárány Attila készített rá egy remixet, amit szintén nagyon szeretek, úgyhogy most ezzel szeretném tovább folytatni a World is Mine Radio Show-t. Let You Let Me Go, Stadium X, Sam Gray és én Metzger Victoria, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Marlon Hofstadt és az It's the Time, Metzger Victoria mai zárótrekje, ez volt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. És hát Viki, ezen elkezdődött egy újabb húzós, dolgos hét, tele fellépésekkel.
1: Ó, várjál, már keresem is. Egyébként még Fischer is közreműködő ebbe a dalba, és nagyon-nagyon kedvelem tőle ezt. Ez egy nagyon jó kis pattogós, ilyen jó bass house alap, úgyhogy én mindig szoktam fesztiválokon is játszani. És megyek is már rá, hogy merre fogunk találkozni. Egyébként hamar kezdjük a hetet, és 7 bulim lesz a héten, úgyhogy imádkozzatok értem. Szerdán megyek Szegedre, csütörtökön ugye Dunapart Fest lesz, aztán pénteken a férjemék előtt fogok Siófokon zenélni, és a saját estem is lesz, úgyhogy nagy színpadon is leszek, és bent az arénában is majd. Aztán szombaton megyek ugye Sopron Festen, nyitom a nagy színpadot, aztán utána lesz egy céges rendezvény, utána pedig Balatonfüredre megyek szórakoztatni, úgyhogy igyekszem ott lenni időben mindenhol.
0: És ez csak a következő egy hét.
1: Ez
0: igen, a Viki, hát kitartást kívánok neked, jó munkát, jó közönséget, mi pedig találkozunk jövő hétfőn.
1: Bizony, köszönöm szépen, hogy velem voltatok ma este is.
0: Maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, alig egy perc, aztán pedig a lemezjátszóknál Kollár élőben.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Sopron Fest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Sopron Fest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show. A lemezjátszóknál Jauri. Ezt nem hagyhatod ki. Dance, pop és techno minden mennyiségben. Egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Védj egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
4: Radio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: is Mine radio show starts now.
1: Este 11 van, hello mindenkinek, innentől Kollár a házban az új hazai fiatal DJ generáció nagy-nagy ígérete. Szevasz Balázs!
2: Kezdi csókolom rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a nagyon forró hétfő estén.
1: Bizony, még mindig nagyon meleg van nálunk, pedig nagyon-nagyon jók lesznek a zenék, tudjátok nézni is a műsort élőben. Igen. A YouTube csatornánkon a következő egy órában kezdjük el.
2: Majd elfelejtettem a lényeget, frissen érettségizve érkeztem majd ide hozzátok a rádió stúdiójába.
1: Gratulálok.
2: Köszönöm szépen, ma volt a bizonyítványosztás, nem tudom, emlékeznek-e a drága hallgatók, vagy esetleg Tegeri, de tavaly még öltönybe is bejöttem egyszer adásba. Érettségi után frissen. Most viszont már egy év után megvan, úgyhogy köszönöm szépen a kedves szavakat, ezzel a lendülettel rúgjuk be az ajtót, folytatódik a World is Mine Radio Show, Turn the Lights Off, ahogy szokták volt mondani.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem, ami ifjú titánunk Kollár a lemezjátszói mögött, aki most már teljesen leérettségizett.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, Geri, tőled is. Hát igen, túl vagyok rajta, hála jó Istennek, volt egy plusz 5. szakmai évem, és itt is hoztam egy plusz tantárgyat, úgyhogy most van meg a teljes érettség, igen, végre.
0: Mi az átlag, milyenek lettek a jegyek?
1: Nem panaszkodom. Hát majdnem. Matek kivételével majdnem, igen.
0: Kit érdekel a matek? Gratulálunk, szívből gratulálunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hogyan tovább innentől, mik a tervek?
1: Hát én ugye színésznek tanultam a szakgimnáziumban, színész 2 végzettséget kaptam most a szakgimnázium évek végén, de ahhoz, hogy az ember színészként labdába tudjon rugni, ahhoz kellene egy színész 1 végzettség is, úgyhogy ezt szeretném majd megszerezni a későbbiekben.
0: És akkor innentől kezdve full energiával a zenére koncentrálsz?
1: Abszolút, most megfogadtam magamnak így az emberi részét illetően, hogy a következő egy évet azt mindenféleképp a zenének szentelem, ugyanis nekem még az életemben sok DJ kollégával ellentétben gyakorlatilag soha nem adatott meg az, hogy teljes mértékben a zenére tudjak fókuszálni, mert mindig ott volt az iskola mellette, hát most majd meglátjuk, milyen lesz a nélkül.
0: Na majd most, és hát ne felejtjétek, Kollárt láthatjátok élőben a Rádió 1 színeiben, a Rádió 1 stage-en, majd Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, ami ugye július 2-án indul és 4-ig tart, ott leszünk a Rádió 1 stage-en, az összes Rádió 1 DJ-t láthatjátok, hallhatjátok, minden további információ a www.radio1.hu. Menjünk tovább!
1: Abszolút, gyertek szombaton a Dunapart Fesztre, szerintem a tavalyi nyár egyik legjobb bulia volt, és egyébként biztos vagyok benne, ha nem is tőlem, valamelyik Rádió 1-es kollégától el fog hangozni a következő nóta, ugyanis szerintem a világ legnagyobb elektronikus zenéje lett a Move Into The Sun, amit Hugel vásárolt meg egy magyar vonatkozású szerzőtől, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, mellettem a lemezjátszói mögött élőben Kollár, mint mindig hétfőnként 11 és éjfél között. Szevasz Balázs még egyszer!
1: Jó estét Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszi, hogy ennyien itt vagytok.
0: Egy üzenet, sziasztok Balázs, gratulálok a vizsgáidhoz, nagyon ügyes vagy, puszi anyukádnak, apukádnak, na meg persze neked is. Anyudnak kellemes időtöltést a szabadsága alatt várjuk vissza, Bogi az Oviból.
1: Nagyon szépen köszönöm, drága anyukám kolléganője írt be hozzánk, úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltál.
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Végre igazi nyár van, dübörög a fesztivál szezon, egymást érik konkrétan a fesztiválok. Ezen a héten csütörtökön kezdődik is a Dunapart Fest Ráckevén, ugye július 2-től 4-ig. Mi is ott vagyunk a Rádió 1 stage-en, láthatjátok, hallhatjátok az összes Rádió 1 DJ-t. Budapesthez nagyon közel van ez a fesztivál, reméljük, hogy jó sok Rádió 1 DJ-vel találkozunk, és hát ott lesz Kollár is.
1: Így van, egy abszolút új generációs fesztiválról van szó, ha nem csal az emlékezetem, talán tavaly volt először Magyarországon Dunapart Fest Ráckevén, és óriási buli volt, főleg a Rádió 1 stage-nél, nem azért, hogy fényezze munkat, ott volt a legnagyobb veretés szerintem, úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel idén is. Én szombati nap fogom nyitni majd a Rádió 1 stage-et, este 8-tól 9-ig. Remélem találkozunk.
0: Így legyen, minden további info a Rádió 1 stage-ről, a Dunapart Festről, a www.radio1.hu-n, 0-20-311-111, még egyszer ez pedig az SMS és Viber számunk. Na, lendüljünk tovább, ami most jön, az egyszerre új, egyszerre régi.
1: Igen, és

A rádiógyes slágerekről van szó, hát ez aztán tényleg a lexikoni megfelelője a rádiógyes zenéknek. Régi klasszik keverve az új, a Bibi Rexa és a Faithless újra visszanyúlt az Insomniához. Nagyon jó tették, én azt gondolom. Ezzel folytatódik a World Is My Radio Show, ez a New Religion.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen mellettem, Kollár a lemezjátszói mögött, és én nagyon vártam már ezt a következő üzenetet. Csaj, csaó, bazsal, szia, Geri! Igen, nem próbálok rövid lenni, így kezdődik. A legfontosabb, gratulálok neked, nekünk az elmúlt 5 év teljesítményéért, illetve hatalmas gratul a sikeres érettségért és a színész szakma megszerzésért. Óriási köszönettel tartozom azért, hogy megismerhettelek, illetve hogy a barátomnak mondhatlak, és hogy mellettem vagy 5 éve egyfolytában. Sokat tanultam tőled, sokat tett hozzá a jellemed, a személyiséged, az odaadásod, a kitartásod és a magabiztosságod ahhoz, akivé mára váltam. Őszintén tényleg köszönök neked mindent, mától kollégák vagyunk, színész úr. Köszönöm, hogy vagy. Ha annyit még megengedsz, a múlt héten elfelejtettem, múlt hét hétfőn töltötte drága nagymamám a 86. születésnapját, akinél már te is többször megfordultál, illetve remélem, hogy még minimum ennyiszer meg is fogsz fordulni. Isten éltesse őt és téged is, vigyázz magadra, sok sikert az életben, örök pattársad Máté!
1: Wow! Akárcsak egy szerelmes levél, nem? Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat. Igen, elég korszakalkotó osztály voltunk a szakgimnáziumban, biztos vagyok benne, hogy hatalmas űrt hagyunk majd magunk után, de ez abszolút ő is a része volt, és én is, meg mindenki, és Isten éltesen nagymamádat, ez a legfontosabb.
0: Zsiványok voltatok, vagy jó arcok? Vagy a kettő együtt?
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy volt zsiványság is rendesen, de azért mindig a helyén volt a szívünk. Valamilyen iskolai tevékenységgel legyen az akár egy jó jegy, mindig valahogy kibillentettük azt a bizonyos mérleget. Igen.
0: Helyes. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Kollár pedig lassan kezdi a fináléjét, jön az utolsó jó erős 20 perc.
1: Abszolút, már elég erős zenékben vagyunk az elmúlt 20 percben. Köszi, hogy ennyien itt vagytok. A lendületből továbbra sem vegyünk vissza, folytatódik a World is Mine Radio Show egy számomra elég érdekes kombóval, ami roppant érdekes, de egy jó dal lett. Tones and I és Fisher közöséről, a Favorról beszélek. Én amikor először elolvastam ezt a kombót, és hogy összeálltak, és hogy lett ebből egy közös dal, én nem fűztem hozzá sok reményt, de egy óriási sláger lett. Úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: A

His Mind Radio Show. The best DJs in Hungary. Minden este 9-től.

minden este 9-től a Rádió 1-en Magyarország legjobb DJ-ével. The best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en. This is the World Is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1, és ennyi fért a Word is Mine Radio Show-ba ma estére. Még egy üzenet, kedves szexi kollár. Így kezdődik. Szívből gratulálok a kitűnő bizonyítványodhoz. A mai mix is patika volt, igazad van, ezt a meleget csak jó zenékkel lehet kibírni. Bár itt nálunk Münchenben ma már egy viharnak hála lehűlt a levegő. Holnap reggel te leszel a koffein nem munkába menet. Üdvözletel, Kinga.
1: Drága Kinga, nagyon szépen köszi, hogy itt vagy hétről hétre hűségesen. Kellemes hetet neked.
0: Mert hogy minden mix visszahallgatható két felületen, a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációnkban. Na, milyen lesz neked ez a hét?
1: Hát mozgalmas és izgalmas. Csütörtökön ugyanis egy buli helyett, egy budapesti rezidencia helyett Ibizára megyek majd, egy ilyen 24 órás tripre, kinézek.
0: Kérem.
1: Életemben először leszek Ibizán, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, igen. Úgyhogy az nagyon euforikus lesz valószínűleg, viszont pénteken már visszatérek a budapesti rezidenciára, aztán szombaton Dunapart Fest, el ne felejtsük, remélem találkozunk veletek rádió egy hallgatókkal, aztán hétfőn pedig jövök vissza adásba.
0: Nagyon helyes, Balázs, nagy voltál, gratulálok még egyszer az érettségihez, akkor a Dunapart Festen találkozunk.
1: Így van, nagyon szépen köszönöm, gyertek, bulizzunk együtt a rádió egyel, azok mindig jól szoktak sikerülni.
0: Így igaz, köszi mindenkinek a figyelmet, szuper volt veletek ma is ez a három óra, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap kedden jövünk megint élőben 9-től, jó éjszakát, szép álmakat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek továbbra is nálunk szólnak, nem állom meg, nem dumálok feleslegesen. Most például Ray-jel folytatom a nagy kedvenctől a Where Is My Husband, ez jön a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a nyáron is mi hozzuk a legnagyobb bulikat, legközelebb Rádió Stage előtt. Most hétvégén lehet majd bulizni, mert ott leszünk a Dunapart Festen az összes Rádió 1 DJ-vel, vagyis Regálili, Jamina, DJ Metzger Viki, a Diszkósi csapata, Lotfi Begi, Jauri, Kuki, Joel Junior, a Stadium X, Pomex, Pure Beat, Wilcox, Laving Arms, Christopher Antonio, Kollár, Nyuik és Bricklék is a lemezjátszók mögött. Jó hosszú lista és óriási bulik. És ebből a listából most Kuki folytatja Kárnerrel az igazi mai slágerük, a Fire!
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy kis nyári hangulat, közben persze foci VB, közben persze igazi mai slágerek, közben persze hőség, van itt minden. És van itt egy újabb nagy kedvenc is. Én a Maxxel jó kis lendülettel a Kings and Queens, amit indítok, picivel 3/4 1 előtt, itt a rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Bibi Rexa, mert hogy ahogy ígértem, hozom a legnagyobb kedvenceket. Most például egy olyat, amit egyébként, ha megyünk nyaralni mostanában, már pedig hát valamikor nyilván remélhetőleg megyünk, akkor ezt biztos hallani fogjuk ott, ahol leszünk, legyen az egy tengerpart, legyen az a balcsipart, legyen az egy szálloda, vagy egy kemping, ez tuti, hogy pörögni fog, mindenhol óriásit megy. Az igazi mai sláger Bibi Rexától a Faithless dalból, ez a New Religion. Kellemes iszakát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Hát az a One Kiss, az ugye már hitvesi csókként is elcsattan, igazából mindkettejüktől, csak hát nem egymással, azért ez fontos. Na, ez viszont egy újabb nagy kedvenc most, Lady Gagától, az Abrakadabra, amit indítok, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. DJ Wesker Miki egy picit most visszahozza a múlt péntek hangulatát, a hajózás Balázsékkal valami elképesztően menő volt, és Viki, valamint a BSV zenélt, képek, videók, összefoglalók a Rádió1.hu mellett, igazából mindenki istáján, a Rádió 1-én is, Wesker Miki-én is, a BSV-én is, nagyon rendben volt. Nagy Bogival és Miss Mooddal Viki jön, az igazi mai slágerük az éden itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, Justin Bieber, Kid Leroy és a Stay még mindig óriási kedvenc, a folytatásban pedig egy nyári újdonság. Na, hiszen nálunk a legnagyobb a zenei változatosság, és igen, ahogy ígértem, a nyár egyik legnagyobb aktuális kedvencét hozom, az olasz, azon belül is pizai Star DJ-től, MS Kenji-től, az igazi mai sláger a Bumble-é. Ez itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ó, ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, de rendben van ez a dal, és hát ugyanezt tudom mondani a következőre is. Taylor Swift-től kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne a számok 0620-311-111, ide jöhetnek ezek. Na, én viszont hozom már is a dalt, aminek a klipjében egyébként Barry Reynolds, Louis Capaldi és Graham Norton is feltűnik, igazi sztárparádé, és egy igazi nagy kedvenc. Taylor Swift, Opelite, ez jön már is a rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert picivel járunk 2 óra előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Miles Smith már is, aki éppen az Egyesült Államokban turnézik, arról nem tudok, megmondom őszintén, hogy meccsre, VB meccsre eljutott, de folyamatosan az Egyesült Államokban van, nemrég pár napja Chicagóban lépett fel Whale, a következő állomás aztán pedig a hétvégén Denver, ez pedig a nagy kedvenc tőle az igazi mai sláger, Miles Smith és a Stargating itt a rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 2 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Jó utat, jó munkát! Egy olyan előadó jön most a fogyarásban, aki nemrég Magyarországon járt, és hozta a családot is, meg egy kicsi plusz időt el is töltöttek nálunk, az pedig szerintem mindig nagyon menő, hogyha a nagy amerikai sztárok picit felfedezik Magyarországot. Ő Jason Derulo, akiről beszélek, az igazi mai slágere pedig a Take You Dancing, amit már is indítok.